0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Szervezeti és működési átvilágítás indul az Exim, a HEPA és a HIPA intézményeinél, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint az átvilágítás célja, hogy a tárca külgazdasági területének irányítása alatt működő intézmények a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsodabaui-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a konfirmációról beszélgetünk Ablonci Áron református lelkésszel, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Szó lesz a jelen állapotról, a gyakorlatokról, és arról is, hogy milyen jövője van a konfirmációnak, de részletesen beszélünk arról, hogy az évi 8000 konfirmandusból hányan maradnak meg a református gyülekezetekben.
2: 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően.
1: Beszélünk arról is, hogy hány éves korban lenne érdemes konfirmálni a fiataloknak.
2: Ilyen nagy döntéseket, mint amit mi hitben várunk tőle konfirmációnál, ezt nem szokott, nem kész meghozni ilyen életkorban. Ezért érdemes szerintem kitolni felfele ezt az életkort, sokkal-sokkal feljebb a gimis éveknek a közepére, végére, de nem ez a legfontosabb kérdés szerintem.
1: És szó lesz arról is, hogy jó-e, ha egy vizsgával zárul a konfirmáció.
2: Célja az, ami nagyon-nagyon sok helyen nem tiszta. Szerintem mentorálni, kísérni, tanítványozni, evangelizálni érdemes ilyenkor a fiatalokat, és ebben vezetni őket minél személyesebben.
1: Mai vendégünk tehát Ablonci Áron református lelkész, a zsinati hivatal ifjúsági osztályának vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hogy vezet autót egy keresztjén? Meg lehet-e enni az úrvacsorából kimaradt kenyeret? Két kérdés, amellyel foglalkozhatnak konfirmációra készülő fiatalok, amelyre lehet biblikus, hiteles választ adni, de nem a Heidelbergi KT-ból van. Mire alkalmasak ezek a kérdések? És egyébként hány éves korban lenne jó konfirmálni? Kell-e változtatni az évszázados szokásokon? Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel beszélgetünk.
3: Én először a konfirmációról való beszélgetésünket a szónál szeretném kezdeni. Szerinted mennyire értik, ismerik az emberek ezt a szót egyáltalán? Van-e már esetleg a szónak egy ilyen távoltartó vagy elidegenítő hatása attól, hogy fiatalok bejelentkezzenek egy konfirmációs előkészítőre?
2: Ezt az idegen szót lehet, hogy sokan nem ismerik, de ha megismerik a jelentését, akkor nagyon gyorsan megértik. Azt jelenti, hogy megerősítés, a hitemnek a megerősítése, amiben elkezdtem ezt a folyamatot, vagy a hitemben, amihez a startvonalhoz állok, hogy szeretném Krisztust jobban megismerni, ennek a megerősítése ez a folyamat, és a végén a vizsga, a megáldás, a bizonyságtétel, és hogyha így ezt elmondjuk, akkor én azt tapasztalom, hogy ezt mindenhol értik a fiatalok és a szüleik.
3: És akik az egyházon kívül vannak még ma, de szeretné őket megszólítani a református egyház, ott nem a szó magyarázata fontos szerinted, hanem egyszerűen megszólítani őket?
2: Szerintem nagyon sokan, akik az egyházon kívül vannak, nem értik ezt a szót, de nagyon sok minden más sem értenek, mint az, hogy az úrvacsoránk, a hitvallásunk mit jelent, miért úgy néz ki, miért állunk fel a templomban, vagy a katekizmusunk milyen. Ezek nagyon sok idegen kifejezés, de egyrészt, ha magyarázzuk, ezt megértik, másrészt szerintem nem az a feladatunk minden egyes folyamatunkkal, hogy azt tökéletesen olyan szavakat használjunk, ami kívülről érthető, mert ez egy belső körnek szóló folyamat, nem pedig egy missziós folyamat, amit feltétlenül jó, ha értenek egyből a kívül levők.
3: A szó biztos, hogy marad, nem ezen múlik az, hogy hányan fognak konfirmálni, és milyen jövőjük lesz az egyházban.
2: Nem.
3: Oké, akkor lépjünk tovább, ha már a számokat itt szóba hoztam. Megjelent egy számomra érdekes statisztika a zsinati ifjúsági osztály Facebook oldalán, hogy 8000 konfirmáló fiatalról tudtok az idei évben a református egyházban. Engem már önmagában az is érdekelne, én nagyon szeretem a statisztikát, hogy hogyan van ilyen adatotok, és ezt a számot egy kicsit járjuk körül, hogy ez sok, kevés, mit gondolsz erről?
2: Ez egy nagyon nagy szám. Az ifjúsági munkában ez az a program, ahol a legtöbb fiatalt elérünk. Ennél nincs nagyobb ilyen program. Onnan tudjuk ezt az adatot, hogy minden évben közegyházi adatokat kell szolgáltatni a gyülekezeteknek, és azokat összesítve jön ki. Ez egy éves átlag, nem az ezévinek a pontos száma, hanem átlagosan ennyi fiatal konfirmált. Az is igaz, hogy 3 évente körülbelül 15%-kal csökken ez a szám, tehát ez egy lefele ívelő pálya most. És hogy miért lehet viszonyítani ezt a számot? Körülbelül heti szinten 20-35 ezer fiatallal foglalkozunk a gyülekezeteinkben, ifjúsági munkában, ebben az 1300-1200 gyülekezetben, ami a református egyházban van. Tehát ahhoz képest a 8 ezer fiatal, az egy nagyon jelentős szám.
3: Most itt muszáj ilyen fogalmakat behoznunk, bár én nagyon nem szeretem a konfirmáció kifejezésnél, de kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt a gyermek vagy fiatal konfirmációt, meg a felnőtt konfirmációt, hiszen a konfirmáció az pont, hogy a hitben felnőttségre utalna már, de szóval itt a 18 év alatti konfirmálókról van szó, amikor ezt a 8000-es számot mondod?
2: Ez egy összesített szám, az összes konfirmandusnak a száma. Nem tudom megmondani annak az arányát, hogy ebből mennyi a gyermek konfirmáló, és mennyi a felnőtt konfirmandus.
3: És kell-e egyébként szerintem ezt szétszedni, vagy ez jól van így?
2: A legjobb az lenne egy ideális állapotban, hogyha egyáltalán nem szednénk szét, sőt, hogyha nem is ezeken vitatkoznánk, hogy milyen életkorban van, mert helyén van az is, hogy egy 5. életében legyen ilyen hitvallási folyamat, egy gimis életében is, egy fiatal felnőtt is, egy 40-es, akár idősebb életében is legyen konfirmáció. Mert ez a hitének a megerősítése, ami teljesen független az életkorától. Lehet annak hatása erre, de nem feltétlenül van. Például Tim Keller gyülekezetében, a Redeemerben, ott már egészen kicsi kortól, már a 3 évesek korától elkezdik ezt a katekizmust, és a gyerek isten tiszteleteknek is része. Tehát nálunk nagyon sokszor azon vitatkoznak, hogy hány éves kortól érdemes elkezdeni a konfirmációt, vagy mikor legyen a konfirmáció. Míg azt látjuk, hogy más gyülekezetekben ez egy annyira hosszú folyamat, hogy mindenféle életkorra kihat, és nem csak a minitinik vagy a gimisek életében szokott lenni.
3: És a magyarországi gyakorlatban ismersz olyan lehetőséget, hogy valaki hamarabb konfirmáljon, mint ez a 7.-8.-os 14 év körüli időszak, most említetted itt mondjuk egy 5.-est, ez fiatalabb ennél, ez megoldható szerinted, vagy ennél merevebbek a struktúráink?
2: Szerintem megoldható, ismerek egyedi ilyen helyzeteket, ahol ez megtörténik, és ezek szerintem az egyedi jó esetek, mert az én ismeretem szerint ilyenkor tényleg az a fiatal olyan hitbeli stádiumban van, hogy ő ezt szeretné. Ő az, aki magától jelentkezik, mivel a megszokott struktúránk, az később szokott velük foglalkozni, de olyanból meg jóval többet ismerek, amelyik szintén a megszokottól eltérő, de fölfelé, tehát hogy idősebbek konfirmálnak, inkább a gimis évek végén levők. Abban az életkorban tartják a gyülekezetekben a konfirmáció.
3: Ebből kellene szerinted valamilyen következtetést levonni? Tehát jó helyen van-e ez a 14 körüli életév, vagy esetleg el kellene azon gondolkodni, hogy ezt gimi végére kitolni?
2: Szerintem nem az életkor a legfontosabb kérdés, hogy mikor konfirmálnak a fiatalok, de egy fontos kérdés lehet. Tehát ahogy előbb mondtam, bármilyen életkorba eljuthat ide egy fiatal, de ha szigorúan életkori sajátosságok alapján nézzük őket, akkor a mai generációban tolódik fölfele, kifelé ezeknek a döntéshozásoknak az életkori küszöbe. Nagyon sok fiatal, hogyha beszélgetünk velük, hogy mondjuk jövő héten, pénteken milyen programot tervez, akkor nem igazán tudja megmondani, mert ennyire előre nem szokott tervezni, látni, döntést hozni. A döntéshozásai nagyon sokszor napi szinten változnak, hogy mi szeretne lenni, hol szeretne tovább tanulni, milyen tantárgyakat szeret, kik azok, akik nagyon közel álló emberek hozzá, és pont emiatt, mivel a döntéshozása az élet a többi területén is változó, ezért ilyen nagy döntéseket, mint amit mi hitben várunk tőle konfirmációnál, ezt nem szokott, nem kész meghozni ilyen életkorban. Ezért érdemes szerintem kitolni felfele ezt az életkort, sokkal-sokkal feljebb a gimis éveknek a közepére, végére, de nem ez a legfontosabb kérdés szerintem. Ettől még lehetséges az, hogy fiatalabbként kezdik el. Nagyon sok gyülekezetben ezt azért teszik, mert egész egyszerűen utána máshol tanulnak, elköltöznek, és addig tudnak ebben az ifjúsági folyamatban részt venni.
3: És akkor szerinted mi a legfontosabb kérdés, hogy kérdezzek vissza a konfirmáció tekintetében? Mi az, ahol a leginkább szükség lenne arra, hogy arra oda fókuszáljunk, hogy az jobban tudjon működni?
2: Szerintem a konfirmáció célját kellene nagyon pontosan tisztázni. jelenleg nagyon sok helyen ez egy oktatási folyamat, és ezért van a végén vizsga, hogy egy lexikális tudást összegyűjtsenek a fiatalok. Csak hogy a hitanórák miatt már nagyon sok ilyen tudást amúgy is tanulnak, és így csak duplikálva van a konfirmációs folyamat során. Tehát a célját lenne a legfontosabb tisztázni. Szerintem a konfirmációm célja az kellene legyen, hogy tanítványozzuk ezeket a fiatalokat, hogy a hitben vezetjük, hogy ehhez a startvonalhoz, ha odaállnak, hogy ők önszántukból, saját elhatározásukból kezdik el a folyamatot, akkor abban kísérjük őket, és a végén akkor lépnek be a konfirmációnak a fogadalomtétel részébe, hogyha tényleg a sajátjuk, ha pedig nem, akkor felszabadítjuk őket, bátorítjuk és vezetjük abban, hogy ezt később is letehetik ezt a fogadalomtételt, és semmi hátrány nem éri őket ezért cserébe. A konfirmáció célja nagyon nem tiszta, nagyon sok mindennel keveredett, és elfelejtettük azt a hitvallásos részét az egyházunknak, hogy a kereszteléskor pont azt fogadjuk meg, hogy ő majd, ha majd felnő, akkor önként a saját döntése alapján konfirmál. Tehát szerintem a keresztelőt is ehhez kell kapcsolni, át kell gondolni, és szerintem a célja az, ami nagyon-nagyon sok helyen nem tiszta, szerintem mentorálni, kísérni, tanítványozni, evangelizálni érdemes ilyenkor a fiatalokat, és ebben vezetni őket minél személyesebben.
3: És ezt hogyan lehet megtenni, amikor mondjuk otthonról egy olyan motiváció jön a fiatal mellett, biztos te is hallottál ilyen történeteket, de ha nem, akkor kérlek azt is mondd el, hogy a család, hogy teljesítse ezt az ígéretét, meg a hagyomány tiszteletből, meg családi békességből, hogy a nagymama, nagypapa is nyugodt legyen, hogy az unokája konfirmál, valamiféle külső motivációt kap a gyermek, hogy csak járjon el ezekre a felkészítőkre, és legyen túl rajta, mit tudom én, megkapja a legújabb okostelefont, amire vágyik, és hát az egy egészen más cél, mint amiről most te beszéltél.
2: Ezekben az esetekben, amikor a hagyomány nagyon erős, és a szokás is tovább erősíti ezt a folyamatot, akkor az az ütköző pont alakul ki mindig, hogy melyikre hallgatunk inkább a hagyományra, vagy arra, hogy eredetileg hitvallásaink szerint és céljaink szerint mi ez a folyamat. Én az utóbbit motiválom, azt bátorítom, hogy errefele lépjünk. Ezt küzdelmekkel fog nyilván járni, hogyha ilyen ütközés van, de nagyon sok jó gyakorlatot ismerek, ahol elkezdik a gyülekezetet tanítani eszéren, vállalják azokat a konfliktusokat, hogy leülnek szülőkkel, nagyszülőkkel, még a folyamat legelején tartanak szülőit, vagy közben is az évközben több szülői van, és beszélgetnek arról, hogy mi a konfirmáció. Vagy hogyha többször egy gyülekezetben látnak arra példát, hogy egy fiatal esetleg nem konfirmál, de pedig benne volt a csoportban, a folyamatban, de valamiért békességben és egyetértésben is tényleg bizalmi kapcsolatban meg tudják azt beszélni a tavasz folyamán, hogy ő még nem kész erre, és ezt a fiatal is érti, akkor azok lehetnek olyan példák, amin felbuzdulva a következő években már lehet erre hivatkozni. Mert jelen példák is vannak, olyan fiatalt is láttam, látok, aki végigmegy ezen a konfirmációs folyamaton, van ez az ütközés a családdal, a nagyszülőkkel, mégis rekonfirmál, és aztán éveken keresztül neki ez nagyon rossz élmény, nem közeledést segít az egyházzal, a saját gyülekezetével, hanem azt érzi, hogy valamit ráerőltettek, és ez az egyik része is lehet annak, hogy később neki nincs kedve, saját motiváció egy olyan helyre jönni, ahol valamit ráerőltettek, nem pedig maga akarta. És egy utolsó jó példa, például a Kápolcás megyei gyülekezetben azt csinálják, hogy minden konfirmandus mellé az odajáró gyülekezeti tagok közül, presbiterek, hívő érett keresztények közül egy-egy házaspár vagy egy érett ember, ő maga mellé fogadja, mentorálja egy éven keresztül a fiatalt. Savonta egyszer meghívja vacsorára, beszélgetnek egy adott tematika alapján, de így kíséri. És egyik személyesebbé válik, a fiatalnak is személyesebb, a saját kérdéseit teheti fel, a gyülekezetbe integrálódik, és arra mondom ezt a példát, ami az eredeti kérdés volt, hogy ott van sokszor ez az ütközés a hagyománnyal, a tradíciókkal, hogyha ezeket próbáljuk egy kicsit átalakítani, értelmezni és jó irányba terelni, akkor szerintem a fiatal részéről is, és a gyülekezet részéről is befogadó fületre találhat, mert látják, hogy van egy jobb folyamat, mint a jelenleg.
3: És mennyire nyitottak erre a lelkészek gyülekezetek, hogy átgondolják ezt a folyamatot? Most mondtál egy jó példát, de hogy látod ezt nagy egészben?
2: Nagyon nagy éhséget látok a lelkészek részéről, hogy valamit kezdeni kellene ezzel a folyamattal. Éppen ezért nyitottság is van, de sok-sok fenntartással párosítva, ami teljesen érthető és természetes. De sokszor az az ütköző pont, hogy bár a lelkész szeretné ezt megújítani, vagy átgondolni, de a presbitérium a hagyományokhoz ragaszkodik. Vagy van másfajta ütközés is, hogy például a lelkész szeretné ezt nagyon jól csinálni, de annyi más feladata van, hogy egyszerűen nem jut erre ideje, és olyankor pedig abban örlődik, hogy érzi, hogy ez a folyamat nem annyira jó, de nem tud rajta változtatni. És van a harmadik, ami szintén nagyon gyakori, hogy szeretne változtatni, de nem ismeri, hogy hogyan lehet, mert nem ismeri a többiek példáját, nem ismeri, hogy milyen konfirmációs folyamatok vannak. Ebbe próbál az ifjúsági osztály folyamatosan segíteni képzésekkel, ilyen közösségi médiában posztolásokkal, honlappal, különböző anyagok fordításával, amiket használhatnak és beépíthetnek a lelkészek, ugyanúgy, mint azokat az ifjú óravázatokat, amiket most már másfél éve heti szinten gyártunk, és nagyon örülnek is neki, és 290 gyülekezetből használják.
3: És mi a visszajelzés? Szeretik? Segítség? Arra gondolok, hogy önmagában a lelkészek ezt a folyamatot, amit elkezdtetek, hogy támogatjátok őket akár a külföldi példák fordításával, jó gyakorlatok felmutatásával, ezekből tudnak meríteni? Van aki visszajelez, hogy nagyon köszönöm, ez nagyon engem sokra. Arra indított, hogy...
2: Igen, nagyon-nagyon sokan. Akik részt vesznek ebben a folyamatban, azok nagyon fellélegzés, nagy fellélegzést élnek meg. Látszik a szemükön, hogy örülnek, hogy valami hiány töltődik be. Nemrégen 24 egyházmegyéből voltak együtt az ifjúsági referensek, ők hallották ezt a képzést, és öröm volt nekik. A kezükbe adtunk egy konkrét segédanyagot. Szintén nem annyira régen 6 teológiáról Kolozsváron volt együtt. Sok-sok teológus, akik ebben képződtek, és hallgatták azt, hogy lehet ezt a jövőben végezni, és milyen példák, gyülekezeti modellek vannak erre. És szintén azt jelzték vissza, hogy ez volt a legjobb előadás, ami nekik nagyon-nagyon sokat segített.
3: A beszélgetésünk végén még a konfirmáció jövőjére visszatérünk, de most még ide a napjainkra hagy térjek ki. Szintén a Facebook oldalatokon találtam egy ilyen nagyon inspiráló felvetést, hogy mi az, amit egy konfirmációs vizsgán tudni kell. Önmagában ez a vizsga dolog, te is felvetetted, hogy mennyire lexikális tudás kell, vagy nem. Erről is beszélhetünk, de itt azt a két kérdést hagy tegyem fel, amit ebbe a posztba hoztatok a titeket figyelő internetezőknek, amiről lehetne beszélgetni akár a fiatalokkal, hogy hogyan vezet autót egy keresztény ember, és hogy megehetjük-e a kenyeret az úrvacsora után. Miért ezt a két kérdést tettétek ide, és ezek mire alkalmasak szerinted mondjuk egy KT kérdés mellett, azzal szemben, amellett, azzal együtt?
2: Azért ezt a két kérdést tettük ide, mert azt mutatja be, hogy lehet úgy feltenni kérdéseket, hogy ez a fiatal életéhez, érdeklődési köréhez kapcsolódik, és mégis segít olyan dolgok megtanulásában, ami amúgy is fontos egy konfirmációs folyamatban. Egyszerűen csak a kérdés van átfogalmazva, de a válaszra nagyon sok esetben ugyanúgy egy bibliai ige. Ebben a 42 tételes kérdéssorban, amit közzétettünk, csak ezt akartuk megmutatni, hogy igazából ugyanúgy bibliai ismeretet kell tudnia a fiataloknak, vagy konkrét hitvallási kérdéseket a KT-ból. Csak máshogy kérdezünk, akkor már közelebb kerül a fiatalokhoz. A konkrét kérdésre felolvasom a választ is, vagy elmondom a választ is, mert akkor egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy miért is így kérdeztünk, hogyha ez így rendben van neked.
3: Persze, hallgatunk.
2: Szóval hogyan vezet autót egy keresztény ember, és erre a Filippi 2:5 a válasz, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát egyszerűen a cél az, hogy Biblia ismeretben segítsük és tanítsuk a fiatalokat. Csak a metodika, az megmarad ugyanúgy a KT-s verzió, egy kérdés felelet, csak olyan kérdést teszünk fel, amit a fiatal meg fog jegyezni. Érdekli őt is, mert azt gondolja, hogy na, ez érdekes kérdés. És a kérdés miatt aztán a válaszra is figyel, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Egyszerűen csak a pedagógia, a metodika változik át. Vagy megehetik-e a kelyhek mosogatása közben az úrvacsoráról megmaradt kenyeret? Igen, mert az úrvacsora vételkor nem a kenyeret szenteljük meg, hanem a maga a cselekmény teszi Isten ajándékává. Tehát nem a kenyér lesz szenti, hanem maga a hívő ember. A megmaradt kenyér és bor sorsa ezért lényegtelen, ellenteitben a megszentelt élettel. Tehát megint csak próbál praktikus lenni, olyasmi, ami az életben neki is használható, érdekes kérdés, de mégis attól még hitvallási marad.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ablonczi Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Agrár Közgazdasági Intézet jelentéséből. A gazdaságok 54,3 milliárd forintot költöttek új gépekre, az alkatrészforgalom pedig 6%-os növekedéssel elérte a 24,5 milliárd forintot. A beruházások több mint felét erőgépekre fordították. A traktorok iránti kereslet darabszámot tekintve 67%-kal emelkedett. Az elemzés szerint a növekedés a korábban elmaradt fejlesztések pótlásának, a technológiai nyitottságnak és a támogatási rendszernek köszönhető, miközben sok gazda továbbra is a meglévő géppark fenntartására törekszik. Esetleges E. coli baktérium jelenléte miatt a 240 g-os Dulano Artlander szeletelt szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az érintett termékek fogyasztása súlyos hasmenéses megbetegedést vagy vastagbélgyulladást okozhat, ami a csecsemőkre, várandós nőkre és legyengült szervezetűekre különösen veszélyes. Az üzletlánc tájékoztatása szerint a visszahívás kifejezetten a 2026. július 3-ai fogyaszthatósági idejű tételeket érinti. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik boltjukba, ahol a vételárat a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. Július 3-a és október 2-a között idén is közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity éjszakai vonat, közölte a MÁV csoport. Bár tavasszal a háló és fekvőhelyes kocsik meghibásodása miatt még bizonytalan volt a járat indítása, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a problémát bérelt nyugat-európai járművek forgalomba állításával sikerült megoldani. A horvát tengerpartra hetente 2-4 alkalommal induló légkondicionált szerelvényeken étkező kocsi is üzemel, az őszi időszakban pedig ismét kedvezményes utazási lehetőséget biztosítanak majd az iskolai csoportok számára. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Ilona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükkitisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli színvapatoknál pedig saját készítésű pecabotokkal virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérnie a csúcsra. Tiszafüred lovasa Gyöngy Tamás nyerte meg a Nemzeti Vágta szombaton megrendezett Vácdukai elővágtáját Forrás favorit nevű lovával. A felnőttek versenyéből a győztes mellett a második helyezett Vácduka, a harmadik Sződ, valamint a negyedik helyen célba érő Csörög lovasa is kvalifikálta magát az októberi szilvásváradi döntőbe. A 14 és 18 év közötti kishuszárok futamából Őcsény és Keszeg képviselői jutottak tovább, míg a legfiatalabbak versenyében Mátyásföld és Taksony versenyzői vívták ki az indulási jogot. A Vácdukai rendezvényen a hivatalos futamok mellett egy színészeket és táncművészeket felvonultató sztárfutamot, valamint rönghúzó versenyt és látványos lovas bemutatókat is láthatott a közönség.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel, témánk pedig a konfirmáció.
2: És ott van a kérdések között például a Heidelbergi KT híres, hírhet első kérdése, ami neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod is, tehát ezek így egymás mellett jól megférnek a példa szerint.
3: Ahogy ott van az apostoli hitvallás, a 10 parancsolat, rengeteg ige, további KT kérdések, egyháztörténeti kérdések, rengeteg mindenet, ami benne van.
2: Biztos vagyok benne, hogy van olyan lelkész és gyülekezet, és te is utaltál rá, mondjuk presbiterek vonatkozásában, akik nagyon a hagyomány oldaláról közelítik meg a konfirmációt, ott el tudom azt képzelni, hogy egy ilyen kérdéssor az már nem lenne elfogadható abban a közösségben. Nekik mit tudnál egy ilyen fiktív, de minden bizonnyal létező gyülekezetnek javasolni, mondani ezzel kapcsolatban?
3: Azt tudnám mondani, hogy a céljaink a fontosak. Miért vagyunk gyülekezet? Miért van konfirmáció? Miért van ez a folyamat? Mit szeretnénk a fiatalokkal hosszú távon? Miért kezdik el, ki kezdi el, és ki fejezi be? Hogyha ezekről a célokról beszélgetünk, akkor szerintem, ha azt az utat választjuk, hogy a hagyományaink miatt, vagy azért, mert ez a szokás, akkor belátható az, hogy ez nem egy hosszú távú cél, ez nem fenntartható cél, ettől nem fognak a fiatalok oda járni, mert ez a szokás, hanem a szokásoknak van jó hozadéka, de nem a szokás a cél, hanem a szokás az egy kialakult eredménye annak, hogyha jól csináljuk a cél. A célunk az az, hogy ezek a fiatalok megtérjenek, halljanak az evangéliumról, és ha megtértek és hallottak az evangéliumról, akkor ebben megerősödjenek. Ha ez megtörténik, akkor ebben a folyamatban kialakulhat az, hogy ő tudja, hogy hogy kell felöltözni egy vasárnapra, hogy hova kell ülni, hogy veszünk úrvacsorát, hogyan köszönünk, vagy ki milyen tisztségben van egy gyülekezetben, és hogy épül fel az egyház. És sok más bibliai igét, meg hitvallási kérdést is. De ez az eredménye annak, hogyha helyes a cél. Szerintem ez egy küzdés az összes ilyen gyülekezetben, de egyszerűen akkor is ez kell, hogy legyen a küldetésünk, mert különben nem látjuk be azt a realitást, hogy az egyházban a missziót ilyen célok alapján kell végezni.
2: És akkor most, ha azokra gondolsz, akik ezen körülmények között, amik ma vannak ebben az egyedi próbálkozások, módszerek melletti konfirmációnál, itt van ez a statisztikailag 8000 új lekonfirmált fiatal az egyházunkban, őket hogyan lehet beintegrálni a gyülekezetekbe? Hát olyan sokféle gyülekezet van, most csak a beszélgetésre visszautalunk, ugye, hogy ki hogy áll a konfirmációhoz, de hogyan fogadja szerinted egy-egy gyülekezet ezeket a fiatalokat, és hogyan lehet egy-két praktikával, tanáccsal segíteni a közösségeket, és itt most nyilván beszéltünk lelkészekről, presbiterekről, bármelyik gyülekezeti tagról, hogy ne elijesszük a most lekonfirmált fiatalokat, hanem segítsük őket, hogy a közösség része lehessenek.
3: Ideálisabb esetben ez a kérdés nem a folyamat végén merül fel, hogy hogyan hívjuk be a fiatalokat konfirmáció után a gyülekezetbe, hanem előtte, vagy közben. És erre két példát is mondok. Például az egyik gyülekezetünkben vannak modulzáró istentiszteletek, 5 modulból áll a konfirmációs folyamat, van benne egyháztörténeti, bibliaismereti, hitvallási, gyülekezetismereti rész is, és minden egyes modulzárón van egy istentisztelet, ahol szintén a fiatalok ott kell, hogy legyenek az istentiszteleten, és ünneplik őket, kapnak egy oklevelet, imádkoznak értük, kicsit így megismerik őket, látják őket. De hogyha egy konfirmációs alkalomra nem tudnak eljönni, vagy valamilyen feladatot nem tudnak megcsinálni, akkor is fontosan az Isten tisztelettel kellett pótolni, az ottani jelenléttel. Ez csak egy példa arra, hogy már a folyamat közben is beépítenek olyan ünnepeket, amikor a fiatal integrációjára figyelnek. Akkor egy másik példa az az, hogy eleve úgy kezdik el a konfirmációt, hogy már ezért több gyülekezetben így van, hogy előtte ifire kell járni. Addig nem kezdheti el a konfirmációt, amíg nem jár egy évig ifibe. És ez azért segít, mert akkor így van egy olyan kortárs közeg, egy kortárs csoport, akiknek a közösségének a tagja, és hogyha ez megtörténik, ez a közösség a konfirmáció alatt is van, és utána is lesz. Tehát a megtartás könnyebbé is válik ebben a réteg alkalomban, kortárs csoportban. Tehát két olyan példát mondtam, amivel a folyamat közben is segíti, de sok más példa is van, hogy például a konfirmációs istentisztelet után a rákövetkező pénteken van egy befogadó ifi alkalom, ahol őket így ünneplik, imádkoznak értük, egyszerűen ifissé avatják őket, vagy pedig behívják a következő nyári táborba, ahol szintén van egy beavatás a számukra, ami nagyon különleges és élmény marad. Sok más ilyen példa van, amiben a gyülekezet tehet ezért, hogy valahol kiosztják cetlin fényképen a neveiket, és imádkoznak értük, és egyszerűen segítik ezzel azt, hogy oda lépjen a gyülekezet idősebb része, a felnőtt része a fiatalokhoz, és így a fiatal megélje azt, hogy őt ide hívják. És talán egy utolsó, az az, hogyha magában a folyamatban van sok találkozása a fiatalnak felnőttekkel, például az említett mentorálás miatt, vagy egy házi feladat miatt, hogy beszélgetnie kell presbiterekkel, gyülekezeti tagokkal, interjút kell készítenie, vagy valamilyen kis előadást kell készíteni valamilyen gyülekezeti témáról, akkor közben is folyamatosan alakulnak ki a felnőtt kapcsolatai ennek a fiatalnak.
2: Van esetleg arra valamilyen statisztikád, benyomásod, hogy mondjuk egy évvel a konfirmáció után ez a statisztikailag 8000 konfirmált, ő mennyire van jelen a mennyire vannak jelen a gyülekezeteink életében?
3: Igen, van. 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően, és egy másik statisztika az pedig az, hogy a konfirmációs folyamat elején 36% mondja azt, hogy szeretne a gyülekezet része lenni a konfirmáció után, és a konfirmációs folyamat végén pedig 46% az, aki ezt mondja, hogy szeretne a gyülekezet tagjává válni. Tehát nem olyan nagy a növekedés, 10%-os a növekedés maga a folyamat alatt. Ez egy nagyon gyenge eredmény szerintem, és körülbelül ugyanakkor annak az aránya, akik lemorzsolódnak, mint ebben az előző említett kutatásban, ahol meg azt mérik, hogy mennyien akarnak csatlakozni a gyülekezethez.
2: És akkor azok a módszerek, amiket itt az előbb felsoroltál, azok segíthetnének ezen, vagy itt valami gyökeresebb fordulatra lenne még szükség szerinted?
3: Mind a kettő igaz. Itt gyökeres fordulatra van szükség, és segíthetnek. Szerintem a megmaradás ebben a sok-sok gyülekezetben, amire mesélek, beszélek, ahol a példát hozom, ott azért van, mert tesznek érte. Most már sok-sok ilyen gyülekezetet tudnék sorolni, de azért van az, hogy több mint a fele a fiataloknak lemorzsolódik, mert nagyon sok helyen meg erre nincs energia, vagy nem figyelnek erre tudatosabban.
2: És akkor ezt tulajdonképpen átvezethet arra a kérdésre, még amire már utaltam pár percre ezelőtt, hogy a konfirmáció jövőjéről is szeretnének kérdezni a hosszabb távlatban. Tehát a tendenciát azt a beszélgetésből megérthették a hallgatóink, te magad is hoztál számokat, például a 8000 és a 3 évenként 15%-kal csökkenő szám, a gyülekezetben maradási hajlandóság, stb. Ha meghosszabbítjuk ezt a vonalat, akkor mi lesz ennek a vége 10-20-50 év múlva, és hol kell itt ennél radikálisabban közbelépni, hogy ez a folyamat változhasson szerinted?
3: Már most látjuk azt a nemzetközi konfirmációs kutatásokból, aminek mi is a részei vagyunk, hogy Magyarországon már érzékelhető vidéken és városban egyaránt, hogy eddig mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt a szülő is nagyon támogatta, hagyományokra hivatkozóan motiválta a fiatalt, hogy vegyen részt a konfirmációs folyamatba. Ez kezd átalakulni, hogy nagyon sok helyen már csak a nagyszülők maradnak ezen a párton, akik azt mondják, hogy szeretnék, ha a gyermek, az unoka konfirmálna, és a szülő még erre hajlik, de már nincs annyira saját motivációja. Általánosítva beszélek erről, de most egy általánosított témáról beszélünk országosan. Tehát ez az egyik tendencia, amit látunk, hogy megváltozik a gyermek mögött álló támogatói erő, és nem akkora. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy az, hogy hagyományból indítatva konfirmálnak a fiatalok, ez nagyon-nagyon erősen átalakulóban van. Minden statisztika megerősíti ezt, és nagyon mérhető és látható lesz ez a változás. És pontosan ezért gyökeres átalakításra van szükség, szerintem legalább 5 területen. Az egyik, hogy mi a célja a konfirmációnak, erről beszéltünk. A második, hogy mi van a végén. Ez egy vizsga, egy bizonyságtétel, egy hitvallás, vagy egy megáldás, vagy ezeknek a kombinációja. A harmadik nagy kérdés, hogy mit tanítunk nekik. Mi lesz ez az anyag, amit 1-1,5-2 éven keresztül tanítunk nekik? Ez oktatás, vagy tanítványozás, mentorálás? Mi? Ez a harmadik nagy kérdés. A negyedik, hogy milyen életkorban történik ez, mert életkori sajátosságokról is beszéltünk, és még beszéltünk nagyon sokat. És az ötödik kérdés, hogy hogyan integráljuk a fiatalokat a gyülekezetekbe. Az a konfirmációs segédanyag, amivel jelenleg sokan dolgoznak, és központi anyag, az most már lassan 40 éves lett, de az is jelzi ennek a komplexitását a témának, hogy Színási Sándor, aki kiadta a segédanyagot, ő az életének a végén írta ezt meg, sok-sok évtizednyi gyülekezeti tapasztalat, és több évtizednyi teológiai tanári tapasztalat után. Nyilván azért, mert annyira komplex ez a téma, hogy nehéz ilyen segédanyagot is kiadni. Tehát a konfirmáció jövőjével kapcsolatban ez az öt kérdés van, ami nagy kérdés, hogy mi a célja, milyen életkorban, hogyan integráljuk őket, mi van a folyamat végén, és mi az, amit tanítunk nekik ebben a folyamatban.
2: Hát ezek egy részéről beszéltünk, de akkor amiről talán kevésbé beszéltünk, csak felütés szintén, akkor azt még kérlek, hogy fejtsd ki, tehát hogy vizsga legyen-e a vége egy ilyen folyamatnak, vagy nem, mit tartanál jó iránynak, és engem az is érdekel, hogy ezt mennyire lehet szerinted ilyen törvényszerűen előírni, hogy hogy kell kinézni egy konfirmációnak, hogy miből kell tanítani, hogy annak a folyamatnak mennyi ideig kell tartani, hány éves korban kell elvégezni. Tehát lesz-e szerinted olyan 10 év múlva, 20 év múlva, hogy egy egészen más forma lesz, ami úgymond kötelező lesz minden gyülekezet számára?
3: Ez két kérdés, szóval szedjük akkor ketté őket. Melyikkel kezdjünk, azt, hogy lehet-e ezt törvényesíteni, kötelezővé tenni, vagy az elsővel, ami azt hiszem az volt, hogy...
2: Kezdjük a vizsgával akkor, tehát vizsga legyen a vége, vagy egy beszélgetési folyamat, egy mentorálás, egy bizonyságtétel.
3: Szerintem a legnagyobb nehézség abban van, hogy ez a kettő vegyül a legtöbb gyülekezetben a végén. Tehát ugyanazon az eseményen van a vizsga, amin a megáldás, és amin az ünneplés is. Egyszerre a fiatal oda érkezik egy hihetetlen izgalommal, egy vizsgadrukkal, hogy ennyi ember előtt tudni fogom a választ. És ebből nehéz megérkezni az ünnep részébe. Sok helyen ezt próbálják szétválasztani, mondjuk a szombati napon van a vizsga és vasárnap a megáldás. Szerintem ezen lehetne még csiszolni, például úgy, sok helyen ezt úgy csinálják, hogy a lelkész vagy személyesen kikérdezi a sok-sok tételt, akár mindegyiket a fiataltól, és addig nem tud a konfirmációs ünnepségbe belépni, eljutni, amíg az összeset nem tudja. De akkor nem mindenki előtt történik ez kisebb vizsgadrukk helyzet, vagy mondjuk a presbitérium előtt történik el. És ezt követően van egy külön ünnepi alkalom, mondjuk egy istentiszteleten, ahol pedig már nem a vizsga helyzet van, hanem tényleg az ünnep része, ahol a fogadalomtételt mondják el, ahol

0: Ed ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. A védőnök szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint az átvilágítás célja, hogy a tárca külgazdasági területének irányítása alatt működő intézmények a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsodabaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni. Ha én

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Figyelték már húzamosabb ideig, hogy mit csinál egy fekete rigó eső után? Megáll, oldalra billenti a fejét, majd villámgyorsan kihúz egy gilisztát a földből. A rigók ugyanis elsősorban a talaj lakó élőlényekre vadásznak, gilisztákra, rovarlárvákra, csigákra. Ha tehát a kertünkben gyakori vendég a fekete rigó, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a talaj él, gazdag szerves anyagban, és nincs túl becserezve. A mai adásban egyébként a fekete rigóról lesz szó. Tokodi Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkára mesél majd a részletekről.
2: Ez a madár annyira alkalmazkodott már egyrészt a klímához, másrészt pedig a urbanizált környezethez, hogy szinte egész évből vannak fészek adatok, az az egész évben, hogyha nem is sikeresen, nem megpróbál költeni. Budapesten költött már decemberben, azaz találták meg tojásait enyhébb télen, igaz, hogy az nem volt sikeres, de februárban már, hogyha jön az időjárás, akkor sikeresen párpálnak, és bizony fészket építenek, és lerakják a tojásaikat, és ezért az, hogy néha március végén, április elején már fekete rigó fiókákkal lehet találkozni, és hát nyilván a fekete rigó is azon madarak közé tartozik, amely többször költ. Nyilván a megfelelő utódlás és a mortalitások, azaz a fészekalj, fióka, pusztulás ellensúlyozása érdekében így nagyon szapora, tehát fekete rigókra és általában az énekes madarakra nagyon jellemző, vagy a másodköltés, vagy a pótköltés. Másodköltésről akkor beszélünk, vagy mi a harmadköltésről, mikor a madárnak a teljesen természetes életciklusába tartozik az, hogy az első költés után, miután kirepülnek a fiókák és önfenntartóak lesznek, újra párba állnak, és egy újabb fészekaljat produkálnak, és ez a teljesen természetes menetrend nekik. Sok fajnál egyébként ez háromszori költést is jelent. Meg kell különböztetni a pótköltést, ami arról szól, hogy menet közben, akármelyik időszakába a fészekrakásnak, fióka nevelésnek, egy predáció, vagy mondjuk egy nagyon rossz időjárás következtében elpusztod a fészekalj. Ebben az esetben újra kezdi a fészkelést, tehát egy be nem fejezett költést újra kezd az adott madár, ezt nevezzük pótköltésnek. Bizonyos fajok, ilyen példaként a városokban is jelenlévő fekete rigó, de például a bagoly fajok is a leggyakoribb, az erdejfüles bagoly például tipikusan ilyen, hogy mielőtt még rögképessé válnának ezek az egyébként fészeklakó fiókák, ezek szétvásznak, szétugrálnak. Ennek egy nyilván egy evolúció során kifejlődött túlélési stratégiája van, aminek az lett a logikája, hogyha bent ül a négy darab fekete rigó fióka mondjuk a fészekbe, és jön egy macska, akkor nyilván röpképtelnek a fiókák, mindegyiket el tudja gyakorlatilag kapni, és minden négy fióka meghal. Viszont hogyha ezek szétugrálnak, és egy meghatározott kert, mondjuk akár 10-20 négyzetméteres területén szétszorolnak különböző magasságokban, addig fel tudnak ugrálni, így nyilván a túlélés lényegesen nagyobb. Nem föltétlen az adott egyet szempontjából, de a faj szempontjából mindenféleképpen, hisz valószínűleg nem mindegyik fiókát találja meg a ragadozó, és a négy fiókában mondjuk három meg is marad. Ami nagyon jó stratégia természetesen, hát ezt érték félre sajnos az emberek, és mikor találnak egy teljesen normális életmódot élő a szülők által letetett fekete rigó fiókát, bedobozolják, hazaviszik, beviszik madármentőhelyre, végtelefonálják nyilván az elérhető telefonszámokat, és nagyon nehéz néha meggyőzni az embereket, hogy az a legjobb megoldás, hogy oda kell vinni, ahol találták, és oda lerakni maximum egy bokorra, vagy a fának a alságára rakják föl, ezek általában tudnak kapaszkodni, és ott biztonságban vannak. Szerencsére azért egyre kevesebb az ilyen telefon, tehát a Magyar Madártenyészeteknek, illetve nyilván más civil szervezeteknek is, akik ugyanezeket a felhívásainkat megosztják, hatalmas szerepe van ebbe, mert a lehető legkevesebb fiókát kell így idézőjelben megmenteni, és hogyha nem mentjük meg, szintén idézőjelben mondom, hanem ott hagyjuk, akkor a lehető legnagyobb esély van arra, hogy ez a fióka szerencsésen fölnől, és jövőre szaporodóképes madár lesz, aki párban áll, fészket épít és fiókákat nevel.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A fekete rigó az egyik legközismertebb és leggyakrabban szemünk elé kerülő énekes madarunk, amely igen jól alkalmazkodott az ember jelenlétéhez. A hím könnyen felismerhető korom fekete tollazatáról és élénksárga csőréről, a tojó visszafogottabb, barnás színű, ami pedig a hűséget illeti, kifejezetten területhű madarak. Ha találnak egy kertet, ahol biztonságban érzik magukat, bőséges a táplálék és akad bokor, sövény vagy sűrű ág, ahol elbújhatnak, akkor bizony hosszú időre berendezkednek ott. Hazánkban védett madár, természetvédelmi értéke 25 ezer forint. A további részletekről Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával beszélgettem.
2: Nagyon kevés olyan magyarországi madárfajról lehet azt mondani, hogy az állománya az meghaladja az egymilliós párszámot, és ennek egyike a fekete rigó. A fekete rigót szerintem mindenki ismeri, hisz városokban is költ már viszonylag régóta. Ez nem volt egyébként mindig így. Körülbelül 100 éve, a 20. század elején kezdett a egykori erdőkből, bokrosokból, mezőgazdasági területekből behúzódni a városokba, és jelenleg az egyik legurbanizáltabb, tehát leginkább elvárosiasodott madarunk, amely nagyon jól megtalálja a számítását a panelrengetekbe, de falvakba, kisvárosokba, és akár Budapest belvárosába is. Vígan szaporodik, gyakorlatilag egész évben látható. Ez is egy nagyon érdekes dolog, mert régebben a fekete rigók nyilván más klimatikus körülmények között éltünk még 100-150-200 évvel ezelőtt, hisz a klímaváltozás hatásait már minden nap lehet érezni, de nyilván akkor még, mikor nem urbanizálódtak, kint éltek az erdőkben, mezőgazdasági területeken, folyóártereken, akkor bizony a magyarországi fekete rigó állomány az vonuló volt. Jelenleg ez nem teljesen igaz. Van egy olyan állomány Magyarországon, amely elvonul ugyan, rövid távú vonuló, tehát nagyon-nagyon messzire nem megy le, de délebbre húzódik az időjárás és a táplálék bázis függvényében. Viszont nagyon sok fekete rigót azt egész évben lehet látni, nem meglepő, hogy decemberben, januárban is néha a lábunk között ugye.

0: Ami viszont nagyon meglepő, hogy ez a madár annyira alkalmazkodott már egyrészt a klímához, másrészt pedig a urbanizált környezethez, hogy szinte egész évből vannak fészek adatok. Az az egész évben, hogyha nem is sikeresen, nem megpróbál költeni. Budapesten költött már decemberben, azaz találták meg tojásait enyhébb télen. Igaz, hogy az nem volt sikeres. De februárban már, hogyha jön az időjárás, akkor párpálnak, és bizony fészket építenek, és lerakják a tojásaikat. És ezért az, hogy néha március végén, április elején már fekete rigó fiókákkal lehet találkozni. És hát nyilván a fekete rigó is azon madarak közé tartozik, amely többször költ. Nyilván a megfelelő utódlás és a mortalitások, azaz a fészekalj, fióka, pusztulás ellensúlyozása érdekében így nagyon szapora, tehát alapjában véve nem ritka az akár háromszori költés.
1: Egyébként, hogyha valami történik a fészekaljjal, akkor automatikusan újra költ a fekete rigó?
0: A fekete rigó esetében ez jellemző, nem minden fajnál van így, de a fekete rigókra és általában az énekes madarakra nagyon jellemző, vagy a másodköltés, vagy a pótköltés. Másodköltésről akkor beszélünk, vagy mi a harmadköltésről, mikor a madárnak a teljesen természetes életciklusába tartozik az, hogy az első költés után, miután kirepülnek a fiókák és önfenntartóak lesznek, újra párba állnak, és egy újabb fészekaljat produkálnak, és ez a teljesen természetes menetrend nekik. Sok fajnál egyébként ez háromszori költést is jelent. Meg kell különböztetni a pótköltést, ami arról szól, hogy menet közben, akármelyik időszakába a fészekrakásnak, fiókanevelésnek egy predáció, vagy mondjuk egy nagyon rossz időjárás következtében elpusztul a fészekalj. Ebben az esetben újra kezdi a fészkelést, tehát egy be nem fejezett költést újra kezd az adott madár, ezt nevezzük pótköltésnek. A fekete rigó egyébként mind a kettő jellemző.
1: Ott van a fenyőrigó, a fekete rigó és a sárga rigó. Mindhárom faj védett Magyarországon, és a természetvédelmi értékük 25 ezer forint. Visszacsatolnék arra, amit legelőször mondtál, hogy nagyon jól szaporodik, tehát nagyon jól költ a fekete rigó, elég nagy példányszámban él Magyarországon. Ennek ellenére védett, és van egy jelentős természetvédelmi érték, mert azért a 25 ezer forint sem kevés. Ennek mi az oka?
0: Elejétől kezdve ez a három faj, ez azért nagyon-nagyon különbözik. A fekete rigó Magyarországon egy urbanizált, az ország egész területén elterjedt és gyakori fajnak mondható. A fenyőrigó az ugyan telenként bizonyos években inváziós jelleggel megjelenik több száz, több ezer csapatokba, némhez kimarad egyébként, és nagyon-nagyon-nagyon ritka költőfaj. Tehát nem minden évben költ, vagy ha költ, akkor hegyvidéken és egy-egy pár esetleg, viszonylag gyakori Európában, hogyha megnézzük a környező hegyeket, mondjuk Erdélyt, vagy az északi területeket. A sárga rigó viszont az egyrészt nem is rigó igazából, tehát egy picit távolabbi rokona az igazi rigóféléknek, és hát szerencsére egyébként ő is eléggé gyakori. Tehát rigó ugyan mind a három, de a státuszát illetően picit mások az alapok. Nyilván jellemző ez, hogy mindegyik viszonylag gyakori, ha nem is Magyarországon lásd fenyőrigó, de abba viszont megegyeznek, hogy Európába súlyosan veszélyeztetettek lehetnek, legalábbis bizonyos részeken. Ilyen például a sárga rigó, ami mondjuk nem is rigó, de kezdjük ezzel, hogy miért is védett. Nálunk tényleg gyakori, tehát mikor megjönnek májusban, ha valaki megismeri a hangjukat, folyamatosan hallja különböző magas fákról, városokban, természetesen kint, agrárkörnyezetben vagy erdőkben is. De alapjában azért tudni, hogy Angliában kipusztult ez a szép faj, pedig ott is viszonylag gyakori volt, még hogyha visszamegyünk 50 vagy 100 évvel ezelőttre. A fekete rigó pedig szintén Nyugat-Európában, ugyan nálunk több mint 1 millió pár költ, és folyamatosan észleljük az adatokból az erősödést, de Angliában és Nyugat-Európában az agrárgazdálkodás intenzívű válása, rengeteg növényvédőszer, rovarirtószer használta következtében az állománya fokozatosan csökken. Tehát általában ezeket a fajokat jellemezhetjük különböző fenyegetettségekkel, és elnézve az európai trendeket, ami például az agrárkörnyezetben költő madaraknak a trendjét illeti, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az állomány rövid, illetve középtávon, ha vizsgáljuk, akkor bizony nagyon sok fajnál ez csökken, és ez általában azoknál a fajoknál jellemző, amelyek agrártertekhez kötődnek. Ilyen például Magyarországon is, például a cigánycsuk vagy a sárga bilegető, ezek régebben gyakoriak voltak, és kifejezetten lehet látni, hogy a mezőgazdaság intenzifikációjával, a rovarirtószerekkel, nagyon intenzív, gépesített gazdálkodással ezeknek az állománya csökken. Tehát a védelem nagyon sok esetben azért van alkalmazva, mert bizonyos fenyegetettségeket látunk, lehetséges, hogy nem lehet kezelni azt olyan mértékbe, ami azt indokolná, és nyilván egy faj védettsége az előremutató is tud lenni. Tehát Magyarországon egyébként majdnem az összes madárfaj védett, azért tudni kell, vagy közösségi jelentésű madárfajról van szó, bizonyos esetekben lehet akár hírítést is engedélyezni, hatósági engedély alapján, de alapjában véve azért a magyarországi madárfajoknak a túlnyomó többsége védett státuszban van.
1: Nagyon érdekes kutatást olvastam a fekete rigó kapcsán. Egyrészt, hogy azok a fekete rigók, amelyek a városokban élnek, tehát behúzódtak a városokba, azok nem csak nappal, hanem akár éjszaka is énekelhetnek, pontosan a fények miatt, mert hogy olyan fényáradat van, hogy úgy érzi, mintha nappal lenne. A másik meg az, hogy sokkal hangosabbak a városban élő fekete rigók, mint az erdőben élők, és ennek egy nagyon egyszerű magyarázatot adtak a kutatók, túl kell harsogniuk a városi forgalom zaját.
0: Nyilván ez is az alkalmazkodásokkal van összefüggésben. Ez azért nem egyik évről a másikra következett be, hisz, hogy az elején mondtam, ez egy több mint 100 éves folyamat a fekete rigóknak a városi madárrá válása. És hát nyilván, ahogy egyébként alkalmazkodtak a városokhoz, és hát alkalmazkodnunk kellett a városok fejlődéséhez is, mert hogyha megnézzük az 50 vagy 100 év ezelőtti Budapestet, vagy akár Szegedet, vagy Debrecen, akkor nyilván a közvilágítás nem olyan minőségű volt, a zajterhelés nem olyan mértékű volt, hiszen ezekben a városokban egyrészt nem közlekedett annyi jármű, nem volt ennyire kivilágítva a város, egyáltalán a város az az elmúlt 20-30-40 évben lett tulajdonképpen egy olyan mértékű fényszennyezés, amely el nem volt képzelhető mondjuk 100 vagy 150 évvel ezelőtt, és nyilván ezekhez a madarak alkalmazkodnak. Kinn a szabadban, hogyha a rigóféléket nézünk, nagyon kevés faj az, amelyik éjszaka is énekel. Egyébként pont ez ilyen a fülemüle, aki tulajdonképpen bizonyos időszakban, amikor megérkeznek áprilisba, akkor egész nap énekel, kivéve a legnagyobb forróságokat. Nem véletlen, hogy a Magyar Madártengyeset is a fülemüle sétáit azt este tartja. Fülemülék éjszakájaként nevezzük el ezt a rendezvényt, amely minden évben meg van tartva májusban. Aminek pont az a lényege, hogy még késő délután elindul egy csoport, és este lesz az a, amikor még az utolsó fülemüléket is detektáljuk így ének alapján. És hát nyilván a fekete rigó ezt azért nem csinálta még, mikor nem urbanizálott madár volt, de alkalmazkodnia kellett, egyrészt vannak fények, másrészt nagy a zaj, tehát éjszaka is énekel, nyilván sokkal hangosabb lett, mert így alakította ki az evolúciós fejlődés, és hát bizony én is láttam már éjszaka kivilágított utcán táplálkozó fekete rigókat, tehát ad abszurdum, éjszaka is tart neki a táplálkozási periódusa, tehát kitolódik az a ciklus, ami mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt volt jellemző erre a szép kis madárfajra.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Agrár Közgazdasági Intézet jelentéséből. A gazdaságok 54,3 milliárd forintot költöttek új gépekre, az alkatrészforgalom pedig 6%-os növekedéssel elérte a 24,5 milliárd forintot. A beruházások több mint felét erőgépekre fordították. A traktorok iránti kereslet darabszámot tekintve 67%-kal emelkedett. Az elemzés szerint a növekedés a korábban elmaradt fejlesztések pótlásának, a technológiai nyitottságnak és a támogatási rendszernek köszönhető, miközben sok gazda továbbra is a meglévő géppark fenntartására törekszik. Esetleges E. coli baktérium jelenléte miatt a 240 g-os Dulano Artlender szeletelt szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az érintett termékek fogyasztása súlyos hasmenéses megbetegedést vagy vastagbélgyulladást okozhat, ami a csecsemőkre, várandós nőkre és legyengült szervezetűekre különösen veszélyes. Az üzletlánc tájékoztatása szerint a visszahívás kifejezetten a 2026. július 3-ai fogyaszthatósági idejű tételeket érinti. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik boltjukba, ahol a vételárat a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. Július 3-a és október 2-a között idén is közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity éjszakai vonat, közölte a MÁV csoport. Bár tavasszal a háló és fekvőhelyes kocsik meghibásodása miatt még bizonytalan volt a járat indítása, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a problémát bérelt nyugat-európai járművek forgalomba állításával sikerült megoldani. A horvát tengerpartra hetente 2-4 alkalommal induló légkondicionált szerelvényeken étkező kocsi is üzemel, az őszi időszakban pedig ismét kedvezményes utazási lehetőséget biztosítanak majd az iskolai csoportok számára. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Irona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli színvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal, virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérnie a csúcsra. Tiszafüred lovasa Gyöngy Tamás nyerte meg a Nemzeti Vágta szombaton megrendezett Vácdukai elővágtáját Forrás favorit nevű lovával. A felnőttek versenyéből a győztes mellett a második helyezett Vácduka, a harmadik Sződ, valamint a negyedik helyen célba érő Csörög lovasa is kvalifikálta magát az októberi szilvásváradi döntőbe. A 14 és 18 év közötti kishuszárok futamából Őcsény és Keszeg képviselői jutottak tovább, míg a legfiatalabbak versenyében Mátyásföld és Taksony versenyzői vívták ki az indulási jogot. A Vácdukai rendezvényen a hivatalos futamok mellett egy színészeket és táncművészeket felvonultató sztárfutamot, valamint rönghúzó versenyt és látványos lovas bemutatókat is láthatott a közönség.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával, a Fekete Rigóról. Azt olvastam a Fekete Rigóról, hogy ugye Európában és Ázsiában általánosan elterjedt, de betelepítették Ausztráliába és Új-Zélandra is. A betelepítésnek mi lehet az oka? Tehát ez egy hasznos madár, mert ugye lószúnyogokkal, meg gilisztákkal táplálkozik általában, de télen ugye, ha nem talál például szúnyogot, akkor átáll a bogyókra.
2: Talapjában igen, nagyon tud alkalmazkodni. Az, hogy egy madárfajt miért telepítenek be, illetve melyek azok a madárfajok, amelyek akár egy ilyen folyamatos és organikus fejlődésre betelepülnek maguktól, hát ez két különböző dolog. Az utóbbira lehet példát mondani, ilyen például az eredetileg Afrikában fészkelő pásztorgém, ami hát tulajdonképpen meghódította a világot, szép lassú terjeszkedéssel átment Dél-Európába, ott is nagyon gyakori faj lett, átkerült Észak-Amerikába, ott is nagyon jól terjedt, és hát bizony nálunk nagyon ritka volt 20-30 évvel ezelőtt, de ma már egyre több fészkelés, például rendszeresen lehet látni, ahol én nagyon gyakran szoktam madarakat nézegetni a szegedi fehér tó mellett is, már rendszeresen költ egyre nagyobb példányszámba, és bizony a tórendszer melletti bivajokon nagyon gyakran lehet látni, hogy a hátukon áldogálnak, vagy kísérgetik. Ez egy ilyen természetes folyamat. Sok esetben örülnek, sok esetben nem örülnek az ilyen fajoknak a biológusok, viszont a betelepítés az egy más folyamat, itt azt jelenti, hogy alapjában véve a fajoknak, a populációnak a kezdeti egyedeit tulajdonképpen direkt, tudatosan elvitték oda, és szabadon engedték, hogy szaporodjatok, sokasodjatok alapon. Na most ez lehetséges, hogy azért is volt, mert az oda települő emberek annó szerettek volna valami olyan madárfajt látni a környezetükbe, hallani, ami a megszokott régi hazájukra, mondjuk Európára emlékezteti. Ez nyilván egy ilyen lelki indítatásból van, de azt lehet mondani, hogy az ilyen jellegű betelepítések nagyon-nagyon-nagyon károsak tudnak lenni. Tudnélik például a fekete rigó, amely nagyon alkalmazkodó faj, ezt nagyon jól látjuk az állomány alakulásából Magyarországon is. Versenytársai lehetnek olyan őshonos fajoknak, amelyek nem tudják felvenni ezt a versenyt, és az újonnan betelepülő faj az hátrébszoríthatja azokat a fajokat, amelyek őshonosok ott, és bizony extrém esetben ezek ki is pusztulhatnak. Nyilván nem feltétlen a fekete rigó, amely ilyen nagyon komoly veszélyt jelent, de például néhány évvel ezelőtt Izraelbe szembesültem azzal, hogy a Pásztor Meinó nevezetű, egyébként nagyon szép dekoratív kis ázsiai madárfaj mindenütt ott van Jeruzsálembe is, és csodálkoztam is, hogy ez hogy kell oda, és ottani barátaim elmesélték, hogy hát úgy, hogy alapjában véve ezt a fajt például tenyésztették, mert tulajdonképpen egy házi kedvencként lehetett megvásárolni, és bizony Jeruzsálembe történt az a tragédia tulajdonképpen, hogy egy nagy szabadtéri röpdéval a tenyésztőt tartott, ezek kiszabadultak. És azóta én 10 000-ekben mérhető az állomány, nagyon jól alkalmazkodtak ahhoz az éghajlathoz, és az például azért veszélyes, mert egyrészt táplálékba, illetve költőhelybe is kompetenciát jelentenek az őshonos fajoknak, tehát elfoglalják a költőregeket, vagy egész egyszerűen a nagy termetű, erőszakos csapatokban mozgó madarak a táplálkozó teletet sajátítják ki, és bizony őshonos madarak háttérbe szorulnak, és extrém esetben ezek kipusztulhatnak. Tehát ez mindig egy káros folyamat. Magyarországon is látszik már néhány ilyen faj, ami gondot fog jelenteni előbb vagy utóbb. Ilyen például érdekes módon az őrvös papagáj, amely egyébként Nyugat-Európában, hogyha valaki Londonban, vagy akár Spanyolországban, Németországban, nagyvárosokban van, nagy csapatokban láthatja ezt a fajt. Ezek már Magyarországon is szabadon is időnként költenek, de meg fogjuk azt érni szerintem egy 10 éven belül, hogy komolyabb papagájcsapatok fognak tanyázni nagyobb városokban, ahol bizony nagyon komoly kompetenciát fognak jelenteni például a városokban lakó házi vagy mezei vereveknek.
1: Milyen veszélyeztető tényezők vannak, amelyek veszélyeztethetik ennek a madárnak a fennmaradását, a létét?
2: Vannak direkt emberi hatások. Évről évre lehet azzal találkozni, hogy emberek hatósági engedéllyel vagy anélkül kivágják mondjuk májusban vagy júniusban a cserjéket, fákat városokban jellemző módon. Egyébként általában kényelmi okai vannak ennek, sok esetben egyébként nem, sok esetben olyan indoka van, hogy mondjuk balesetveszélyessé válik egy fa, és pont költési időszakban jut arra a hatóság, hogy engedélyezi annak a eltávolítását. Nyilván az ember élet fontos ebben az esetben. A különböző kényelmi szempontok nem indokolják ezt, hogy ennyire ne tudjunk együtt élni a természettel. Szerencsére ilyenkor azért a fekete rég, ahogy elmondtam, alkalmazkodik, és újra költ, más helyet talál, de azért ne felejtsük, hogy ez természetkárosítás. Tehát, hogy itt ebben az esetben mindenkit kérünk, hogy a megfelelő csatornákon jelezzék a hatóságoknak ezt, mert sok esetben nincs engedély, és ilyenkor gyakorlatilag meg kell találni a felelős terjeszt. Nem csak fekete rég, de sok egyéb madárfaj, fészke, fióká is elpusztulhatnak. A másik, ami egyébként indirekt probléma, de természetesen az ember felelős ezért, az a házi macska. Tehát ez nem tűnik olyan óriási veszélyforrásnak, de hát azért tudni kell, hogy több mint 2 millió házi macska jár ki rendszeresen. Tehát nem azokról a macskákról beszélek most, amelyek lakásba laknak, nem járnak ki, nem vagy a kijáros, vagy az elvadult házi macskákról, amelyek ragadozók, tehát még egy jól táplált, háznál tartott kijáros macska is képes gyakorlatilag óriási kárt tenni a kertnek a fészkelő madárállományban. Nagyon jó ragadozók, és rettenetesen nagy hatásokkal zsákbányolnak. Éves szinten több mint 2 millióra tehető azoknak a madarak egyedeinek a száma, amelyet csak Magyarországon elpusztítanak a házi macskák. Ez például az USA-ban egy brutális számot, 250 millió madárról beszélünk, 250 millió egyedről, nyilván kisebb ország vagyunk, de ez egy óriási szám, tehát ennek érdekében tenni kellene valamit egy központi szabályzással, csipeléssel, sőt, hát én szerintem engedélyezés kellene kötni macskatartás, kutyatartás, mindenféle házi kedvenc tartását, gyakorlatilag egy hatósági engedéllyel, mondjuk egy jogosítvány megszerzésével engedélyezni, hisz ez már kezelhetetlen. Az, vagy annyira tönkre tettük a természeti környezetünket, eleve már intenzív mezőgazdaság, intenzív erdészeti gazdálkodás, amely nyilván proficientikus, zsugorodnak ezek a területek, víz az nincs a tájban, és erre a teljesen lepusztított, összezsugorodott, és kellőképpen nem védett telete még ráeresztjük mondjuk a házi kedvenceinket is, amelyek vagy teljesen elvadultak, vagy kijárnak, de ilyen szempontból teljesen minden milliós nagyságrendű kárt okoznak csak egyet számba, nyilván nem beszélünk most a természetvédelmi értékről.
1: Etetés, itatás, nálam a kertben télen és nyáron, tehát szinte egész évben megtalálható a fekete rigó, és nagyon ritkán lehet látni azt, hogy az etetőre felszáll, és mondjuk egy-egy magot elvisz onnan, tehát vagy éppen mondjuk, ha valamit ott talál benn, ezt nagyon ritkán lehet látni, de előfordul.
2: Alapjában az etetés, a madár etetés, ez nem egy szükséges dolog, azt azért tudnunk kell, ez magunkról szól. Hasznos egyébként edukációs szempontjai azok felmérhetetlenek, hisz ha valaki eteti a madarakat, akkor nagyon sok madárfajjal megismerkedhet, amit egyébként nem láthat a kertbe. A fekete rigó nyilván nem magokkal táplálkozik, sőt egyáltalán nem, tehát amikor lehet látni etető környéken, az általában olyankor van, mikor egy szakmai tanácsra mondjuk az ember kihelyez fölszurkába mondjuk almát, vagy csak úgy simán lerakja, igazából ezekre rá szokott járni, de alapjában véve nem annyira etetőfüggő a fekete rigó, de köszöni szépen, nagyon jól megvan egyébként, tehát lehet látni, hogy egy gyönyörű szép nagy állomány áttelel, nincs veszélyben, megtalálja a táplálékforrást, és mint ahogy mondtam, néha decemberben, vagy akár januárban is képes költeni, vagyis hát megkezdi a költést, ezek persze általában nem sikeresek. Ami viszont az itatást illeti, az egy nagyon-nagyon hasznos dolog, és az etetés nyilván azt általában úgy szoktuk mondani, hogy csak az első fagyok beköszöntétől március elejéig szabad ezt megtenni, mert tényleg nem feltétlenül madarakról szól, hanem magunkról. Azt viszont nem szabad abba hagyni, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Viszont az itatás egy olyan természetvédelmi tevékenység, amelyet bátran ajánlhatok, ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, hisz a madarak nem csak isznak, hanem fürdenek is. Ennek nagyon sok oka van. Nyilván az ivást azt január 1-től december 30-ig minden nap szeretik, és hát bizony az elmúlt néhány évben olyan asszály volt, ahol nem biztos, hogy meg tudták találni azokat a természetes vagy nem természetes vízforrásokat, amelyeken keresztül ők állandóan a természetes állapotukat, az ivásfürdést fent tudták tartani. Néhány évvel ezelőtt volt is pont Szeged Padán rengetegében egy tömeges rigópusztulás, és egyszerűen a kirepült fiatalok rőgutát kaptak, nem tudtak eleget inni, nem voltak túlság se, és bizony sok madár elpusztult, néhány tucat, de ez esetben nyilván egy országos adatra kivetítve ez bizonyára nagyon sok lehetett. A fürdés is nagyon fontos nekik, tehát a madarak tollának az ápolása, a tisztántartása azért fontos, mert hát egyrészt nyilván hűtik is magukat, különösen a nagyon nagy melegben, ez nyáron, július és augusztusban jellemző, de természetesen különböző éléskörőktől való megtisztítás is nagyon fontos, hiszen a madaraknak is vannak például tolltetveik, amelyeket nem véletlen, hogy porfürdővel vagy rendes fürdővel eltávolítanak a testükről, és ez nagyon-nagyon fontos a madaraknak, tehát én azt javaslom, hogyha az etetést nem is hisz a rigókra, kifejezetten komoly etetési stratégián nincs is, de az itatást, illetve a fürdőjég biztosítását azt nagyon javaslom. Ez bárki megteheti, akinek kertje van. Nagyon sok helyen látom egyébként, hogy panellakások előtt lerakott edény a madaraknak, és ezek nagyon-nagyon hálás dolgok, hisz nagyon gyorsan megtalálják az ott költő madarak, és egészen sok fajt lehet megfigyelni, amelyek szinte sorban állnak, isznak, fürdenek, és ez egy nagyon-nagyon hasznos és fontos tevékenység.
1: Egyetlen egy dolog jutott még eszembe. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület nem győzi felhívni a figyelmet. Áprilistól augusztusig tart a fióka szezon. Ilyenkor találkozhatunk földön lévő fekete rigó fiókákkal is, és nem akkor tesszük a legjobbat, hogyha azt a kis fiókát megfogjuk, magunkhoz vesszük és hazavisszük, és mi neveljük föl.
2: Igen, hát nagyon erős kommunikációs kampány van már infografikákkal, poszterekkel, videókkal fönt erről a dologról. Nyilván az edukáció nagyon fontos, sok ember ezzel jutott, már kevesebb telefon jut el például hozzám is ebbe az időszakba, de hát nyilván az embereknek még mindig nincs elég ismerete erről, és mikor találnak egy madarat, egy ilyen szekunder bűntudat is megszólal bennünk nagyon sok esetben, hisz azért mindenki érzi, hogy nem jó irányba halad a embernek és a természetnek az együttélése, tehát nem mondhatni egy ilyen sikertörténetnek sajnos, és ilyenkor mindent megpróbálnak tenni, hogy az adott egyedet megmentsék. És hát sajnos ez néha kárt okoz. Bizonyos fajok, ilyen példaként a városokban is jelenlévő fekete rigó, de például a bagolyfajok is, a leggyakoribb az erdejfüles bagoly például tipikusan ilyen, hogy mielőtt még rögképessé válnának ezek az egyébként fészek lakó fiókák, ezek szétvásznak, szétugrálnak. Ennek egy nyilván egy evolúció során kifejlődött túlélési stratégiája van, amelynek az lett a logikája, hogyha bent ül a négy darab fekete rigó fióka mondjuk a fészekbe, és jön egy macska, akkor nyilván rögképtelnek a fiókák, mindegyiket el tudja gyakorlatilag kapni, és minden négy fióka meghal. Viszont hogyha ezek szétugrálnak, és egy meghatározott kert, mondjuk akár 10-20 négyzetméteres területén szétszorolnak különböző magasságokban, amik fel tudnak ugrálni, így nyilván a túlélés lényegesen nagyobb. Nem föltétlen az adott egyet szempontjából, de a faj szempontjából mindenféleképpen, hisz valószínűleg nem mindegyik fiókát találja meg a ragadozó, és a négy fiókában mondjuk három meg is marad. Ami nagyon jó stratégia természetesen, hát ezt érték félre sajnos az emberek, és amikor találnak egy teljesen normális életmódot élő a szülők által etetett fekete rigó fiókát, bedobozolják, hazaviszik, beviszik madármentőhelyre, végtelefonálják nyilván az elérhető telefonszámokat, és nagyon nehéz néha meggyőzni az embereket, hogy az a legjobb megoldás, hogy oda kell vinni, ahol találták, és oda lerakni, maximum egy bokorra, vagy a fának a alsvágára rakják föl, ezek általában tudnak kapaszkodni, és ott biztonságban vannak. Szerencsére azért egyre kevesebb az ilyen telefon, tehát a Magyar Madártenyészeknek, illetve nyilván más civil szervezeteknek is, akik ugyanezeket a felhívásainkat megosztják, hatalmas szerepe van ebbe, mert a lehető legkevesebb fiókát kell így idézőjelben megmenteni, és hogyha nem mentjük meg, szintén idézőjelben mondom, hanem ott hagyjuk, akkor a lehető legnagyobb esély van arra, hogy ez a fióka szerencsésen fölnől, és jövőre szaporodóképes madár lesz, aki párban áll, fészket épít és fiókákat nevel.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a fekete rigót ismerhették meg, amely az egyik legközismertebb és leggyakrabban szemünk elé kerülő énekes madarunk. Védett, természetvédelmi értéke 25 000 forint.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint az átvilágítás célja, hogy a tárca külgazdasági területének irányítása alatt működő intézmények a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsodabaui-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Adásunkat az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójából hallgatják, június 15-e van, hétfő. Itt a kontinentális reggeliben az előttünk álló órában önök először a kalendáriumot, majd az útravalót hallgathatják meg. 7:30-kor hír összefoglalóval jelentkezünk, ezután a Szatmári Református Egyházmegye nyári egyházmegyei evangelizációjáról lesz szó.
2: Minden évben megszervezendő, megrendező evangelizációnkra most is készülünk a Szatmári Református Egyházmegye. És június 28-tól július 1-ig szokásos módon 4 estén és 4 helyszínen keresztül fog tartani ez az evangelizáció, és már egy régről ismert és újra meghívott igehirdető fog szolgálni, nagy tiszteletű Korda Zoltán, a Szatmár Németi Láncos templomnak a lelkésze.
1: Kedves hallgatóink, ez tehát első órán kínálata, tartsanak velünk, a szerkesztő Demeter Zsuzsa várja önöket.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 15-e van a Jolánok neve napja. A Jolán nevet Dugonics András használta először 1803-ban megjelent Jólánka, Etelkának leánya című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán, vagy a görög Jolanta, Jolanda név. 1309-ben napon Tamás esztergomi érsek első Károly néven magyar királlyá koronázza Károly Róbertet a budai Nagyboldogasszony templomban. 1312-ben a Rozgonyi csatában Károly Róbert legyőzi Aba Amadé fiait és Csák Máté segédcsapatait. 1389-ben a törökök döntő győzelmet aratnak a Rigó-mezei csatában. 1682-ben Báthori Zsófia halála után 2 évvel Munkácson házasságot köt Zrínyi Ilona és Tököli Imre. 1752-ben Benjamin Franklin végrehajtja híres sárkányos kísérletét, amelynek során sikeresen hozott létre szikrákat egy felhőből. A villámcsapás elektromos jelenségének felismerése vezette el a villámhárító feltalálásához. És 1986-ban e napon nyitották meg a Hungaroringet. 1763-ban született Berzevici Gergely, közgazdasági szakíró. 1793-ban Aranyi István, evangélikus pap, 1829-ben Szász Károly, író-költő született. 1843. június 15-e a dátum, amikor meglátja a napvilágot Edvard Grieg, norvég zeneszerző, zongoraművész. 1848-ban Láng Adolf, műépítész, a magyar historizmus képviselője született. 1874-ben Böck Hugó, geológus. A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola professzora, az alkalmazott földtan kiváló művelője, főbányatanácsos, helyettes államtitkár. 1928-ban született és 2005-ben hunyt el Tábori Nóra Kossuth Díjas színésznő. 1939-es Lőrincen László író. 1521. június 15-én hunyt el Bakócz Tamás esztergomi érsek bíboros. 1631-ben Decsi István református lelkész költő halálát jegyezték a krónikák. 1893-ban pedig Erkel Ferenc zeneszerző karmester zongoraművész pedagógus hunyt el. Nem kevésbé sakkmester is volt, a pesti sakkör első elnöke. Pályáját zongoraművészként és zenepedagógusként kezdte, de alkalmilag vezényelt is, és a zeneszerzéssel is megpróbálkozott. 1840-ben írta meg első operáját, a Báthori Máriát. A szövegkönyv szerzője Egressy Béni volt, akivel egészen haláláig dolgozott együtt. 1844-ben megnyerte a Kölcsei himnuszának megzenésítésére kihirdetett pályázatot, az 1848-49-es forradalmi szabadságharc után a főváros hangverseny életének fellendítésén fáradozott. 1884-ben a megnyíló operaház főzeneigazgatója lett. Nevéhez fűződik a Nemzeti Opera megteremtése. Leghíresebb operája a Bánkbán. Kedves hallgatóink, a június 15-i nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

közösségben vagy magányosan. Érdekes megfigyelnünk a mindennapi életben zajló folyamatokat e kérdéssel kapcsolatosan. Egyre inkább azt láthatjuk, hogy cégek, csoportok, országok erőik egyesítésére törekszenek, szövetségeseket keresnek és egyesülnek. Ebben látják erejüket, fennmaradásuknak esélyét. Másrészt láthatjuk ennek a folyamatnak az ellenkezőjét, hogyha az egyéni sorsokra, életekre figyelünk. Az ember egyre jobban elidegenedik a másik embertől, sokan magányossá válnak, elveszítve az alapvető együttélés korábban természetes közösségi formáit. Észre sem vesszük, hogy életfolytatásunk azzal a következménnyel is jár, hogy egyre kevesebb a közösség a másikkal. Nem egyszer megtapasztalt valóság, hogy még a családon belül is, amely a társadalom legkisebb egysége, sejtje, egyszerűen csak egymás mellett élnek. Arról nem is beszélve, hogy a szomszédi jó viszony, a rokoni kapcsolatok valamikor biztonságot, segítséget nyújtó jelensége szinte megszűnő félben van. A gyülekezeti közösség, amelyben erőt meríthetett, támaszt talált vagy örömét oszthatta meg, egy szóval számára is értékes közösséget élhetett Istennel és emberrel, egyre elhanyagoltabbá vált. A társadalmi közösségek élő lüktető voltáról szóló tudósítás mára már a médiában is nagyon rendkívüli hírek közé kerül. Nem ez a természetes. Érdemes átgondolni, hogy ki is veszít mindezen, és hogy a vesztes mit veszít el mindezzel. Ha az ember élete ezen a vágányon tovább halad, vajon hová juttat el valamennyiünket ez a folyamat? Talán néha azt mondja az ember, hogy majd. Most vannak nekem fontosabb dolgaim, mint a közösség. Magamra és az én dolgaimra kell koncentrálnom, az én életemmel kell foglalkoznom. Talán belülről többet, jobbat akarunk, de nem leszünk ezzel majd szegényebbek. Életünk nem lesz üresebb, szürkébb, sivárabb, értéktelenebb? És nem fosztjuk-e azokat meg, akik életünk részei, és akiknek mi életük részesei vagyunk? A közösség, mely arra adatott az embernek, hogy benne az ember élete kiteljesedjen, benne átélhesse mindazokat az érzelmeket, értékeket, amelyektől igazán boldog lesz. A közösségek elvesztésével talán éppen ezt az óriási lehetőséget veszítjük el. Talán van még időnk újra felfedeznünk kapcsolataink erejét. Talán van még időnk újra építenünk elfeledett közösségeinket.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében, hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. A magyar emberek folyamatos bevonását tervezi a döntések előkészítésében Radnai Márk, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, akit június 13-ai hatállyal a területért felelős kormánybiztosnak nevezett ki Magyar Péter miniszterelnök. Radnai Márk szombati közösségi médiás bejegyzésében közölte, hogy feladata egy új intézmény a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozásának koordinálása. A kormánybiztos a közélet működésének megújítása érdekében vizsgálja a világ legjobb társadalmi részvételi modelljeit, és olyan módszertani javaslatokat dolgoz ki, amelyek erősítik a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a politikus az érintett miniszterekkel együttműködve elemzéseket készít majd, amelyek a lakosság testi, lelki és gazdasági jólétét szolgálják. Az uniós tagállamok támogatását sürgeti a Magyarországi Médiaszabadság reformjához a Nemzetközi Újságíró Szervezet. A bizottság az újságírók védelmiért felszólította a tagállamokat, hogy a jövő heti tanácskozáson ösztönözzék a magyar kormányt a sajtószabadságot erősítő, uniós joggal összhangban álló intézkedésekre. Szent Ivánéi közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű Első Lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Szatmári Református Egyházmegye Missziói Bizottsága már szervezi a nyári egyházmegyei evangelizációt. Június 28-ától július 1-jéig Túricsén, Botpaládon, Nagyszekeresen és Garbolcon gyűlnek majd össze a szatmári reformátusok esténként. Az ige hirdető Korda Zoltán lelkipásztor lesz Szatmár Németiből. Az egyházmegye további ünnepi alkalmairól is hallanak a most következőkben Szabó Bélával, a Szatmári Református Egyházmegye Missziói Bizottságának referensével, a Fehérgyarmati Református Egyházközség lelkipásztorával Széles Szabolcs beszélget.
2: Milyen alkalmak várhatóak, mely helyszíneken és ki lesz az ige hirdető?
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Minden évben megszervezendő, megrendező evangelizációnkra most is készülünk a Szatmár Református Egyházmegyével, és június 28-tól július 1-jéig szokásos módon 4 estén és 4 helyszínen keresztül fog tartani ez az evangelizáció, és már egy régről ismert és újra meghívott ige hirdető fog szolgálni, nagy tiszteletű Korda Zoltán, a Szatmár Németi Láncos templomnak a lelkésze fog. Isten a változások istene. Ez lesz a címe ennek a 4 estés evangelizációnak, és Ószövetségből, Újszövetségből vett igeszakaszokkal fogja ezt a címet körbejárni mind a 4 estén keresztül. Készülünk a lelkészi zenekarral is ezekre az estékre. Ehhez a témához, igehelyekhez választunk, készülünk énekekkel. Mindenkit buzdítok arra, hogy hozza magával az énekeskönyvet, mert énekeskönyvi énekek is lesz, de külön énekeskönyv kívüli énekfüzettel is készülünk. A nagyon várt alkalomra készülünk, mert a szatmári embereket megmozgatja mindig ez az evangelizáció, és mi is nagyon örülünk annak, amikor a gyülekezeteknek a templomai megtelnek, eljövünk, hogy együtt dicsőítsük az Istent, együtt tudjunk énekelni, és ezek a gyülekezetek a következők: Túricsén, Botpaládon, Nagyszekeresen és Garbolcon fogunk is sorrendben találkozni egymást követően minden egyes este 6 órai kezdettel, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit.
2: Az imádság évében 2026-ban ugye ezek az evangelizációs alkalmak is ennek a szellemében telnek, amelyet a Magyarországi Református Zsinat meghatározott erre az évre, viszont hogyan látja nagy tisztelet úr az imádság éve itt Fehérgyarmaton is, akár az egyházmegyében is, akár mennyire tudott a gyülekezetekben megmutatkozni, mint egy felhívás, vagy egy üzenet, vagy egy olyan gondolat, amelyre nagyobb hangsúlyt kellett most fektetni, éppen emiatt is, hiszen ez a cél lett megjelölve.
3: Mindig próbálunk becsatlakozni az éppen aktuális évnek a témájába, amit a zsinat határoz meg, így tavaly az ifjúsági szolgálatnak az évébe ugyanúgy be tudtunk csatlakozni az ifjúsági programokkal, de akár a felnőtt programokkal is, hiszen Berekfürdőn, az egyházmegyei csendes héten, a szeptember 3. heti, az is jó megszokott időpontban megszervezendő alkalomra, és az előadásoknak a téma az ifjúság volt. A bibliai fiataloknak, az ifjúságnak a szerepe, hogyan gondolunk az ifjúságra. Így most az idei évben pedig az imádság évéhez kapcsolódva szervezzük az egyházmegyei alkalmainkat, amin mögöttünk már tudunk egy ifjúsági csendes napot, ami szintén az imádság évéhez kapcsolódott, készült Dajga Csaba nagy tisztelet úr kollégám készített egy imasétát, a Mi Atyánkot járta körbe, és nagyon fontos nekünk, hiszen visszaemlékszem a tavalyi evangelizációra, amikor Jánk Majtison találkoztunk szabadtéren, több százan, több mint 400-an voltunk jelen azon az alkalmon, és nekem óriási megerősítés volt, amikor ennyien együtt tudtunk énekelni és imádkozni. Óriási erő van a közös imádságokban, és nagyon fontos, hogy együtt közösen is el tudjunk csendesedni, hiszen megvan az embernek az egyéni saját maga imádságos élete. Nem én vagyok szerintem az egyetlen, akit a nagymamája tanított meg egy esti imádságra, egy kötött imádságra, de utána, hogy az életünkben is fejlődünk, ugye a hit életünkben is növekedni kell, erősödni kell, és nagyon jó, hogy együtt hangosan is tudunk közösen imádkozni. Mi itt Fehérgyarmaton, a bibliórákon, a hétközi alkalmakon gyakoroljuk is ezt, és olyan jó, hogy együtt tudunk közösen imádkozni, imaórát tartani és elcsendesedni az Isten előtt, de a Berekfürdői csendes héten is minden egyes reggel imaközösséggel kezdünk 7 órától, ahol a napi ige köré különböző formában szoktunk imádkozni, van, aki kötött formában imádkozik, van, aki verses, rímes formában imádkozik, van, aki egyénileg imádkozik, imádkozik, de nagyon nagy erő van a közös imádságban, és ezt jó lenne minél több helyen itt az imádság évéhez kapcsolódva, amihez az evangelizáció is erősen fog kapcsolódni, tudnánk erősíteni egymás hitét is a közös imádságainkban.
2: Tiszteletes úrék, teológiát végeztek, én laikus vagyok ezen a területen, de ahogyan most kivettem a szavából, ugye az imádkozásban is lehet fejlődni, akár egy sportolónak is, hogyha folyamatosan edz, akkor valószínűleg a fizikuma is erősödik. Ugye aki gyerekkortól már megtanul a nagymamájától, ahogyan hallottuk imádkozni, az felnőtt korára önálló imádságot is meg tud fogalmazni? Tehát van-e az imádkozásnak valamilyen olyan kerete, amit azért érdemes tartani, és abba beleépíteni azt a tartalmat, ami az embernek a szívéből kikívánkozik?
3: Természetesen ebben is tud, és szerintem az embernek igénye is van arra, hogy ebben fejlődjön. A kötött imádságokon túl nagyon jó, hogyha az ember meg tudja saját magának is fogalmazni az imádságát, hiszen erre rengeteg példát találunk a Bibliában, a Zsoltárok könyvében, Dávidnak a Zsoltáraiban, ahogy a legőszintébb módon tudja kifejezni önmagát az Isten előtt, és tud könyörögni, tud dicsőíteni, tud hálát adni, tud megköszönni dolgokat, tud bűnbánatot is tartani, de mindenek előtt az, amit vasárnap Isten tiszteleteken is gyakorlunk, az Úr imádságban Jézus Krisztus tanít bennünket, hiszen azt mondja, hogy ti azért így imádkozzatok. És az egy nagyon jó keretet ad nekünk, hogy hogyan is kell imádkoznunk, hiszen abban megvan a megfelelő megszólításmód, megfelelő hely és körülmények, egy csendes környezetet kell kialakítani magunknak. Egy nagyon hangos környezetben, egy nagyon mozgolódó környezetben nem tudunk olyan mélyen imádkozni. Meg kell választani tudatosan is ennek a helyszínét és az idejét is. És tudatosan is lehet az embernek arra elhatározni magát, hogy például minden reggel felkelek egy kicsit korábban, hogy tudjak igét olvasni és imádkozni, tudjak erre időt szentelni. És az imádságban része a doxológia, az Isten dicsőítés, annak is megvannak a formái, megvan a bűnbánat, a könyörgés, a másikért való könyörgés, a hálaadás és a saját életemben történt dolgoknak az összefoglalása. Jó, ha tudunk imádkozni az Istenhez, az éneklés is egy nagyon jó formája, azt szoktuk mondani, hogy ez kétszeres imádság. De ahogy a zsinat is meghatározta az imádság évét, annak a központi igéjét, ami a Zsoltárok könyvéből van, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. A debreceni református kollégiumnak a homlokzatán is pontosan erre van egy felhívás. Orrandó et laborandó, imádkozzál és dolgozzál. Az imádkozás az egy aktív életforma, az nem egy passzív életforma, és ez az imádkozva és dolgozva élni az életemet, az pont arra hivatott, hogy nem csupán egyéni dolog az imádság, hanem jó, hogyha közösen is tudunk imádkozni. Erre a zsinat készített a Calvin kiadó által különböző kiadványokat is. Van egy Szela neve elnevezésű című kiadványuk, ami az egyéni imádságban nyújt segítséget, de van közösségi imádságban is nyújtó kiadvány, ami segítséget adhat nekünk abban, hogy el tudjuk mélyedni ebben az imádságban. A Vezérfonal a közösségi imádsághoz című kiadvány, az pontosan a közösségi imádságban nyújt segítséget ahhoz, hogy hogyan tudunk gyülekezeten belül, családon belül, akár közösen fennhangon, hangosan is közösen tudni imádkozni. Ebben azt hiszem, itt a Szatmári régióban van hová fejlődnünk. Kicsit távol áll tőlünk ez, hogy hangosan imádkozzunk a gyülekezetekben, én ezt tapasztalom, és ebben erősödhetünk.
2: Azért mindig olyan lélekemelő látni, hogy akár már egy óvodás csoportnál is, hogy gyerekek összekulcsolják a kezüket, és közösen imádkoznak. Tehát az imádkozást akkor már ilyen kisgyermekkorban is érdemes megtanítani, hogy később ők maguk is tudják másoknak megtanítani, meg tudjanak benne fejlődni.
3: Természetesen szerintem ez tanítványi keresztényi felelősségünk is, és feladatunk is egyben, hiszen Jézus Krisztus is a missziói parancsban azt mondja, hogy menjetek el, ti menjetek el, és tegyetek tanítványokká. A nagymamáknak, a nagyszülőknek a szerepe óriási fontosságú ebben, de ugyanúgy a szülőké, keresztszülőké, ők a keresztelőn fogadalmat is tesznek erre, hogy így fogják nevelni és neveltetni, hogy erre oda fognak figyelni a gyermek életében, és nagyon fontos nekünk, mint egyház, mint gyülekezet, mint egyházi intézmények is, akár oda, akár iskola, hogy erre nagyon-nagyon jól odafigyeljünk, hogy mutassunk példát, mutassunk nekik utat, hogy hogyan lehet imádkozni őszintén, tiszta szívből az Istenhez, és olyan jó, hogy akár az ovis csoportokban, akár a az osztályokban, az iskolákban, a reggeli csendes percek alatt, vagy a hittanórák elején, végén is, mi mindig erre adunk példát, hogy hogyan lehet imádkozni, hogyan kell imádkozni az Istenhez.
2: Itt a nyári evangelizációs alkalmakon június 28-tól július 1-ig is közös imádkozások is lesznek, és itt nem csak gyülekezeti tagokat várnak nagy tiszteletű úrék, mert sokan ugye félnek elmenni, azt mondják, hogy hát ők nincsenek úgy betagozódva egy-egy gyülekezetbe, de a lelküket lehet, hogy erősíteni egy-egy ilyen alkalommal.
3: Nagyon örülünk annak, hogyha gyülekezeti tagok jönnek, úgymond azok, akik a gyülekezet törzsét alkotják. Nagyon jó látni azt, hogy mindig újra és újra ismerős arcok érkeznek erre az alkalomra, hiszen nekünk is meg kell újulni újra és újra, meg kell erősödnünk, fejlődnünk, növekednünk kell a hitünkben. De az evangelizáció, mint műfaj, az arra hivatott, hogy az érdeklődőket szólítsa meg elsősorban, olyanokat, akik eddig nem keresték, vagy nem találták azt a közösséget, azt a helyet, ahol megismerhetik a mindenható Istent, így szeretettel hívjuk azokat, akik érdeklődőek, akik nyitottak, akik szeretnének többet megtudni az Istenről, a református közösségünkről, a Szatmári egyházmegyéről, és szeretettel szólítom fel, és kérem fel a gyülekezeti tagokat is, hogy hozzuk el azokat, akik egyéb alkalmakra nem tudnak, vagy nem akarnak eljönni, buzdítsuk családtagjainkat, buzdítsuk a férjeket, a feleségeket, buzdítsuk a gyermekeket arra, hogy jöjjenek el, és hallgassák az Isten igéjét.
2: Kívánjuk, hogy áldottan teljenek ezek az evangelizációs alkalmak Turicsén, Botpaládon, Nagyszekeresen és Garbolcon 2026. június 28-ától július 1-jéig, ahol majd nagy tiszteletű úrékkal is a zenekarral is lehet találkozni.
3: Szeretettel várunk mindenkit!
1: Szabó Bélával, a Szatmári Református Egyházmegye Missziói Bizottságának referensével, a Fehérgyarmati Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk az iménti percekben az imádságról, az imádság jelentőségéről és az egyházmegyei evangelizációs alkalmakról.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét

0: Építés jóval a 2035-ös határidő előtt teljesíti a GDP 5%-át kitevő védelmi kiadásokra vonatkozó NATO elvárást. Jelentette ki Jens Hannefeld, Németország washingtoni nagykövete egy interjúban. A diplomata a Fox News hírportálnak elmondta, hogy Németország a hadseregfejlesztés részeként a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű szerződést kötött amerikai hadiipari vállalkozásokkal fegyverzetek beszerzéséről. Hozzátette, hogy a német haderő mintegy 100 000 fővel növeli aktív szolgálatot ellátó katonáinak állományát. Németország fokozza fellépését, halljuk a felszólítást, fogalmazott azzal az amerikai elvárással kapcsolatban, hogy Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságának fenntartásában. A német nagykövet azt a meggyőződését is hangoztatta, hogy a Németországban működő amerikai katonai bázisok az amerikai nemzetbiztonság érdekeit szolgálják, valamint egyben fokozzák a NATO elrettentő és védelmi képességét. A szlovák államfő szerint nem vezet jó szomszédi kapcsolatokhoz Magyar Péter retorikája. Péter Pellegrini egy televíziós műsorban bírálta a magyar miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos. A politikai műsorban több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért a szlovák politikus. Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a Nemzeti Összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, mely szerint Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, mely saját magával szomszédos. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, melyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök, Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Magyar Péternek a kijelentését korábban a szlovák külügyminiszter is visszautasította. A magyar tulajdonban lévő Microsec eSignó hitelesítés szolgáltató lett az Európai Unió első minősített attribútum tanúsítvány szolgáltatója. Míg a minősített elektronikus aláírás azt igazolja, hogy az elektronikus dokumentumot az aláíró aláírta, a tanúsítvány azt is dokumentálja, hogy az aláíró milyen szerepkörrel vagy jogosultsággal rendelkezik, valamint a személyére vonatkozóan is egyértelmű információval szolgál. A közlemény szerint az attribútum tanúsítvány szolgáltatás bevezetését az Európai Unió megújult szabályozása teszi lehetővé. A tájékoztatás szerint az új szolgáltatás különösen azokban a helyzetekben fontos, amikor nem egyértelmű, hogy pontosan ki írta alá a tanúsítványt, mivel az aláíró személyes adatai közül az esetek többségében csak az aláíró neve szerepel, mely gyakori nevek esetén nem segíti az aláíró pontos kilétének megállapítását, illetve hogy az adott személy az aláírás időpontjában jogosult volt-e például egy vállalat képviseletére. Vancák Gergely, a Microsec IT igazgatója és igazgatósági tagja elmondta, a minősített elektronikus aláírások jogilag egyenértékűek a kézzel írt aláírásokkal, és Magyarországon teljes bizonyító erejű magánokiratok létrehozására alkalmasak.
1: Az időjárásról.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: Mit jelent a beszámítás? Isten ezt majd beszámítja nekünk igazságul, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust. Pál levele a rómaiakhoz, 4. fejezet, 22-es és 24-es vers. Képzeld el, hogy nincs telen vagy, és nem tudod visszafizetni az adósságaidat, de valaki egyszer csak megkönnyörül rajtad, minden adósságodat magára vállalja, és olyan rengeteg pénzt utal át a bankszámládra, hogy soha többé nem kell aggódnod semmi felől, sőt, dolgoznod sem kell egész életedben. Pontosan ez történt a kereszten, amikor Isten a bölcsőtől a sírig elkövetett összes bűnünket Jézusnak, az ő igaz voltát pedig nekünk számította be. Épp észre felfoghatatlan, nem igaz? Azt mondanád talán egy ilyen ajánlatra, hogy köszönöm, majd a magam módján kifizetem? Esetleg azt, hogy nem hagyhatom, hogy mindent te csinálj, miközben én semmit sem teszek, úgyhogy életem hátralevő részében azon igyekszem majd, hogy bebizonyítsam, méltó vagyok a szeretetedre és az irgalmadra. Olyan az üdvösség akár egy egészséges étel, amelyen fel van tüntetve, hogy nem tartalmaz semmilyen emberalkotta adalékot. Fontos, hogy megértsd, a mennybejutáshoz szükséges igazságod, azaz igaz voltod, nem abból fakad, hogy helyesen viselkedsz, hanem hogy helyesen hiszel. De nekem szörnyű bűntudatom támad, amikor vétkezem, mondott talán, és legyen is így. Az új természeted épp úgy reagál a bűnre, ahogyan a tested az ételmérgezésre. Határátlépést követtél el, az újjászületett lelked pedig tiltakozik az ellen, hogy ezentúl ilyesmit tégy, hiszen nem ez vagy többé. Vajon miért így rendezte Isten az üdvösséget? Azért, mert az, amennyire mi igazzá tudnánk válni, messze elmaradna az ő mércéjétől, sőt, egyenesen szennyes ruhának nevezi minden igazságunkat. Jutalomban csak ugyan a tetteid alapján részesülsz majd a mennyben, oda jutni viszont egyedül a Krisztusba vetett hited révén tudsz.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Ez az Európa Rádió kontinentális reggeli című magazin műsora június 15-én hétfőn. Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Demeter Zsuzsa vagyok. Mai magazin műsorunkban először a Sátoralja újhelyi Magyar Kálváriára látogatunk el.
2: Volt egy nagyon régi fogadalmam, hogy Trianon 100 éves évfordulójára végigjárom az összes történelmi tájegységet a Magyar Királyság területén, és így jutottam el a Zalduna vidékére, ahol a Kazánszorosban úgy eszembe jutott, hogy milyen messze lehet innét Sátoralja újhely. Az első adandó alkalommal, amikor hazajöttünk, akkor gyorsan megnéztem, hogy milyen távolságok vannak, és megdöbbentem, hogy Kolozsvár közelebb van, mint Sopron. És 2020-ban alapítványunk megépítette ezt a centenáriumi turulszobrot Trianon 100 éves évfordulójára, de itt ez a tér, ahol most állunk, valahogy olyan üresnek éreztem.
1: Jótékonysági hangversenyt tart az idén 75 éves Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban június 20-án.
3: Én elsősorban barokk zenékből választottam, mivel a templomnak az akusztikájához talán ez illik a legjobban, de gondoltam arra, hogy azért a klasszikus, a legismertebb, populárisabb művekből is válasszak. Ezen belül olyanokat, aminek magyar vonatkozása van. Tehát például mondjuk egy Johannes Brahms 6. magyar tánc, vagy egy Hubai Jenő csárdás, Kacsó Pongrácz, János Vitéz daljátékából egy-egy részlet, és még például lesz egy Vivaldi koncertó, majd egy Handel ária.
1: Nyíregyházán is lezárult a kispályás labdarúgó bajnokság idei szezonja. Ezzel az összegzéssel zárjuk majd műsorunkat. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Két évvel ezelőtt adták át Sátor Alja új helyen a Magyar Kálvárián a vármegyék emlékkövét, amely a Patrónus Alapítvány és civilek adományaiból készült el. Az emlékkövön a történelmi Magyarország egykori vármegyéi és azok jelentősebb városai láthatóak, mellettük pedig jelölve a Sátor Alja új helytől való távolságot. A Patrónus Alapítvány elnökével Szajkó Gáborral beszélget a riporter Jászter Beáta.
2: A Patrónus Alapítvány kezdeményezte ennek a szép emlékműnek a létrehozását. Szajkó Gáborral, az alapítvány elnökével beszélgetek. Nagy Magyarországot formázza a sziklatömb, és rajta fényesen, gyönyörűen részből a 64 vármegye. És minden vármegyének a székhelye, plusz a Sátor Alja új helytől való távolsága. Honnan jött ez az ötlet?
3: Aki engem ismer, az tudja, hogy mennyire a szívemben viselem a határon túli magyarok sorsán, és érdeklődtem irántuk. Volt egy nagyon régi fogadalmam, hogy Trianon 100 éves évfordulójára végigjárom az összes történelmi tájegységet a Magyar Királyság területén, és 2018-ban így jutottam el a Zalduna vidékére, ahol a Kazánszorosban úgy eszembe jutott, hogy milyen messze lehet inni egy Sátor Alja új hely, meg ugye többször járunk Tátrába, közel van, és hogy az milyen messze van, na meg erről eszembe jutott Pozsony, és sorolhatnám tovább. Az első adandó alkalommal, amikor hazajöttünk, akkor gyorsan megnéztem, hogy milyen távolságok vannak, és megdöbbentem, hogy Kolozsvár közelebb van, mint Sopron. És 2020-ban alapítványunk megépítette ezt a centenáriumi turulszobrot Trianon 100 éves évfordulójára, de itt ez a tér, ahol most állunk, valahogy olyan üresnek éreztem. Valami hiányzott. Két évig gyakorlatilag mindig, amikor följöttem, valami ide nagyon hiányzik. És aztán eszembe jutott a 2018-as történet, kuratóriummal átbeszéltük a dolgot, persze a kuratórium ilyenkor azt mondja, hogy csináld Gábor, és azt jelenti, hogy A-tól Z-ig minden nyug az én nyakamba szakad, de én szívesen vállaltam, és gyakorlatilag így megszületett a koncepció, informatikus segítséggel összeszedtük a megfelelő adatot, többszörösen leellenőriztük, és ez a csodálatos emlékkő, illetve térkép a kővel a helyére került. Számomra óriás öröm az, hogy közel 150 civil ember vett részt ezen a kezdeményezésen. Furcsa, most így, hogy beszélgetünk, furcsa, hogy senkinek a szájából nem hangzott el a nemzeti összetartozás. Trianon annál inkább. Én örülök, vagy örülnék annak, hogyha napról napra nőne a nemzeti összetartozás, de megmondom őszintén, ezért engem meg lehet kövezni, hogy számomra június 4 egy Trianon miatti gyásznap. Természetesen örülünk annak, hogy van nemzeti összetartozás, de nekünk mind a mai napig fáj Trianon, hiszen nem is tudom, ki mondta, hogy magyar az, akinek fáj Trianon.
2: Olyan szép ez a hely, ahogy itt állunk az emlékkőnél, és elénk tárul a város látképe, de látszanak majdnem a Kárpátok is, a Bodrog köz is látszik, Toka is nem messze van. Tehát egy gyönyörű panoráma tárul elénk, és ilyenkor az embernek mindig összefacsarodik a szíve. Főleg, ha a Felvidék irányába és Kárpátalja irányába néz, amit most éppen valami esőfelhő takar el előlünk. A Jóisten szeretett minket, mert itt nem esett az eső, picit cseperget, de nem esett. Tehát, hogy tényleg összefacsarodik az embernek a szíve, és főleg akkor, amikor ránéz a térképre, és azt mondja, hogy Újhelytől Kaposvár 368 kilométer távolságra van, Marosvásárhely meg 300-ra.
3: De mondhatnánk azt is, hogy Ungvár 54, illetve Mára Maros-sziget 174 kilométer. Tehát ezek a számok, amelyek megdöbbentőek, és igazán nem öncélú volt ez az alkotás. Tehát annak nincs semmi értelme, hogy az ember elfárad a semmiért. Én úgy gondolom, hál' Istennek nagyon sokan látogatják a Magyar Kálváriát, nagyon sok zarándoklat folyik itt, sok csoport keresi föl, de ha magamból indulok ki, hogy nekem is úgymond megdöbbenést okozott az, hogy mi milyen messze van Újhelytől, ők még inkább rá fognak csodálkozni, és lelki személyemmel azt látom, hogy például Kolozsvár környéke fog a leghamarabb bebarulni, a kézlenyomat sajnos rajta marad ezen a csodálatos fényes felületen, és majd láthatjuk a kézlenyomatok barnasága miatt, hogy melyik az a hely, amit a legtöbben kerestek, de szerintem mindenkit meg fog letni, vagy mindenki el fog csodálkozni, és ez volt a cél. Ez volt a cél, hogy Sátoraljaújhely, mint az igazán egyedüli, ténylegesen kettészakított település, emléket állítson a történelmi Magyarországnak, és tettük ezt a szétszakítottság a trianoni gyásznapon.
2: Meg hogy ez itt az élő történelem, mert az a diák, az a gyerek, de az a felnőtt is, aki úgy nőtt föl, például a mi korosztályunk úgy nőtt föl, hogy nem beszéltünk a 64 vármegyéről, csak a magyarországi megyerendszerről. Tehát ha ideálunk, itt tanulni is lehet. És itt mindenki el tudja mondani a gyerekének, unokájának, hogy nincs olyan magyar család az országban, kis Magyarországban, akinek ne lenne valamilyen kötődése az elszakított területekhez.
3: Az előbb Máramaros szigetet említettem, nem véletlenül, mert ugye nagyon sok más megyeszékhely is van, de pontosan egy számomra teljesen ismeretlen hölgytársaság megállt itt, és elkezdte mondani a hölgy, hogy az ő nagymamája Máramaros szigetről, és hogy ő Budapesten lakik, tehát gondolatok szövődnek és forranak az ember fejébe, de ez volt a célja, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet, egy kicsit ugye kellemetlen, hogy ezt saját magam ötletére mondom, de ennek ellenére én, akivel eddig találkoztam, mindenki úgy nyilatkozott, hogy elnyerte a tetszését. És ez a legnagyobb öröm. Annak ellenére, hogy rengeteg küzdelem volt, mint ahogy korábban is beszélgettünk erről, az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy például azt az 5,5 tonnás követ a Kálvária kapu mellett egy teherautó hogy hozza föl. Több vállalkozó bedobta a törölközőt, de volt egy ügyes, aki viszont 15 métert 20 perc alatt tett meg, de kitartásban a siker és a helyén van a kő.
2: Ki hengeríti el a követ? Mindig van, aki elhengeríti a követ. Az én nagymamám Maros-Torda vármegyéből, és nekem rokonaim vannak Felvidéken, Kassa környékén is. Neked vannak ilyen kötődései?
3: Nekem felvidéki vonalom van, én anyai ágon gyakorlatilag Királyhelmec környékéről, pontosabban Nagygéresből származom, de vannak elszármazott unokatestvérek, másodunokatestvérek, akik szintén Kassán. De igazán az én Trianonhoz való viszonyomat az határozta meg, hogy annak idején a kert alján volt az országhatár szülőfalomban, Dámócon, és nagyon nehéz volt gyerekként megérteni, hogy ugyanúgy beszélnek magyarul a másik oldalon, mint mi, és akkor mi az, hogy másik ország? És nyilván, amikor a gyereknek az értelme már egy kicsit nyiladozott, akkor a szüleim elmondták, de dédnagyapámra emlékszem, egy jóvágású, mokánybajuszos öreg bácsika volt. Néhányszor volt lehetőségem a mesét hallgatni, de légvonalban 5 kilométerre éltünk egymástól, busszal, hogyha közlekedtünk, 100 oda, 100 vissza. És nagyon kevésszer találkoztunk, tehát rengeteg tragédia mellett egy kis dédunokát is megfosztott Trianon attól, hogy a dédnagyapjával beszélgethessen.
2: Te vagy a Kálvária őrzője. És tényleg ez igaz, mert a 90-es években is itt voltál, 80-as évek végén is itt voltál, te vagy az, aki soha nem hagytad itt a Kálváriát. Már akkor olyan erősen kötöttél hozzá, hogy sejtetted, hogy itt fogod élni az életedet, és azon fogsz dolgozni, hogy mindig valamivel gazdagítsd, ahogy őseink is szerették volna ezt a helyet.
3: Talán induljunk ki abból, hogy egyrészt mondtam, hogy van ez a gyerekkori kötődés. Másrészt pedig egyetemista koromban én már rengeteg erdélyi úton részt vettem, sőt, 2 évre kitiltottak Romániából, persona non grata lettem, de Szlovákiában is számtalan alkalommal utaztunk el barátaimmal, és valahol mindig úgy megdöbbent az ember, hogy te jó ég, milyen messze vagyunk már Miskolctól, és még mindig magyarul beszélnek. Mondjuk Marosvásárhelyen azért ez elég érdekes történet volt, és ezek az egyetemi évek komoly nyomot hagytak bennem. Nekem brassói egyetemi barátaim voltak, meg számtalan olyan történetet lehetne elmondani, ami összetartozást hozott a határon túli magyarok és köztem meg a barátaim között, és én azt hiszem, hogy a gyerekkori indítatás és az egyetemi évek alatt, kirándulások alatt szerzett tapasztalat hozta azt, hogy én kimondottan fogékony vagyok a határon túli magyarság ügyébe, és tenni akarok érte. A Kálvária történetét ismertem. Abban a szerencsés időszakban voltam agilis fiatal, amikor gyakorlatilag szóba került ennek a Kálváriának egy más módon való újjáépítése, hiszen tönkrement a II. Világháború alatt, és bocsánat, de azt mondja rólam, hogy nagy szájú vagyok, és be nem áll a szám, meg mindent elérek, amit szeretnék, de voltak társaim, és sikerült megvétózni 89-ben, hogy ez az emlékhely másként nézzen ki, mint ahogy most. De gondoljunk csak bele, 1936-ban Szepesi Bódog megálmodja a Magyar Kálváriát, egy fél év alatt megépítik, megszervezi, elkészül, fantasztikus eredmény. Itt vagyunk 1936-tól 88 évre, hogyha hirtelen jól számolom. Ha Szepesi Bódog nem építette volna meg a Magyar Kálváriát, akkor ma a Rákóczi Szövetségnek a bázisa nincs itt. Ha Szepesi Bódog nem építette volna meg a Magyar Kálváriát, a Kárpát-medencébe Sántoralja újhely neve ismeretlen fogalom lenne. Az, amit ő alkotott, az ez példamutató. Én szerényen a magam kis habitusával, lehetőségével igyekszem Szepesi Bódog nyomába lépni, bár sosem fogok, de azért annak örülök, hogy itt állunk a centenáriumi turulnál, a márványtáblák a helyükön vannak, és itt van ez a szép emlékmű, ez a Vármegyék emlékköve.
1: Szajkó Gáborral, a Patronus Alapítvány elnökével beszélgettünk a Sátoralja újhelyi Magyar Kálvárián elhelyezett egykori vármegyéket jelölő emlékkövének létrejöttéről.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Ezúttal az idén 75 éves Szabolcsi Szimfonikus Zenekar ad jótékonysági koncertet a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban a 120 éves templomi angszter orgona felújításához így módon is hozzájárulva. Kóti Gergő művészeti vezetőt kérdezzük. 75 éves a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, ha jól számoltam.
2: Igen, bizony 75 éves idén tölti, és ezzel kapcsolatban, ha minden jól megy, már szervezés alatt van, október 17-én fogjuk ünnepelni a 75. jubileumi évünket.
1: Nagyszabású lesz ez a koncert?
2: Bízom benne, hogy nagyszabásúra fog sikerülni. Több meghívott vendégművésszel, karmesterrel, szólistákkal egybe vonva ezt a ünnepi koncertet.
1: Ugye igazából nem ennek a koncertnek a részleteit szeretném én megtudni, de azért az mégiscsak kérdés, hogy a helyszíne ennek vajon mi lesz. Önök között ugyanis elég szoros a kapcsolat már, mint a Társszékes Egyház, vagy a Kodály Iskola, és ugye általában a filharmóniai koncertjeik, azok a Kodály Iskolában vannak, de hát igen, a templomban is nagyon sokszor játszanak.
2: Igen, mind a két helyszínen rengeteget koncertezünk. Én ezt a jubileumi koncertet a Kodály hangversenyteremben képzeltem el, hiszen talán ott szólna, abban az akusztikában szólna legjobban ez a szimfonikus zenekar tervek szerint.
1: Ez még akkor egy távolabbi jövőnek a terve, bár azért nyilván már formálódik. A közelmúltban milyen koncerteket tartottak, tehát lezáródott-e már úgymond a szezon?
2: Igen, a Filharmónia bérletes hangversenyek lezárultak, az május 27-én volt. A legutóbbi koncertünk, itt egy Schubert nyitány hangzott el, a koncert során Szabó Sipos Máté vezényelt, és Bábel Klára, hárfaművész, valamint Drahos Rebeka fuvola művész közreműködött a koncerten.
1: És ezzel most úgymond egy kis pihenő következik ezzel a záró hangversennyel, vagy záró hangverseny után?
2: Nem mondhatnám, igazából készülünk a következő koncertünkre, már június 8-án meg is volt az első próbánk a június 20-ai jótékonysági hangversenyre, és minden héten egy-két próbával készülünk a következő programunkra.
1: Na, erről fogunk egy picit részletesebben beszélni, de mielőtt még ezt elkezdenénk, mekkora a repertoárja a zenekarnak, a Szabolcsi Szimfonikusok zenekarának? Tehát ilyenkor bőven van miből válogatni, gondolom, és hát célirányosan veszik elő a darabokat.
2: Igen, természetesen készültünk gondolatban már előre, hónapokkal ezelőtt, megbeszéltük, hogy mi legyen a műsor, mi az, ami a templomnak az akusztikájába, a milliójébe illeszkedne. Igazából könnyű választani, mert óriási a szimfonikus, klasszikusnak mondható zeneirodalom. Tehát van miből választani, mivel itt profi zenészekről van szó, gyakorlatilag bármit el tudunk játszani, itt mindig csak a hangszerek vagy a létszám, ami tud bennünket korlátozni. Csak egy példa, hogy egy óriási Mahler szimfóniával kétszer akkora apparátus kell, mint ami nekünk van, így mi is vagyunk 40-en, de oda meg egy 80 fős zenekar is kevés lenne. Én elsősorban barokk zenékből választottam, mivel a templomnak az akusztikájához talán ez illik a legjobban, de gondoltam arra, hogy azért a klasszikus, a legismertebb, populárisabb művekből is válasszak. Ezen belül olyanokat, aminek magyar vonatkozása van. Tehát például mondjuk egy Johannes Brahms 6. magyar tánc, vagy egy Hubai Jenő csárdás, aminek magyar vonatkozása van, és azért templomba is megállja a helyét. Például lesznek még a magyar vonatkozású műveink, egy Kacsó Pongrácz János Vitéz daljátékából egy-egy részlet, és még az elején említettem, hogy a barokk zenéből választottunk, például lesz egy Vivaldi koncertó, majd egy Handel ária. Ezt a Handel áriát Ács Gabriella énekművész fogja nekünk elénekelni, aki szintén nagy örömmel vállalta, hogy részt vesz ebben a küldetésben, vagy misszióban, hogy Nyíregyházának ezért a kulturális örökségéért, az orgonáért ő is hozzájáruljon ezzel, hogy közreműködik a hangversenyen.
1: Itt egy 1,5 órás hangversenyről van szó, vagy lesz szó?
2: Talán nem lesz annyi. Én, ahogy számoltam, egy 50 perc, maximum egy óra lesz. Igyekeztünk úgy választani még a műsorban, hogy természetesen, tehát vidám hangvételű darabok legyenek, hogy a közönség úgy menjen el a koncertre, vagy úgy érezze magát a koncert alatt, hogy ez teljes felüdülés, és legközelebb is jön, és szinte táncra perdüljön, miközben hallgatja a koncertet, mert természetesen nem maradhat ki Strauss-nak a keringőiből sem, tehát azokból is választottam egyet, úgyhogy szerintem a zene irodalom repertoáriából, minden stílusból lesz egy-egy zenemű. Még egy kicsit a könnyű zene felé is elhaladunk. Egy másik szólistánk is lesz, egy kedves barátom a Tar Dániel, aki a Móricz Zsigmond Színház színművésze. Ő fogja énekelni például a Jancsi belépőjét a Kacsó Pongrászból, és még egy Ó Szólemi jó dalt is elénekel nekünk.
1: Itt kérdezném meg, én pont a napokban olvastam kétféle írást azzal kapcsolatban, hogy a közönség hogyan reagál általában egy komoly zenei koncerten. Volt egy hazai koncertre vonatkozó írás, és volt egy országokon túli, tehát ázsiai koncerteken, hogy hogyan viselkednek az emberek, a fiatalok, és hát nem a mi javunkra billent a mérleg. Önöknek mi a tapasztalatuk a hangversenyeik során? Milyen a közönség?
2: Hát ha az életkorra való tekintet elnézzük, én azt hiszem, hogy a fiatalok kevésbé járnak el koncertre, ilyen jellegű klasszikus zenei koncertre, ide már inkább a idősebb korosztály jön el, de én abba bízok, hogy ilyen fiatalos, lendületes darab választásokkal, hát ha egy kicsit híre megy, hogy itt azért egy ilyen szórakoztató zeneist elhangoznak, azért hát ha jobban, előbb-utóbb jobban be lehet vonzani a fiatalabbakat is az ilyen koncertekre. Szóval én ezért is próbáltam ilyen zeneműveket választani.
1: Meg hát ugye a cél is nemes, az már elhangzott többször is, hogy ez egy jótékonysági koncert lesz. Miért vállalták el?
2: Igazából Soltész Béla kántor januárban keresett meg, hogy lenne egy ilyen gyűjtés, és mit szólnánk hozzá, hogyha mi is részt vennénk benne. Először még nem tudtam neki pontos választ adni, mivel még nem tudtuk az éves munka tervünket, ezért egy pár hétig még ez a téma még talomban maradt, de ahogy kialakult az éves programunk, akkor azonnal jeleztem Bélának, hogy nagyon szívesen részt vennénk benne, már a dátum és a darabok is megvannak. Ebben két kollégám segített, vagyis ebben a döntésben, vagy hogy akkor próbáljuk meg, és oldjuk meg, és szervezzük meg. Muszáj megemlítenem a nevüket, az egyik ilyen Boronkai Ferencné, Ica volt, aki a Filharmónia közönség szervezője. Vele beszéltük, hogy ez milyen nemes küldetés lenne egy ilyen feladat, és még Kazár Tiziana, énekművész, ő is támogatta ezt az ötletet, hogy Nyíregyházának ezért a kulturális örökségért mi is próbáljunk valamit tenni, és így jött ez az ötlet, hogy akkor szervezzük meg, kapcsolódjunk be, és induljunk el ezen az úton.
1: És akkor ez az út június 20-án vezet a templomba, a Társszékesegyházban, Nyíregyházán, egy olyan hangversenyre, amelyet a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar adományoz tulajdonképpen a templom számára és a nyíregyházi közönség számára, ha lehet ezt így mondani.
2: Igen, ez pontosan így lesz. Reméljük, hogy minden rendben fog zajlani a koncert kapcsán. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekart Szabó Soma, Lisztdíjas karnagy fogja vezényelni, aki szintén örömmel csatlakozott ehhez a misszióhoz. Ugye ő az állandó karmesterünk, és a zenekar körülbelül 37 tagú lesz most ezen a koncerten, mert ennyi hangszerre lesz éppen most szükségünk. Ezek a Nyíregyháza és környékbeli művésztanárok és művészekből áll, valamint a debreceni zenekarból is jönnek átsegíteni, besegíteni hozzánk, hogy meglegyen minden hangszertípus, ami egy szimfonikus zenekarhoz szükséges.
1: Az orgona egyébként nem szokott úgymond tartozéka lenni egy ilyen hangversenynek, vagy azért időnként előfordul, hogy egy szimfonikus zenekar is bekapcsolja a mondjuk adott helyszínen lévő orgonát?
2: Vannak olyan zenedarabok, zeneművek, amelyekhez szükséges orgona, de most talán pont nem volt olyan, amiben szükségünk lenne orgona kíséretre.
1: Hát meg ugye pontosan arról van szó, hogy felújítják ezt a bizonyos 120 éves Angster orgonát, ami talán most már nem is szólaltatható meg.
2: Igen, tehát pont ez a lényeg, hogy ebben az újjászületésében segítsük az orgonát.
1: Ezúttal az idén 75 éves Szabolcsi Szimfonikus Zenekar adjótékonysági koncertet a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban június 20-án a 120 éves templomi Angster orgona felújításáért. Kóti Gergő művészeti vezetőt kérdeztük.
3: Senki.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Véget ért a kispályás labdarúgó bajnokság idei szezonja. A csapatok számára a múlt hét pénteken rendezett díjkiosztó gála jelentette a méltó lezárást, ahol a legjobbak vehették át elismeréseiket. Pokrovenszky Gergely az ünnepség előtt kérte mikrofon elé Dajka Lászlót, aki értékelte az idényt, de már a nyári sportprogramokról is szólt.
2: Két héttel ezelőtt befejeződött a 2025-26-os Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokság, ugye szabadtéren. Túl vagyunk már egy szuper terem döntőn is, tehát gyakorlatilag végéhez közeledik úgymond a kispályás történet 2025-26-ra, hiszen még egy esemény van hátra, július 18-19-én zárul végérményesen a második alkalommal megrendelésre kerülő Fátum Properti Nemzetközi Strandfoci Fesztivállal Sóstógyógyfürdőn, ahol 16 csapat vesz majd részt. Nemzetközi lesz a torna, és az ország különböző pontjairól érkeznek hozzánk, hiszen 5 megyéből és a megyénkből 14 településről jönnek csapatok.
3: Mi volt ennek a szezonnak a legkülönlegesebb eseménye? Mitől volt ez más, mint a többi?
2: Mindig történnek új dolgok, hiszen 102 csapattal indultunk el a bajnokságba, és a végén 4 visszalépés miatt 108 csapattal fejeztük be. Ezek a visszalépések nem a bajnokság színvonala, vagy botrányok miatt, hanem elfogytak a csapatok, vagy éppen már egyetemre készülő gárdák voltak, és nem tudtak eleget tenni a részvételnek. Majd visszatérnek később, tehát most el fognak menni az ország különböző pontjaira, milyen leérettségizett és most egyetemre készülő fiatalok. Tulajdonképpen egy fantasztikusan szuperbajnokságot bonyolíthattunk le. Számomra két nagyon fontos dolog van a bajnokságban, ez mindig így van, hogy komoly sérülés ne történjen, ez nem is történt meg, hiszen apróbb sportsérülések voltak, a másik pedig, ami nem utolsó szempont, de fontos, hogy a sportszerűség nagyon magas szinten zárult itt a bajnokságban, hiszen 1200 mérkőzés játszottunk le ősszel és tavasszal összesen, tehát 600-600, és összesen 20 kiállítás volt, ebből pedig 6 olyan kiállítás volt, amelyik második sárga, vagyis hát kék lap után piros lappal kerültek kiállításra a játékosok, botrány nem volt. Én nagyon örülök ennek, hiszen rend van a bajnokságban, jól érzik a csapatok magukat, és bízom benne, ez így lesz a jövőt illetően, hiszen most is már az egész megye területéről, egészen Vásárosna, mennyik Tiszadobig, Debrecenig, tehát jönnek hozzánk csapatok. Éppen most már az új bajnokság, vagy hajdonállási csapat adta le nevezését, és ez valahol azt jelzi, hogy jól érzik magukat itt a csapatok, és hát ez a körülmény, amit a Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata biztosít számunkra, az Enyesű Kft. És a Nyíregyházi Sportcentrum keretein belül, ez fantasztikus, tehát ez a 3, vagyis már 4 műfüves pálya, amivel rendelkezünk, ez biztosította azt, hogy egyetlen egy mérkőzés maradt el, vagyis egy napi forduló, amit másnap már pótoltunk is egy felhőszakadás miatt. Egyébként, ha esik is az eső, akkor is játszani tudunk, hiszen ha villám nincs, akkor minden tovább nélkül működnek a mérkőzések, és ez nagyon jó dolog, hogy lehet tervezni előre, hiszen így tudtuk befejezni gyakorlatilag május végére a kispályás bajnokság 2025-26-os idényét.
3: Még egy kicsit beszéljünk a nyári szezonról. Ugye mondta, említette, hogy egy versenyük lesz, még egy kispályás labdarúgó bajnokság itt a strandon. Mondta, hogy 16 csapat vehet majd részt rajta. Ezt hogyan tudják eldönteni, ki legyen ez a 16 csapat, hiszen gondolom nagyon sokan jelentkeznének?
2: Igen, tehát ebbe a formába is nagyon sok csapat szeretne indulni. Meghívásos a torna, hiszen tavalyi évben újítottunk, és akkor 12 csapatot tudtunk meghívni. Ebben a korábbi bajnokok voltak, vagy odafigyeltünk arra, hogy más megyéből is, vagy éppen, hogy Szlovákiából is érkezik csapat, mostán folyamatosan már 4 éve hozzánk, egy olyan összetételű résztvevők legyenek, amik színvonalban is jók, vagy éppen olyanok, akik fiatalok, és szeretnék kipróbálni ezt a dolgot, és szeretnék megtanulni ezt a strandfocit, hiszen ez egy egészen más jellegű dolog. Itt azért kellett változtatnunk, mert az ugye volt 12 éven keresztül volt egy Vátum Properti Kupa strandfoci fesztivál, női, férfi strandfoci fesztivál, de akkor a beléptetésnél sok probléma volt, és nem a szervezők miatt, hanem apró visszaélések voltak, ezért új beléptető rendszert dolgozott ki a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezetése, és ez tavaly fantasztikusan jól vizsgázott, és ezt fogjuk alkalmazni a következő évben is, és én bízom benne, hogy lassan, mint ahogy az elmúlt évihez képest a Matovoszki Dániel vezérigazgató segítségével most 4 csapattal meg tudtuk emelni a résztvevők számát. Bízom benne, hogy a következő években akár a női szakágat is vissza tudjuk hozni, ha más nem, akkor csak 4 csapat részvételével, vagy még újabb 4 férfi csapatot, de akkor már napot is kell növelnünk. Nagyon jól áll ehhez a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezetése, hiszen ők most komoly támogatóként is be mellénk álltak a Kisfehér Bajnokság mellé, hiszen a Kisfehér Bajnokságban szereplő 2500 fő részére egy olyan lehetőséget adtak, szerződést kötött a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. És a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezetése, hogy igazolása bemutatásával, vagy annak fénymásolatával, vagy QR kóddal való lemásolásával a játékosok nagyon komoly kedvezménnyel, 30%-os kedvezménnyel léphetnek be a Sóstó Gyógyfürdő területére, és ez télen is, nyáron is működik, vagy éppen a szauna igénybevételével is. Látom, fantasztikusan sokan veszik ezt igénybe, és ezt ezúton is köszönjük a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezetésének.
3: Még azt áruljuk el, hogy pontosan mikor lesz ez a torna?
2: Július 18-19-e, tehát szombat, vasárnap rendezzük ezt a tornát. A torna 300.000 forint ösdíjazású, díjazzuk a legjobb kapus, gólkirályt és legjobb játékost is, mellette még különböző fantasztikus külön díjak is rendelkezésre állnak. Én azt szeretném, hogyha minél többen kilátogatnának erre a tornára, és visszatérve a kispályás bajnokságra, várom azokat az új csapatokat, akik a 2026-27-es bajnokságba szeretnének indulni nálunk, gyakorlatilag a hónap végéig tehetik meg a jelentkezésüket, hiszen akkor le kell, hogy zárjuk, regisztrálnom kell az új csapatokat, várunk minden érdeklődőt, akár öregfiúkba, az öregfiúknál 35 év a korhatár, a fiataloknál, az amatőröknél pedig megye első osztályú játékosnál, magasabb osztályban szereplő nem játszhat, tehát keressenek engem a Continental Arénába, vagy a honlapunkon keresztül, várom az új csapatok jelentkezését.
1: Dajka Lászlót, a Kispályás Labdarúgó Bajnokság főszervezőjét hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Jeremiás könyve 21. fejezetének 9. verséből hallgatjuk.

0: Ismerd el Isten előtt, hogy elfáradtál. Add fel a kontrollt. Aki ma képes letenni a saját igazát és Isten tervére hagyatkozni, az nem veszít, hanem megnyeri a békességét. A mai ige magyarázat a Szabolcs Veresmarton szolgáló Berencsi Balázs lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A szlovák államfő szerint nem vezet jó szomszédi kapcsolatokhoz Magyar Péter retorikája. Péter Pellegrini egy televíziós műsorban bírálta a magyar miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos. A politikai műsorban több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért a szlovák politikus. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, melyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Magyar Péternek a kijelentését korábban a szlovák külügyminiszter is visszautasította. Holokauszt megemlékezést tartottak az avasi zsidó temetőben, a miskolci és környékbeli zsidó közösségek deportált áldozatai előtt tisztelektek. A városból és térségéből 1944. júniusában több mint 15.400 zsidót hurcoltak Auschwitzba, közülük mintegy 14.000-en nem tértek haza. A megemlékezésen egyházi és világi vezetők, valamint a hitközség tagjai együtt hajtottak fejet a holokauszt áldozatai előtt. Deutsch Miklós, a miskolci zsidó hitközség elnöke hangsúlyozta, hogy a nácik nem csupán embereket akartak megsemmisíteni, hanem egy egész nép kultúráját, hagyományait és jövőjét is el akarták törölni. Mégis itt vannak a túlélők gyermekei, unokái és dédunokái, akik tovább

0: veszik az emlékezetet. Tóth Szentai József Miskolc polgármestere arról szólt, hogy a holokauszt nem a haláltáborokkal kezdődött, hanem a gyűlöletet tápláló szavakkal és a kirekesztéssel. Kiemelte, hogy a város pótolhatatlan veszteséget szenvedett a deportálások során, és a jelen generáció felelőssége, hogy ne engedje megismétlődni a múlt tragédiáit. Markovics Zsolt főrabbi az avasi zsidó temetőben tartott emlékezés jelentőségéről elmondta, elfelejteni a holtakat olyan, mint másodszor megölni őket. Időszaki kiállítás nyílt a Tiszadobi Andrássy kastélyban, ahol első alkalommal látható a nyilvánosság előtt gróf Károlyi Mihályné Andrássy Katinka személyes kortárs műgyűjteményének válogatása, közölte a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztő Nonprofit Kft. A Művészetek vonzásában című tárlat Andrássy Katinka több mint két évtizedes gyűjtői tevékenységének kiemelkedő darabjait mutatja be. A grófnő az 1960-as évektől kezdve haláláig következetesen gyűjtötte a kortárs művészet meghatározó darabjait. A kiállítás nemzetközi és magyar alkotók munkáit egyaránt felvonultatja. A kiállítók között olyan nevek szerepelnek, mint Bak Imre és Viktor Vazarelli. Andrássy Katinka, idősebb gróf Andrássy Gyula unokája gyűjtőként és mecénásként is meghatározó alakja volt a 20. század művészeti életének. Férje Károlyi Mihály halálát követően Dél-Franciaországban hozta létre nemzetközi művésztelepét, mely a szabad alkotás, a kulturális párbeszéd és a nemzetközi együttműködés helyszínévé vált. Andrássy Katinka támogatásával festők, szobrászok, írók és költők generációi kaptak lehetőséget az alkotásra. A most bemutatott művek jelentős része ehhez a szellemi közösséghez és a műhelyhez kapcsolódik. A kiállítás december végéig látogatható a Tiszadobi Andrássy kastélyban.
1: Az időjárásról.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat záporzivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Cogány Gábor, református lelkész, a Károli Gáspár református és a Gál Ferenc Katolikus Egyetem docense, akinek a napokban jelent meg egy könyve a református úrvacsoratanról. Vele beszélgetünk.
2: Ha azt mondjuk, hogy ezt cselekedjétek, és arra koncentrálunk, hogy hogy roppan a kenyér, a Noa Páska kenyér ugye roppant is, vagy hogy Jézus esetleg milyen szögben emelte föl a kenyeret, és milyen szögben indított el a tanítványainak, akkor nagyon félreértjük ezt a történetet.
1: Mai vendégünk tehát Cogány Gábor, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hogyan lehetne közösségi fókuszú egy úrvacsora? Miért lenne fontos, hogy ne a kis kelyhes úrvacsora legyen az általános, hanem a közös, nagy kelyheket használják együtt az úrvacsorázók? Vendégünk Cogány Gábor, református lelkész, a Károli Gáspár református és a Gál Ferenc Katolikus Egyetem docense, akinek a napokban jelent meg egy könyve a református úrvacsoratanról. Vele beszélgetünk most.
3: Kezdjük egy olyan kérdéssel, amit nem provokációnak szánok, de nagyon adja magát szerintem a címből. Az a könyve címe, hogy közösségi hangsúlyok a református úrvacsorában. Meg van még egy kötőjel hozzá, de azt majd mindjárt. Van-e olyan, hogy református úrvacsora?
2: A helyzet az, hogy ez egy nagyon sarkalatos kérdés, amit föltettél, mert nem ez volt a címe munkacímként sem, amikor már éppen a korrektúrán volt, hanem az volt a címe, hogy közösségi hangsúlyok a református úrvacsora tanban. És nyilván ez így sokkal precízebb, mert olyan van, hogy református vélemény az úrvacsoráról, de ez nekem túlságosan ilyen szakszerűnek, nagyon teológikusnak hangzott, és ezért egyszerűen lerövidítettem. Így benne van a lényeg, tehát igazából mindenki érti, hogy miről beszélünk, de legalább föl lehet tenni egy ilyen kérdést. De igaz, tehát hogyha formálisan nézzük, és a magyar nyelv szabálya szerint, akkor ez egy teljesen jogos kérdésé válik, hogy van-e olyan, hogy református úrvacsora? Nincs természetesen, tehát ilyen nincs, hogy református úrvacsora. Én abszolút a református úrvacsorai gyakorlatra koncentráltam. Úrvacsora egy van, amit én ugye szinonimaként használok, eukarisztiaként, nem azért, mert a római katolikus terminológiát akarom népszerűsíteni, hanem azért, mert ez a bibliai terminológia az úrvacsorára. Ugye a teljes címe a könyvnek, hogy közösségi hangsúlyok a református úrvacsorában ökumenikus kitekintéssel, azért, hogy már a címből is világossá váljon, hogy én igazából mind a kettőre fókuszálok, tehát egyrészt református teológusként, református egyházra koncentrálva ez a fő hangsúly, de mindenképp az az üzenet, hogy egy darab úrvacsorát kaptunk az Úr Jézustól.
3: Szóval mindjárt visszatérünk az úrvacsora értelmezésre, de egy pár lépést vissza, miért írtad meg ezt a könyvet, honnan neked a tudományos, teológiai érdeklődés az eukarisztia az úrvacsora iránt?
2: Tehát a könyvnek a címében is benne foglaltatik ugye a közösségi szó, ami gyakorlatilag a fő üzenete az egész könyvnek. Ez egy missziológiai könyv alapvetően, bár ez most így elsőre nem tűnik fel. Tehát alapvetően engem úrvacsora, mint egy eszköz, ez egy kicsit csúnyán hangzik, de mint egy eszköz érdekelt, amely a missziónak a szolgálatába áll. A teljes történet úgy néz ki, hogy boldogult teológus koromban az történt, hogy mivel én előtte, hú, de messzire megyünk vissza, tehát mielőtt én teológus lettem, én történelmi földrajzszakos tanár voltam Szegeden. És miután átkerültem a teológiára, és behozták a kreditrendszert, akkor lehetőségem volt, hogy én egy kicsit így meghekkeljem a rendszert, és kicsit más ritmusba haladtam bizonyos tárgyakban, mint a társaim, és így alakult ki az a helyzet, hogy egy évre kettesbe kerültem Gonda László tanár úrral, aki a missziológiát tanította. És egy egész év évig csak ketten beszélgettünk a missziológiáról, ami egyszerűen rabulejtett. Innen indult az egyik fele a történetnek, a missziológia iránti érdeklődésem. Utána pedig a teológiai után kimentem egy évre Lővenbe, a Katolikus Egyetemre tanulni, ahol pedig összetalálkoztam egy szentségtant tanító, nagyon nagyszerű szaktekintéllyel, Lambert Leisen professzorral, ahol pedig nagyon-nagyon megtetszett a szentségtan, és úgy általában azon belül az eukarisztia úrvacsora kérdése. És ezt a kettőt kombináltam, mégpedig egy gyakorlatilag egy mindennapi egyházi tapasztalatból kiindulva, ami úgy nézett ki, hogy érzékeltem azt, hogy akármerre járok a Magyarországi Református Egyházban, azt érzem, hogy az úrvacsora nagyon individuális, túlságosan a bűnre koncentrál, túlságosan az egyéni bűnbocsánatra koncentrál, és valahogy hiányzik belőle az az általam megismert közösségi fókusz, amelyik eredendően ott van ebben a szentségben. És hát ebből formálódott ki az a vágy, hogy akkor ezt fel kellene dolgozni, és így lett ez végül a doktorimnak a témája. Egész pontosan akkor egyetemi lelkész voltam, úgyhogy ott az egyetemista közösségépítést vizsgáltam, mégpedig az úrvacsorának a fényében, és hát ez a könyv, ez nem a doktori dolgozatom, de nagyon sok van belőle. Teljesen kihagytam belőle egyébként magát a kutatás részt, mármint hogy az empirikus kutatást, az egyetemi gyülekezetekre való utalást, és ez gyakorlatilag az elméleti háttere, ami kicsit kiegészült, most felfrissült, hozzátettem dolgokat, és egy függelékkel lekerekítettem.
3: És miért akartad, hogy ez könyvformában is meglegyen? Csak kicsit provokáló jelleggel mondom, nem akartad, hogy csupán ez egy ilyen idézőjelbe elsikadó tudományos munka legyen, hanem valami kézzelfogható, vagy nagyobb hatást vársz attól, hogy nem csak doktoriként érhető ezzel, hanem többekhez eljuthat így, vagy miért?
2: Most ahogy tetted fel a kérdést, úgy háromig jutottam el a válaszokban. Az első az, hogy azt gondolom, hogy ez ott volt valahol mindig. Tehát én szeretem a dolgokat valahol úgy lekerekíteni, lezárni. Ez úgy benne maradt a levegőbe ott a doktori után, és ez úgy fölmerült, hogy ki kéne adni, és nem történt meg, és egész egyszerűen azt éreztem, hogy most jött el erre az idő. A másik az egy nagyon praktikus szempont, olyan szempontból, hogy habilitálni készülök, és amúgy nem árt, hogyha az embernek van monográfiája. Illetve az életemben az elmúlt évben, vagy az előtti évben történt egy nagyon komoly váltás, és hát ennek egy kicsit ilyen szimbolikus jele is ez a könyv olyan módon, hogy most már új dolgokkal foglalkozok, tehát nem mondom, hogy teljesen más dolgokkal, de most egészen más fókuszpontokkal dolgozok a tudományos munkámban, és ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy egy kicsit lezárjam azt a fajta múltat, vagy azt a fajta gondolkodásmódot, ami ebben a könyvben benne van.
3: Vissza egy-két gondolathoz, amit pár perccel ezelőtt mondtál. Az egyik az, ami a te tapasztalatod a Magyarországi Református Egyház úrvacsorához való hozzáállásáról, vagy az egyes gyülekezetek, egyes lelkészek, egyes szereplők hozzáállásáról. Valahogy így fogalmaztál, hogy túlságosan a bűnre fókuszálnak ezek az úrvacsorai alkalmak, azon belül is az egyéni bűnre. Ígérem, nem fogok itt leragadni, de ezt megfogalmaznád, hogy ez szerinted miben nyilvánul meg, és hogy ez miért rossz szerinted, és akkor, hogy eljuthassunk oda, hogy milyen az a közösségi fókusz, de előbb akkor nézzük meg a te tapasztalásodat a jelen helyzetről.
2: Azért érdekes a kérdés, meg a válasz is azért lesz érdekes, mert az úrvacsoráról való sok-sok-sok olvasmányom és felismeréseim vezettek oda, hogy igazából ezt ténylegesen meglássam, vagy érezzem minden egyes, nem ez egy túlzás, hogy minden egyes istentiszteleten. Tehát én inkább úgy fogalmaznék, hogy az úrvacsora az egy nagyon-nagyon gazdag ajándék az Úr Jézustól. Ami azt jelenti, hogy ebben természetesen benne van az is, hogy tekintettel arra, hogy a feltámadás csodája van benne elrejtve szimbolikusan, hogy ez a mi egyéni bűnbánatunknak és az egyéni bűnbocsánatnak egy eszköze legyen. Ez is benne van, viszont egy csomó minden hiányzik belőle, amire viszont nem teszünk hangsúlyt, és innen jött igazából a gondolatmenet, hogyha visszatekerünk a Bibliához, és én ezt szeretem kihangsúlyozni, hogy ugye reformátusként van egy ilyen jelszavunk, hogy mi mindent a Bibliára építünk, és mindent a Bibliából vezetünk le, ami egy nagyon szép és helyes gondolat. Viszont hát, ha megnézzük az eredeti szentírási szakaszt Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében, ahol konkrétan leírja az úrvacsorának a szereztetését, alapítását, akkor rá kell arra jönnünk, hogy ott nagyon nem erről van szó. Hát így lehet igazából úgy beülni egy istentiszteletre, hogy egyszerűen az ember kihallja már azt akár a liturgiának a szavaiból, akár pedig az embereknek a hozzáállásából, tehát egész egyszerűen akár metakommunikációs jelekből is. De talán a legtisztábban az húzta ezt alá, hogy még anno a doktorimba készítettem egy felmérést. Gyakorlatilag sok-sok kérdéses tesztet adtam ki városi gyülekezetekbe, kisvárosi gyülekezetekbe, falusi gyülekezetekbe, ifjúsági közösségekbe, és ott konkrétan erre rákérdeztem, és hát az kanyarodott ki belőle, hogy igen, az emberek valóban így gondolkodnak róla, hogy ez az, hiszen alapvetően a liturgiával erre vezetjük őket rá, hogy itt nyugodtan használják erre ezt a szentséget.
3: És szerintem az énekek szövege is hozzátesz még ehhez.
2: Így van. Hát ez határozottan így van, igen, az már jól igazodik hozzá.
3: És akkor mitől lesz egy úrvacsora közösségi fókuszú, és van esetleg olyan személyes történetet, példád, akár belföld, akár külföld, akár református közösség, akár más egyház közössége, ami így eszedbe jut, hogy az nagyon más volt, az olyan közösségi volt.
2: Ha már mondtam ezt, hogy reformátusok a Bibliára alapoznak, akkor teljes érthetőség kedvéért hadd kezdjem onnan, hogy korintusi gyülekezet. Sose voltam ott, mert nagyon rég volt, de ezt nagyon fontosnak tartom, és ez is le van írva természetesen a könyvemben, hogy érteni kell azt, hogy miért írta meg Pál apostol ezt az egészet. Ugye a történet az arról szólt, hogy a legkorábbi egyházban, az ős egyházban az úrvacsorát azt nagyon nem úgy ünnepelt, ahogy most. Az úrvacsora gyakorlatilag egy közösségi étkezésnek a része volt, kicsit így a zsidó hagyományokból kiindulva. Ez azt jelentette, hogy a keresztény közösség összejött a városban, ott voltak a gazdagok, ott voltak a kereskedők, ott voltak a kétkezi munkások és a rabszolgák is. És egy normál étkezés, egy úrvacsorával kísért étkezés, az úgy nézett ki, hogy összegyűltek úgy este felé, és mindenki megérkezett szépen sorban. Először a gazdagok, mert ők már nagyon ráértek, és utána jöttek a kevésbé gazdagok, kétkezi munkások, legvégül pedig a szolgák, akiknek le kellett tenniük a munkájukat, és az történt, hogy elkezdett gyűlni a közösség, hozzáláttak a vacsorához. De amikor a rabszolgák is és a szolgák megérkeztek a legvégére, addigra lényegében elfogyott az étel. Megették előlük. Nem maradt más hátra, mint hogy fogták a kenyeret, és Jézus intenciói szerint megtörték, körbeadták, és körbeadták a bort is hozzá, és megtörtént a vacsorának a liturgikus része. És ez az, amiről Pál apostol ír, hogy kedves korintusiak, ti valami irdalmatlanul benéztetek valamit, ugyanis gondoljatok bele, hogy mit csinált az Úr Jézus, és akkor mondja el azt, hogy mi történt az utolsó vacsorán. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus fogta a kenyeret, hálatkat adott, megtörte, és azt mondta, hogy ez az én testem, amely tértetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez a döntő pont, ugyanis hogyha azt mondjuk, hogy ezt cselekedjétek, és arra koncentrálunk, hogy roppan a kenyér, a Páska kenyér ugye roppant is, vagy hogy Jézus esetleg milyen szögben emelte föl a kenyeret, és milyen szögben indított el a tanítványainak, akkor nagyon félreértjük ezt a történetet. Jézus azt mondja el, hogy ez az én testem, képzeljétek el, hogy ez az én testem, és ez majd ti értetek, megtöretik. Na ezt csináljátok ti is a másik javára. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy Jézus azt mondja, hogy tessék meghalni a másikért képletesen, tehát adjuk oda az életünket, adjuk oda mindenünket a másikért. És amikor utána van az a nagyon-nagyon híres és református egyházban szintén sokszor említett folytatása és befejezése ennek az igének, hogy ugye aki méltatlanul eszik és iszik ebből, az ítéletet eszik magának, mert nem becsüli meg az Úrnak a testét, akkor ott az Úr teste az valójában nem más, mint az egyház, amire a Biblia nagyon sok helyen utal, hogy Krisztus teste az egyház. Tehát amikor a közösséget nem becsüljük meg, na az az ítélet, az a kárhoztatás, nem az, hogy én nem vagyok készen az úrvacsorára individuális módon, hogy jaj, én most nem érzem azt, hogy úrvacsoráznom kellene, hanem gyakorlatilag Pál apostol azt mondja, hogy az, aki így áll hozzá a másik emberhez, aki szociálisan nem fordul normálisan a másikhoz, pláne ha saját közösségéről van szó, na ott van nagyon elrontva valami. Ez az, amit végigkísérek igazából a könyvnek a történeti részében, hogy ez egy ideig azért erre figyeltek, és egy idő után ez abszolút kikopott a történetből, a felvilágosodás aztán teljesen kipucolta, és az egészből csinált egy individuális szemléletű szentséget. Ma pedig kicsit jobban állunk, mint mondjuk 50-100 évvel ezelőtt, a századforduló volt talán a mélypont, mert Karl Barth és sokak mások evangéliumi teológusoknak a hatására azért sok minden azért árnyalódott, de a helyzet az, hogy a gyakorlat, tehát akár a magyarországi református gyakorlat az ezt az individuális formát hozza, és ugye kérdezted azt, hogy van-e olyan tapasztalatom, ahol ez nem így van. Hát nyilván hazabe fogok beszélni, mert amikor én egyetemi lelkész voltam, és utána az egyetemi gyülekezetben megszületett egy fiatal felnőtt közösség, akkor mi az úrvacsorára nagyon tudatosan figyeltünk. Az egyik például kísérő jelensége volt az úrvacsorai ünneplésünknek, hogy a jegyeket egymás kezébe adtuk. És ez azért nagyon lényeges, és erről egyébként van a könyvben egy kis, nagyon egyszerű ábra is, amivel megérthetjük azt, hogy amikor egy gyülekezet azt szokja meg, hogy mindig ugyanattól a lelkésztől kapja a jegyeket, kvázi a feloldozást, megint csak az individuális kapcsolatot erősíti. Tehát gyakorlatilag a egy az egyben viszonyokat erősíti. Ha viszont körbe megy a jegy, ahogyan egyébként az utolsó vacsorán is feltételezésünk szerint egymás kezébe adták a kenyeret, akkor ott a közösség erősödik meg. Ez elméletileg is fontosnak tartottam, és illetve olyan tapasztalataimon, amikor olyan helyen voltam, hogy volt erre mód, hogy megéljem azt, hogy milyen érzés az, hogy a mellettem ülőtől kapom meg a jegyeket. Ez például egy ilyen nagyon erős ellenpólusa ennek a történetnek, amikor látszólag egy ártalmatlan módosításról beszélünk, de mégis ez egy nagyon jelentős dolog, mert gyakorlatilag az rögzül az emberben, hogy összetartozunk. És a lelkész ugyanúgy ott áll a körben, és ugyanúgy részese ennek a történetnek, és nem valaki, aki valami oknál fogva ki van emelve, és valami oknál fogva több, mint a többiek.
3: Két példa, az egyik az én gyülekezetem, amit egyébként te jól ismersz, ott az megvalósul, hogy időnként a kiskelyhek osztásába a presbiterek beszállnak a lelkészek mellett, de van egy olyan érzés, amikor én ezt csináltam, vagy amikor figyeltem, hogy ez történik, hogy azért, amikor úgy helyezkednek az emberek, hogyha többen osztják a kiskelyhet, akkor inkább a megszokott lelkészhez lépnek oda, mint a presbiterhez. Ez csak úgy zárójel. A másik pedig egy egyetemi lelkész időthöz kapcsolódó példa, most, ahogy mondod, jut eszembe. Volt egy Áradás nevű konferencia találkozó, amit szerveztél egyetemi gyülekezeteknek, és akkor én úgy emlékszem, hogy úgy zajlott az úrvacsora, de javíts ki, hogy egy ilyen nagy konferenciateremben ültek a résztvevők, és jött a kenyér tányéron, törtünk egy darabot, adtuk a mellettünk ülőnek, és ment körbe.
2: Így van. Ez is ugyanennek a modelljére épült. Megerősítem egyébként ezt a helyezkedést. Voltam a Gál Ferenc Egyetemnek a tanévzáró miséjén, és Püspök atya tartotta a prédikációt, és aztán ő is beállt az ostya osztásában, és egy optikailag láthatóan sokkal többen álltak be a püspök atya sorába, mint az egyébként éppen frissen végzett fiatal papokéhoz. Tehát ez szerintem egy ökumenikus példa, hogy igen, ez valamiért így van. Egyébként az említett példa az azért érdekes, mert az individualizmus az sok módon jelent meg az úrvacsorai ünneplésben, például a kiskelyhek tipikusan ilyen példái ennek. Pontosan tudom, hogy a COVID alatt ez egy olyan eszköz volt, amivel dolgokat meg lehetett oldani. Én nagyon nem értek azzal egyet egyébként, soha nem értettem egyet azzal, hogy külön kis poharakból iszogatunk. Ennek azért vannak még rosszabb változatai angolszász egyházakban, de itt megint ugyanarról beszélünk, hogy egy kenyér, egy kehely, hiába félünk attól, hogy itt megfertőzzük egymást, valahogy túlélte az egyház 2000 évig. Én azért ezt lehet, hogy szimbolikus okoknál fogva visszahoznám, hogy mégiscsak egy kehely.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Cagány Gábor református lelkésszel, a Károli és a Gál Ferenc egyetemek docensével.

0: Hírek az Európa Rádióban. Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, és jóval a 2035-ös határidő előtt teljesíti a GDP 5%-át kitevő védelmi kiadásokra vonatkozó NATO elvárást. Jelentette ki Jens Hannefeld, Németország washingtoni nagykövete egy interjúban. A diplomata a Fox News hírportálnak elmondta, hogy Németország a hadseregfejlesztés részeként a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű szerződést kötött amerikai hadipari vállalkozások. Fegyverzetek beszerzéséről. Hozzátette, hogy a német haderő mintegy 100 000 fővel növeli aktív szolgálatot ellátó katonáinak állományát. A szlovák államfő szerint nem vezet jó szomszédi kapcsolatokhoz Magyar Péter retorikája. Péter Pellegrini egy televíziós műsorban bírálta a magyar miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos. A politikai műsorban több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért a szlovák politikus. Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a Nemzeti Összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, mely szerint Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, mely saját magával szomszédos. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, melyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Magyar Péternek a kijelentését korábban a szlovák külügyminiszter is visszautasította. A magyar tulajdonban lévő Microsec eSignó hitelesítés szolgáltató lett az Európai Unió első minősített attribútum tanúsítvány szolgáltatója. Míg a minősített elektronikus aláírás azt igazolja, hogy az elektronikus dokumentumot az aláíró aláírta, a tanúsítvány azt is dokumentálja, hogy az aláíró milyen szerepkörrel vagy jogosultsággal rendelkezik, valamint a személyére vonatkozóan is egyértelmű információval szolgál. A közlemény szerint az attribútum tanúsítvány szolgáltatás bevezetését az Európai Unió megújult szabályozása teszi lehetővé. A tájékoztatás szerint az új szolgáltatás különösen azokban a helyzetekben fontos, amikor nem egyértelmű, hogy pontosan ki írta alá a tanúsítványt, mivel az aláíró személyes adatai közül az esetek többségében csak az aláíró neve szerepel, mely gyakori nevek esetén nem segíti az aláíró pontos kilétének megállapítását, illetve hogy az adott személy az aláírás időpontjában jogosult volt-e például egy vállalat képviseletére.
1: Az időjárásról.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégünk Cagány Gábor református lelkész, a Károli Gáspár református és a Gál Ferenc Katolikus Egyetem docense, akinek a napokban jelent meg egy könyve a református úrvacsoratáról.
2: Mi a rosszabb példa, csak egy zárójeles mondatban?
3: Hát ugye amerikai gyülekezetekben az alkoholtilalom után egyrészt átálltak a szőlőlére, ezt még most így érteni is vélem. Történet így még ez bele is férhet, viszont ugye a konzumkultúra az most azt hozta, hogy az úrvacsorai jegyeket előre nagy tömegbe legyártják. Ezt úgy kell elképzelni, mint például vannak ezek a kis kávétejszínek. Na most úgy néz ki egy amerikai gyülekezet, bizonyos amerikai gyülekezetekben, hogy egy ilyen kávétejszín méretű kis szőlőlével teli műanyag valami van, amire rá van erősítve egy kicsi kenyér darab, amiben természetesen nem tudhatjuk, hogy az miből van, de legyen mondjuk kenyér, vagy valami ostyaszerűség, és amikor eljön az úrvacsorának a pillanata, ha egyáltalán ezt liturgiába ágyazzák, mert olyan is van, hogy csak úgy kifele menet úgy magadhoz lehet venni, akkor a lelkész kvázi csettint egyet, hogy kenyér, és akkor leszedik róla, eldobják a kis műanyag fedelet, beveszik, és aztán azt mondja, hogy bor, és akkor hopp, kihörpintik a kis szőlőlevet, majd pedig egy kukába landol ez az egész műanyag felépítmény. Én értem, hogy modernizáljuk az egyházat, és ahogy érdek, én hihetető híve vagyok, de azért van egy határ, ahol azt gondolom, hogy ez már nem az, amiről Jézus beszélt.
2: Köszönöm a példát, kár lett volna nem elmesélni. És akkor hova tovább? Tehát tesz-e a könyved javaslatot? Tehet-e? Vagy akkor tesz-e nekünk most javaslatot? Akár református egyházon belül, illetve hát amiről tudom, hogy tesz, vagy írsz a könyvben, hogy mi a helyzet a felekezetek között, meg ugye a címben is beszéltünk róla, hogy van ökumenikus kitekintés, de akkor szedjük már szét a kettőt. Először maradjunk reformátusságon belül. Tehát, hogy szerinted mi az, amit egy gyülekezet tehet, mi az, ami ilyen egyházi törvény, teológiai szabály, liturgikus szabály, amiből nem lehet kilépni, és mi az, amit egy közösség eldönthetne maga, mondjuk a Kiskehely, Nagykehely, ez egy ilyen példa volt, az megvalósítható, hogy egymásnak adjuk a kenyeret, most tehát ez belefér a mai református, nem tudom, jogi úrvacsora törvényben van ilyen törvény, nem tudom, liturgiai szokásba, vagy mi az, amit te javasolnál, hogy a közösségi gyakorlat felé billentsük az úrvacsorát?
3: Hát ami a könyvben egy ilyen modelleszköz, tehát egy kicsit egy ilyen háttér ennek a történetnek, amire az elemzés közben is kitérek, és a végkövetkeztetésben is használom, az igazából három modell. Az első, ez a klasszikus református megközelítés, ahol elsősorban a biblikusságra teszem a hangsúlyt, tehát itt a következtetés, a végkicsengés, az egésznek a gyümölcse az az, hogy ha már hangoztatjuk, hogy biblikusak vagyunk, akkor ténylegesen olvassuk már el a Bibliát, hogy ott mit kapunk erről. Én ezt egyébként nem saját magamtól, hanem igyekeztem magyar teológusoktól arányaiban többet idézni, tehát kerestem a magyar teológusoknak a véleményét, de megpróbáltam összeszedni azt, hogy egyébként a református teológia talaján ezek a biblikus felismerések ott vannak. Tehát, hogyha a tanulmányokat olvasunk, akkor legváltozatosabb teológiai háttérből látjuk azt, hogy eljutottak ezekre a gondolatokra mások is, tehát ezeket nem én találom ki. Ez az egyik tapasztalat, hogy olvassuk újra a Bibliát, és akkor kezdjük ezt a bibliai gyakorlatot valahogy gyakorlatra váltani. A másik modell, ez az ökumenikus liturgiáknak az ökumenikus hagyománynak a tapasztalatai, ami ugye arról szól, hogy, és ez is egy szerintem egy tanulságos rész, hogy ha megnézzünk egy római katolikus miseliturgiát, vagy éppen egy limai liturgiát, ami az Egyházak Világtanácsának az egyik hivatalos ökumenikus liturgiája, tehát például a Magyarországi Református Egyház is aláírta és egyetért vele. Ezeknek a liturgiáknak a hátterében hihetetlenül mód kirajzolódik a bibliai üttörténet. Ez az egyik ilyen számomra az egyik ilyen hatalmas felismerés volt a tanulmányaim során, hogy mennyire következetesen lépésről lépésre sorrendben végighalad a liturgia igazából Jézus életének az eseményein. És gyakorlatilag ezek a liturgiák, amikre modern teológusként nagyon sokan azt mondják, hogy hát ezek ilyen elavult liturgiák, ezekkel nem kell foglalkozni, ezek valójában hihetetlen módon behozzák a Bibliát is, de egyébként szimbolikusan az Isten jelenlétének a különböző ajándékait. És hogy ez is egy óriási nagy lehetőség, hogy arról kezdjünk el beszélgetni, hogy mit veszítettünk el. És ugye a történeti részben pont ezt kísérem végig, hogy az az úrvacsorai liturgia, amit ma én nekem közelharcot kellett vívnom különböző korosztályból református hívő, református emberekkel, amikor elmondtam azt, hogy értsük már meg, hogy az a református liturgia, amit ma használunk, az a felvilágosodás által nagyon-nagyon csúnya szót fogok használni, kiherélt eredeti liturgia. Magyarul az a liturgia, amit használunk, az abszolút nem tartalmazza például Calvinnak a gondolatait. Calvin egy sokkal-sokkal gazdagabb liturgiával dolgozott. Az első magyar református liturgiák nagyon-nagyon gazdagok voltak ahhoz képest, amilyen szegényes most az úrvacsorai meg istentiszteleti liturgiánk. Tehát ez a második modell arra emlékeztet bennünket, hogy elvesztettünk valamit az idők során. A harmadik modell az pedig a evangelikál karizmatikusnak hívom. Igazából ezek azok a felekezetek, akik hát így a 20. századnak a gyümölcsei, úgy szoktuk őket ismerni, mint akik a mai modern gyülekezetek. Ezeknek a gyülekezeteknek a tapasztalatai pedig azt hozzák be, hogy arról se feledkezzünk el, hogy bibliai és liturgikus örökség mellett mi egy modern világban élünk, ahol nagyon fontos az, hogy érthetőek legyünk, közérthetőek legyünk, és a zenének a szerepét hozom itt be, hogy említetted te magad is az úrvacsorai énekeket, amiket használunk, és ugye mi itt az alapvető probléma az énekekkel, hogy úgy, ahogy lemegy egy úrvacsorai liturgia, a lelkész kihirdeti a bűnök bocsánatát, majd pedig rágyújtunk arra az énekre, hogy bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem, holott éppenséggel egy perce hangzott el az, hogy meg vannak bocsátva a bűneim. Magyarul automatikusan hallelujját kellene énekelni, minimum, és azt megénekelni, hogy most már én szabad vagyok. És akkor jönnek ezek a rendkívül sötét tónusú és néha belassított, nem sokszor belassított úgynevezett úrvacsorai énekek, amelyek szerintem nem oda valók egész egyszerűen. Szóval ez a harmadik modell pedig erre emlékeztet bennünket. Úgyhogy a hova tovább kérdésén azt mondanám, hogy ebbe a három témában kellene elkezdeni beszélgetni, és Biblia, liturgikus örökség és modernitás kérdéséről sokat beszélni. És hát, hogy hol lehet változtatni, ez egy nagyon izgalmas kérdés. A könyvnek a legvégén van egy ilyen kis gondolati felvetés, hogy igazából a református egyházban nincs direktben előírva, hogy csak a lelkész vezetheti az úrvacsorát. Én is azt gondolom, hogy egyébként ez így normális, tehát hogy mielőtt most ez így bármilyen fórumon úgy értelmeznék, hogy én itt most lázítok, ez egy természetes dolog, hiszen a református lelkész tudja méltósággal szépen levezetni egy istentiszteletnek a rendjét, és tegye is ezt. Viszont biblikusan azt látjuk, hogy kis közösségekbe törték meg az úrvacsorát. Ami felveti annak a kérdését, hogy lelkész nélkül van-e úrvacsora, lehet-e úrvacsorázni. És erre a kérdésre én még a doktorimba csak így elméláztam fölötte, és ezt az elmélázást ebbe a könyvbe is belevittem, viszont a COVID alatt történt egy nagyszerű dolog, vagy egy nagyon különleges jelenség. A jelenség az arról szólt, hogy nem mehettünk templomba. Úrvacsorázni viszont szerettünk volna. Ezért kijött a kerületünknek, meg szerintem a zsinatunknak is a kerületből részéről biztos, hogy jött egy ilyen, hogy amikor, mit tudom én, a képernyőn látjuk, hogy a lelkész valamit csinál, akkor otthon fogjuk a kenyeret, törjük meg, fogjuk a bort, öntsük ki, és vegyük magunkhoz. Én akkor emlékszem, hogy írtam püspök úrnak, hogy akkor most arról beszélünk, hogy ez így lehetséges? Tehát, hogy akkor most így a helyzet igazolta azt a történetet, hogy valójában nem kell a lelkész hozzá, mert ezt én otthon is meg tudom csinálni. Szóval ezek az izgalmas dolgok, hogy ezekről beszélgessünk. És én nem akarom úgy ezt a könyvet lobogtatni, hogy ez az igazság, és hogy ebben van leírva, hogy kéne ezt csinálni, mert fogalmam sincs, hogy kéne csinálni, majd az Úr Jézus elmondja, hogy kellett volna csinálnunk. De az biztos, hogy ezek olyan témák, amik színesíthetik a gondolkodásunkat, és nem ragadunk bele valamiben, amire azt hiszük, hogy egyedül üdvözítő.
2: Ahogy beszéltél, nekem is eszembe jutott a covidos példa, de van más is, és biztos neked is eszedbe jutott ez is, az olyan történelmi idők, amikor a lelkipásztor akadályoztatva volt, mondjuk Kárpátalján, de máshol is biztos volt ilyen, hogy egyáltalán nem lehetett valakit elküldeni teológiára, hogy lelkész legyen, és akkor hónapokig, évekig felolvasott igehirdetésekkel mentek az istentiszteletek, és hát az úrvacsorát valahogy ki kellett osztani, csak nem volt lelkész.
3: Ez így van. És hát igazából, hogyha ezt a kérdést nagyon feszegetjük, akkor odáig jutunk el, hogy ugye a római katolikus testvéreinknél van az, és ez már egy kicsit átkacsingatunk az interkommunió kérdéséhez, hogy attól érvényes egy szentség kiszolgáltatása, vagy legalábbis az átváltoztatás, hogy ott egy felszentelt pap elvégezte a szertartást. Most a református egyházban minden olyan gondolat, ami arra utalna, hogy itt kell egy felszentelt, vagy egy kiképzett ember ahhoz, hogy ez az úrvacsora normális legyen, az ebbe az irányba vinni el a gondolatunkat. És ilyen nagyon nincs, tehát hogy ezt a lelkész az semmiben nem különlegesebb. Lelkész is egy a hívők között, aki egyébként az idejének a nagyobb részét azt az Isten konkrét gyakorlati szolgálatával végzi, de olyat nem lehet kimondani, hogy csak a lelkész vezethet úrvacsorát.
2: És akkor menjünk át a interkommunióba. Mit jelent ez a fogalom? Kérlek, vezess be a hallgatóinknak, és akkor mennyire valósulhat meg az, hogy felekezetek között úrvacsorázzunk? Lesz-e olyan, hogy mindenki, minden felekezet, minden másik felekezet templomában nyugodt szívvel magához veheti az úrvacsorát, és hogy ezt a világ látja, hogy mi nem marakodunk azon, hogy ostya vagy kenyér, te kapsz bort, te nem kapsz bort, nálad roppan vagy puha a kenyér, és a többi, hanem tudnánk mutatni a világ felé, hogy nem ezen vitatkozunk.
3: Érdekes a kérdés, mert sok mindent kérdeztél egyszerre, és kétféle a válasz is. Az egyik egy nagyon egyszerű válasz, hogy valójában az interkommunió az megvalósult. Ezt úgy hívjuk, hogy a nép interkommuniója, ami arról szól, hogy gyakorlatilag ez a gyakorlatban létezik. Isten népét, ez most csúnyán fog hangzani, nem különösebben érdekel, hogy a teológusok hova jutottak el a párbeszédben. Tehát ez azt jelenti, hogy gond nélkül bemegy egy szándékosan nem református, mondok, hanem egy evangélikus, bemegy egy katolikus templomba, mondjuk a nyaralása során, és oda megy a sorba, és magához veszi az ostját. Ezzel megvalósította az interkommuniót. Ő ezt vagy tudatosan csinálja, vagy nem tudatosan, a pap vagy tudatosan adja neki oda, vagy nem tudatosan, de teljesen mindegy, megvalósult. Tehát a történet az onnan indul, hogy egyrészt ugye az interkommunió, csak azért, hogy ezt is akkor így mondjuk ki, ez a különböző felekezetek közötti úrvacsorai egység olyan esetekben is, amikor ez hivatalosan nincs jóvá hagyva. A második vatikáni zsinat, én egyébként itt a könyvemben jó részt a római katolikus református relációt néztem meg, mondjuk protestáns relációt néztem meg, és a római katolikus egyházban, a második vatikáni zsinatban elindult egy olyan mozgalom, úgynevezett vendégbarátság címen, vendégasztal címen, aminek az volt a lényeg, hogy bizonyos esetekben elegánsan fogadták a más felekezetűeket, amit aztán a Vatikán pár éven belül erős kézzel leállított. Azóta ez nem állt le természetesen, azért ezt mondjuk ki. Amit én gyakorlatban is tudok, hogy például tudományos teológiai konferenciákon ez megvalósul nagyon sokszor. Mondván, hogy mondjuk egy teológiai konferencia egy olyan speciális közösséget hoz létre, amelynek meg lehet tapintani az egység voltát. És ezt hogy félig meddig jóvá hagyva ez működik. Illetve tudok egy személyes példát is mondani, remélem, hogy ennek nem lesznek további következményeiben, nem hiszem, hogy lennének. Amikor én a Löweni Katolikus Egyetemen tanultam, akkor én oda mentem a már említett Lambert Leysen professzorhoz, aki egyébként az évfolyamvezetőnk is volt, és megkérdeztem tőle az első napokban, hogy hát itt leszek egy évig minimum az egyetemen, mi a helyzet a misében, hogy vehetek részt. És azt mondta, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy én oda járulhatok az oltárhoz, és magamhoz vehetem az ostját, hiszen én a Löweni Katolikus Egyetem közösségének a szerves része vagyok. Hozzáteszem, hogy magát megnevezni nem akaró, éppen akkor ott szolgáló magyar katolikus lelkésztől is megkérdeztem ezt egy magyar misén, és ő azt mondta, hogy először legyek római katolikus, tehát ez valószínűleg azért nem csak egészen arról szól, hogy mennyire ismerjük ezeket a dolgokat, hanem kicsit a kultúrától is. Mindenesetre ezzel azt akarom mondani, hogy az interkommunió létezik. Ugyanakkor az interkommunió egy nagyon-nagyon fontos teológiai párbeszéd, és talán az egyik utolsó gondolatom az, hogy egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez, ennek az a megoldása, hogy nem teológiaiak nem foglalkozunk a kérdéssel, hanem csináljuk, hanem ez egy nagyon-nagyon fontos párbeszéd, és hát a kérdésed élére válaszol, én azt gondolom, hogy soha nem fog megvalósulni. Itt a mi általunk ismert keretek között az, hogy teljes eukarisztiai úrvacsorai egység legyen, mert emberek vagyunk, és bűn alá vagyunk vetve, az egyház is bűn alá van vetve, és ebből egyenesen következik az, hogy nem tudunk túllépni ezeken a különbözőségeken. Hiszem azt viszont, hogy a megvalósult paradicsomban az Úr Jézus visszajövetelekor ez az első olyan dolog lesz, ami összeköt majd bennünket.
1: Csak egy élmény, a Szegedi Biblikus konferencián voltam tudósítani, ez pont egy olyan igen. helyzet, amiről igen. beszéltél, és ott láttam igen. református résztvevőt, aki,
3: igen. Igen,
1: aki
3: igen.
1: együtt közösségileg ott volt az igen. eukarisztiában. A másik pedig Máté Tóth András valláskutatót, katolikus teológust, hagy idézzem ide, aki itt az Európa Rádióban mondta azt el nagyon sokszor, de nagyon élesen a reformáció 500. évfordulóján, hogy ő az általa egyébként nagyon tisztelt Ferenc pápától elvárta volna, hogy mondjuk azzal a gesztussal ünnepeljük ezt a reformáció 500-at, hogy a Ferenc pápa egyébként jellemző bátorsággal mondjuk ebben a közös eukarisztia ügyben lépjen valami maradandó, de ez akkor elmaradt.
3: Igen, igen, ezt nagyon sokan várták tőle, és Lundba elment egy lehetetlenül kicsi svéd evangélikus templom, majd mondjuk a svéd evangélikus egyháznak a központja, de hogy épp még az eső is esett, tehát egy ilyen nagyon-nagyon furcsa üzenet volt ez az egész, hogy nem történt semmi. És ezt nagyon-nagyon sokan várták, hogy akkor ott legalább a párbeszéd elindul, de semmi nem történt.
1: Ez nagyon rossz zárszó, úgyhogy valamit még mondjunk a végére.
3: A könyvnek a címlapján egy kenyeret látunk, ami azért van ott, mert utal az egy test, egy kenyér gondolatra, de ez a kenyér a kedves, drága feleségemnek a kovászos kenyere. Kértem azt, hogy ő is vegyen részt a könyvnek az elkészítésébe, legalább annyira, hogy a keze munkájának a gyümölcse rajta legyen. Úgyhogy ezt én így szerettem volna így hozzátenni, hogy ez egy ilyen, tulajdonképpen egy személyes üzenet ez az egész könyv sok tekintetben. Maga az érzés is egyébként nagyon különleges, hogy bármikor lehetett volna szerintem könyvem, mert 2 évtizede benne vagyok a felsőoktatásban, de mindig a gyakorlati teológiával foglalkoztam, valahogy nem éreztem azt, hogy könyvet kellene írnom, és ahogy ezt így megcsináltam, és egyébként rájöttem arra, hogy ez a folyamat, ez tulajdonképpen nem is olyan bonyolult, és kedves barátom, aki segítette ennek a könyvnek így a gondozásában, vele ezt így nagyon gyorsan és praktikusan megéltük, és hogy az egész egy ilyen nagyon jó érzést keltett, hogy tulajdonképpen ez is egyfajta közösségi élmény. Család közössége, a barátság közössége, nagyon sok minden benne van. Úgyhogy én igazából azt szeretném így lezárásként üzenni, hogy egy óriási ajándék az úrvacsora, amiből mi csak egy nagyon minimálisat veszünk ki. És hogyha ha ezt meg tudjuk, el tudjuk, ki tudjuk csenni ebből a könyvből, hogy mennyire gazdag az úrvacsorának a teljessége, és hogy mennyi mindenben tudna még segíteni bennünket, akkor igazából a személyes hitéletünk tudna gazdagabb lenni, és ez indíthatná el aztán az egyháznak egyfajta megújulását, legalábbis ebbe az irányba.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A szlovák államfő szerint nem vezet jó szomszédi kapcsolatokhoz Magyar Péter retorikája. Péter Pellegrini egy televíziós műsorban bírálta a magyar miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos. A politikai műsorban több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért a szlovák politikus. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, melyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök, Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Magyar Péternek a kijelentését korábban a szlovák külügyminiszter is visszautasította. Holokauszt megemlékezést tartottak az avasi zsidó temetőben, a miskolci és környékbeli zsidó közösségek deportált áldozatai előtt tisztelektek. A városból és térségéből 1944. júniusában több mint 15.400 zsidót hurcoltak Auschwitzba, közülük mintegy 14.000-en nem tértek haza. A megemlékezésen egyházi és világi vezetők, valamint a hitközség tagjai együtt hajtottak fejet a holokauszt áldozatai előtt. Deutsch Miklós, a miskolci zsidó hitközség elnöke hangsúlyozta, hogy a nácik nem csupán embereket akartak megsemmisíteni, hanem egy egész nép kultúráját, hagyományait és jövőjét is el akarták törölni. Mégis itt vannak a túlélők gyermekei, unokái és dédunokái, akik tovább viszik az emlékezetet. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere arról szólt, hogy a holokauszt nem a haláltáborokkal kezdődött, hanem a gyűlöletet tápláló szavakkal és a kirekesztéssel. Kiemelte, hogy a város pótolhatatlan veszteséget szenvedett a deportálások során, és a jelen generáció felelőssége, hogy ne engedje megismétlődni a múlt tragédiáit. Markovics Zsolt főrabbi az avasi zsidó temetőben tartott emlékezés jelentőségéről elmondta, elfelejteni a holtakat olyan, mint másodszor megölni őket. Időszaki kiállítás nyílt a tiszadobi Andrássy kastélyban, ahol első alkalommal látható a nyilvánosság előtt gróf Károlyi Mihályné, Andrássy Katinka személyes kortárs műgyűjteményének válogatása, közölte a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztő Nonprofit Kft. A művészetek vonzásában

0: című tárlat Andrássy Katinka több mint két évtizedes gyűjtői tevékenységének kiemelkedő darabjait mutatja be. A grófnő az 1960-as évektől kezdve haláláig következetesen gyűjtötte a kortárs művészet meghatározó darabjait. A kiállítás nemzetközi és magyar alkotók munkáit egyaránt felvonultatja. A kiállítók között olyan nevek szerepelnek, mint Bak Imre és Viktor Vazarelli. Andrássy Katinka, idősebb gróf Andrássy Gyula unokája, gyűjtőként és mecénásként is meghatározó alakja volt a 20. század művészeti életének. Férje Károly Mihály halálát követően Dél-Franciaországban hozta létre nemzetközi művésztelepét, mely a szabad alkotás, a kulturális párbeszéd és a nemzetközi együttműködés helyszínévé vált. Andrássy Katinka támogatásával festők, szobrászok, írók és költők generációi kaptak lehetőséget az alkotásra. A most bemutatott művek jelentős része ehhez a szellemi közösséghez és a műhelyhez kapcsolódik. A kiállítás december végéig látogatható a tiszadobi Andrássy kastélyban.
1: Az időjárásról.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat záporzivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ez a Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Mai magazinunkban elsőként Ladányi Rolanddal, a Mire Hunnom Profit Kft. Ügyvezetőjével beszélgetünk az elmúlt időszakban lezajlott projektjeikről, illetve a nyári táborról, az iskolatáskagyűjtési akciójukról, valamint a most futó kezdeményezéseikről. Majd pedig arról is szólunk, hogy elindította a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A 8 gazdaságból 2 Borsod-Abói-Zemplén vármegyében van, az egyik Tardonán, a másik pedig Tokajban. A témával kapcsolatban Tóth Lillát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatóját, a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatának projektkoordinátorát hallhatják majd. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, talán már megszokhatták, hogy a Mire Hunnom Profit Kft-nél mindig történik valami. Sosem pihennek a munkatársak, és amellett, hogy végzik mindennapi munkájukat, hát különlegesebbnél különlegesebb projekteket találnak ki és bonyolítanak le. Az elmúlt hetek rendezvényeiről, illetve a tervekről beszélgetünk a következő percekben Ladányi Rolanddal, a cég ügyvezető igazgatójával. Köszöntöm a stúdióban.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ahogy itt elmondtam a beköszönésben, és hát igen, a Mire Hunnál mindig történik valami, ez szerintem már egy szlogen is lehet akár. És beszéljünk is arról, hogy mi minden történt az elmúlt hetekben. Az egyik viszonylag nagyobb léptékű rendezvény, ugye ez az újrahasználati központok éjszakája volt, ami egy országos történés volt, és ehhez itt Miskolcon is csatlakozott a Mire Hun. Hogyan zajlott ez?
2: Hát évek óta megünnepeljük már, ezt nagyon sok mindennek van napja, és hát az újrahasználati központoknak is, és én azt gondolom, hogy a Miskolci újrahasználati központ az országban a top újrahasználati központok közé tartozik, és mi ezt mindig egy ilyen éjszakai vásárlásra, egy night shoppinggal szoktuk megünnepelni, amikor így a délutáni esti időszakra külön árukat időzítünk be kedvezményekkel, akciókkal, hogy tovább növeljük a kedvet az újrahasználatra. De nagyon sokan, és a tapasztalat most is az volt, hogy nem is a délelőtti nyitvatartásba, hanem inkább estére készültek, már is egy nagyon komoly roham várta a kollégáinkat, de hát pont erről szól, hogy minél több emberhez eljusson, hogy az újrahasználat fontossága, hogy a hulladék keletkezésének a megelőzése, ez egy kiváló lehetőség az újrahasználati központon keresztül, amikor a különböző termékek, bútorok vagy bármilyen háztartási tárgy az új életet vagy új gazdát talál igazából, és tovább tud élni abban a funkciójában.
1: Hogyan áll a Makumaraton? Az ugye egy jó ideje, jó néhány hete zajlik. Egy picit ismertessük meg ezt a hallgatókkal, bár ugye a kezdetekkor azért hallottak erről itt az Európa Rádióban, de régen volt már az.
2: Igen, hát volt egy vállalásunk 2 hónappal ezelőtt, hogy 150 óra foglalkoztatást vállalunk 2 hónap alatt. Ez egy nagyon komoly szám egyébként, hogyha visszabontjuk akár napokra is, hogy mennyi időt kell eltölteni, és hát csütörtökön ezt elértük, tehát számunkra is egy siker volt, ha őszinte akarok lenni, azért mi is egy kicsit így cidriztünk, hogy meg lesz-e vagy nem, szóval vállaltunk valamit, és hogy mi van, ha nem sikerül, de azért dolgoztunk az ügyön, és mentünk mindenfele, amerre csak tudtunk, hogy ez összejön, de ez sikerült, és elértük ezt a saját vállást. Hát alapvetően az a 150 éves történelemhez kötődik, most minden erről szól, hogy van ez az emlékévünk, hogy novemberben lesz 150 éves a miskolci szemétszállítás, és mindent a 150-es szám köré próbálunk rendezni, és ezért is volt ez a vállalásunk, de szerencsére sikerült.
1: Ezek a szemléletformáló programok akkor nem csak a telephelyen zajlottak, hanem különböző intézményekben is?
2: Igen, ez volt telephelyi foglalkozás, illetve nagyon sokszor voltunk kint különböző területeken, iskolákba, családi napon, így cégeknél. Tehát nagyon vegyes a kép, de pont erről szól, hogy minél több formában több emberrel tudjunk találkozni személyesen.
1: Milyen korosztály volt itt a célcsoport?
2: Hát alapvetően nálunk mindig azért az általános iskolai korosztálya a fókusz, tehát ők vannak mindig a legtöbben. Most egy kicsikét érdekes volt, és most az ódások nagyon keményen zárkóznak fel, majd volt egy országos projektünk kinőtt meseolvasási egy eseményünk, amiből végül is egy esemény sorozat lett, amikor a kollégáink, akik a hulladékgyűjtés végzik, mentek be egy ódába, és mesét olvastak, és hát ez felkapta az országos média is, és hát olyan igény lett rá, hogy most nagyon komolyan járnunk el az ódákat is. Tehát az ódások most besegítettek nekünk, tehát ők most tényleg így zárkoznak fel, de ennek nagyon örülünk, mert egy nagyon izgalmas korosztály ők is, és hát a mese nyelvén tudjuk őket megszólítani, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó projekt, és nagyon jó üzenete van.
1: Ha itt a Maku Maratonról még két mondatot beszélhetünk, mennyire tudnak odafigyelni? Akár az óvisok, akár a diákok, akár ahogy hallhattuk, hogy cégeknél is járt a csapat. Odaér az üzenet? Átér?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Amitől talán különleges, amit mi teszünk, hogy mi nem ilyen nagy volumenben, ilyen nagy plenáris jellegekben gondolkodunk, hanem mindig csoportokban. És hát nálunk a jellemzően leszámítva az ilyen családi napokat, de alapvetően egy óvodai vagy iskolai csoport, tehát egy ilyen 20-25 fő jellemzően, aki megjelenik, és akivel mi kommunikálunk, és egy ekkora létszámot sokkal könnyebb megszólítani, és mindenkit bevonni ebbe a tevékenységbe, és mi ezt valljuk, hogy ezt így kell tenni, tehát mert lehetne ott sok száz gyerek, és akkor nagyon, nagyon szép számaink lennének, csak lehet, hogy nem menne át az az üzenet, vagy nem lenne meg az a figyelem, amit mi szeretnénk. Így viszont mindenki része a foglalkozásoknak, és azt gondolom, hogy így, ahogy látjuk és mérjük vissza, akár a foglalkozás során, foglalkozás végén is, hogy akkor az a tudás vagy információ, amit akartunk, az átmente, ez nagyon jól működik. És tényleg, ha jönnek vissza, akkor is látjuk, hogy megvannak azok, az alapok, nagyon sokan visszatérnek hozzá, mert annyira pozitív élményekkel távoznak, és látjuk, hogy meg ezek a tudások, vagy tudás rétegek alapvetően ezek megvannak, és hát pont erről szól ez az egész.
1: Brüsszelben is járt napokkal ezelőtt a csapat, még hozzá itt az Európai Hulladék Csökkentési Hét diátadó és eredményhirdető eseményén. Egy picit erről is halljunk.
2: Hát múlt év novemberében volt, én azt gondolom, az eddigi legsikeresebb európai hulladékcsökkentési hetes akciónk. Itt a fókuszban az elektronikai hulladékok álltak, és hát ez a Visszatérünk nevű projektünk volt, amivel megnyertük a hazai versenyt, ugye a vállalkozás kategóriában, és bejutottunk az európai top 3-ba. Sajnos nem lettünk az elsők, ott csak elsőt hirdetnek, de én azt gondolom, hogy egy óriási eredmény az, hogy idáig jutottunk mi egy nagyon-nagyon kreatív projekttel. Persze számunkra mi vagyunk a győztesek, mert mi azt mondjuk, hogy a mi projektünk volt a legjobb, de tényleg ez egy nagyon nagy siker, hogy itt vagyunk mi, viszonylag egy kisebb cég, aki Európa élmezőnyébe tartozik, és ez egy nagyon nagy dolog, azt gondolom is. Mi nagyon büszkék vagyunk, hogy mind a cég, mind a város hírnevét tudjuk ezzel öregbíteni, hogy tényleg ilyen projekteket tudunk létrehozni. Tehát a kreatív szellemek azok nálunk nagyon erősen mozognak, és ezt próbáljuk is kihasználni. Hát ez a projekt ide vezetett.
1: Ez a brüsszeli történet, ezt úgy képzeljük el, hogy ide szerte Európából olyan projektekkel neveztek a cégek, vállalatok, egyéni jelöltek, akik részt vettek a hulladékcsökkentési héten valami programmal, valami alkotással?
2: Igen, ez egy akcióhét, minden évben egy tematikus fókuszal, de lehet bármivel is, ami mondjuk így a hulladék gazdálkodás, vagy valamilyen hulladék áramhoz kötődik, és ezen a héten vannak akciók, és ezekkel az akciókkal lehet nevezni. Ez több mint 15 ezer akció volt Európában a múlt évben, és ebből mi, hát összesen 15 projekt jutott be 5 kategóriában, abból a vállalkozási kategóriában voltunk mi, és hát a top 3-ban ebben a körben, tehát tényleg ez nagyon-nagyon szép eredmény. De én azt gondolom, hogy ez a projektünk, ez megérdemelte ezt, tehát hogy én láttam és tudom, hogy mennyi energiát fektettünk ebbe bele a csapat, nagyon sokan dolgoztak, nagyon sok kollégánk dolgozott ebbe, hogy ez ilyen eredményhez jusson el, de megérdemelte.
1: Hogyan áll az italos karton gyűjtés versenye is? Mert ugye ez is egy, hogy mondjam, viszonylag hosszabb projekt.
2: Igen, hát ez is egy ideje elindítottuk, ez az országban egy második projektje volt az italos karton egyesületnek. Én azt gondolom, nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon sok iskolát tudtunk bevonni ebbe. megtörtént már a begyűjtött zsákoknak a lemérése, és a Makukáció rendezvényünkön lesz majd az eredményhirdetés, ahol kiirdetjük az első három helyezetet, hogy kik voltak, akik a legtöbbet gyűjtötték be italos kartonból.
1: Ugye ez a Makukáció, ez most, ahogy hallják kedves hallgatóink ezt a beszélgetést, ez tulajdonképpen ekkor zajlik, vagyis június 15-én hétfőn, tulajdonképpen majd, hogy nem egész nap. Hát azért azt is mondjuk el, hogy mi minden van itt.
2: Igen, ez egy különleges nap, ez egy élménynap. Ez az nap, amikor mi is feladjuk az elveinket, és a kis csoportok helyett tömegek jelennek meg nálunk, tehát nagyon fontosnak tartottuk, hogy legyen egy olyan rendezvény is, ami tényleg nagy tömegeket tud megmozgatni, és nem annyira a személyes edukációról szól, hanem egy ilyen, tényleg egy igazi nap, ahol rengeteg élményt tudja érni a gyereket, és én azt gondolom, hogy ez az országban egyedülálló. Tehát nincs még egy ilyen program, ahol ennyi hulladéggazdálkodáshoz, fenntartatósághoz kapcsolódó foglalkoztató egy helyen jelen van. Tehát nagyon sok vendég jön hozzánk ilyenkor, nagyon sok hát ilyen oktatói csapat széles spektrumban, és hát egy ilyen edukációs cunami folyik le nálunk a napon. Tehát körülbelül 300 gyerekkel fogunk most is foglalkozni itt a Makukáció keretében. Mindenféle oldalról, irányból, és hát az izgalmas ebben, hogy tényleg olyan híre van már ennek, hogy nagyon sokan szeretnek, és mindig csatlakoznak hozzá. Most lesz egy új részvevőnk, aki jön be edukációs vonalról. Tehát, hogy ez is a maga nemében nagyon-nagyon szépen fejlődik, és azt gondolom, ez is fontos. Itt már a tanév vége előtt adunk egy kis lehetőséget, még egy ilyen utolsó kis bombát, és itt a nyári szünetre próbáljuk felkészíteni a fiatalokat, hogy akkor hogyan is kell helyesen eljárni, mire figyeljenek oda a nyár folyamán, hogy ezek a rutinok, szokások ki tudjanak alakulni.
1: Megszokhattuk már, hogy a Mirehu mindig napra kész. Hát most a foci VB-vel is napra készek, és ezzel kapcsolatban is indult egy játék.
2: Igen, hát próbálunk mindent kihasználni, és minden formában, minden csatornán mozogni, és mindenkit megszólítani. És hát kevesen tudják, de nekünk nagyon régóta van egy foci csapatunk, egy kispályás foci csapata a Mirehu-nak, ami itt a kispályás bajnokságokban indul, nagyon sok siker.
1: Kollégákból áll,
2: kollégák barátai volt, tehát egy ilyen kis csapat összeállt, az edzője is az egyik kollégánk a csapatnak, és hát azt gondoltuk, hogy a foci szeretet nálunk megvan, főleg a fiúk nálunk rakodók nagyon szeretik a focit, Diógyőr rajongók, nagyon-nagyon sokan, és azt mondtuk, hogy akkor játszunk egyet, hogy adjuk meg ezt a lehetőséget. Ez a játék egyébként nálunk már volt cégen belül korábban. Tehát a korábbi ilyen Európa-bajnokságnál is már mi szerveztünk ilyen belső versenyt, azt mondjuk, hogy kinyitjuk, mert hát miért ne bárki tud akkor játszani és tippelni, és hát most ezt elindítottuk. Bármikor lehet egyébként csatlakozni, mert nagyon sok mérkőzés van hátra, tehát az, hogy elkezdődött a világbajnokság alapvetően, az nem jelenti azt, hogy nem lehet még csatlakozni. Tehát mindenkit arra biztatok, hogy játszunk. Tehát ez tényleg egy játék, de mindenhol a Mirehu neve ott van, és próbáljuk a brandet is ezzel igazából erősíteni.
1: Jön a nyár, tábor is lesz, amire, ha jól tudom, még június 15-én délutánig lehet jelentkezni. Mi lesz ez a tábor? Hogyan néz ki maga a jelentkezés? Mert nem csak annyi, hogy valaki tényleg kitölt egy jelentkezési lapot.
2: Igen, hát ez is a 150 évhez kötődik, hogy azt mondtuk, hogy akkor most teszünk is. Nagyon sok táborba megyünk el nyáron. Tehát résztvevő vagyunk a táboroknak, elmegyünk és próbálunk ott edukálni, de hogy csináljunk mi is egy tábort, ez egy 150 év, ez egy nagyon jól passzoló történetnek gondoltuk, és hát emiatt megkérdettük a Makuka Akadémiát, ami alapvetően egy napközis tábor, egy héten keresztül, ez díjmentes a szülőknek, tehát nem kell fizetni semmit, itt egész nap foglalkozások, étkezés. Egy dolgot kértünk, hogy mindenki gondolkozni egy picikét, és hát ami nálunk megvan kreativitása, szeretnénk mindenki másból kihozni, és így bármilyen rajzal, verssel, videóval, tehát nagyon széles a spektrum, nem definiáltuk, hogy pontosan mit kérünk, de a gondolatait ossza meg, hogy hogyan tudjuk megmenteni a bolygónkat. És hát ez a küldetés igazából, tehát a pályázathoz, hogy bárki akár ír 5 sort egy verset, vagy gondolatot, ezzel lehet pályázni, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan érkeznek be a pályázatok, és akkor megpróbáljuk ezt a projektet így összeadni, és egy hetet, ez július 20-24-ig egy ilyen nagyon-nagyon intenzív foglalkozást szeretnénk ott a cégnél lefolytatni. Olyan szempontból is izgalmas, hogy maga az edukációs tevékenység azért viszonylag lehatárolt térben, így a József Attila úti telepenyünkre koncentrálódik, de ez a hét ez sokkal több lesz. Tehát ezt kinyitjuk, megmozgatjuk a fiatalokat, éppen amiatt, hogy mélyebbre belelássanak magába a hulladékgazdálkodásba, tehát az egy sokkal szélesebb képet fog adni. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas hét előtt állnak, akik ebben részt vesznek. Én nagyon szeretnék benne részt venni, de már nem tudok. Tehát, hogy de tényleg ez egy nagyon jó lehetőség, és hát bízom benne, hogy sikeres lesz ez a küldetésünk is.
1: Ugye, ahogy láttam, ez általános iskola alsó tagozatosoknak szól. Kifejezetten nekik készülnek a programok is?
2: Igen, próbálunk egy korosztályra lőni, ez fontos, hogy minél tehát korban összepasszoljanak, és hát mi azt látjuk, így vagy az eddigi tapasztalatunk alapvetően az, hogy ez az általános iskola harmadik, negyedik osztály, ez a legfogékonyabb így a mindennapi tevékenység. És akkor azt mondtuk, hogy akkor erre a célközönségre állítjuk ezt a projektet, hogy akik tényleg nagyon aktívak, nagyon sokat kérdeznek, akkor próbáljuk őket igazából ebbe bevonni.
1: És hát van egy másik projekt és egy másik kezdeményezés is, ami szintén az iskolásokhoz kapcsolódik, és ha jól tudom, ez is idén is teret kap itt a Mire Hunál.
2: Igen, hát nagyon, nagyon régóta már mi gyűjtjük az iskola táskákat. Ez is egy olyan küldetés, ez egy jó szolgálati küldetés. Ez az újrahasználathoz kötődik alapvetően, és ezzel mi az újrahasználatot szeretnénk népszerűsíteni. Az egy kicsit megfűszerezzük ezt a dolgot. Alapvetően arra biztatunk mindenkit, itt a tanév vége, ilyenkor nagyon sok iskolatáska kikerül, mert váltás lesz már jövőre, már nem kell, mert már lehet, hogy újat szeretnek, és arra kérünk alapvetően mindenkit, hogyha van ilyen iskolatáska, akkor ajánlja fel, be lehet hozni, mi kimegyünk érte, hogyha kell, tehát el is tudjuk hozni, keressenek minket ezzel, és majd augusztusban, ezeket a nyár folyamán kitakarítjuk, megtöltjük irodaszerekkel, de ez a mi hozzáadott értékünk ebben a projektben, és augusztus végén rászoruló családoknak pedig ezeket mindig át szoktuk adni, ezeket az iskolatáskát, ezzel segítve őket az iskola kezdésben.
1: Ugye hallhattuk, hogy itt iskolatáskákat vár tulajdonképpen a cég, de gondolom, hogy ha azért valakinek van fölösleges füzete, vagy egyebek, amiket nem használ, de már nem is fog a gyerkőc használni a következő éven, az is belekerülhet.
2: Minden iskola szer jöhet. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mi azt látjuk, hogy nagyon kevés jött sajnos. Tehát valószínűleg éppen amiatt, mert az még jó lehet valamire, még lehet belejegyzetelni, vagy lehet használni az irodaszereket, az kevésbé jelent meg. Viszont az iskolatáskák nagyon szép számban jöttek vissza, és ezért azt gondoljuk, hogy alapvetően inkább próbálunk az iskolatáskák, de van irodaszer, bármi is jöhet. Tehát mindennek megtaláljuk a helyét és a gazdáját. Ez inkább a tapasztalatok már, amit így látunk az elmúlt évek alapján.
1: Hol lehet annak utána nézni, hogyha valaki nem tudta megjegyezni, hogy ez hol meddig zajlik ez az iskolatáska gyűjtés?
2: Minden a honlapunkon elérhető, tehát a mirehu.hu-n fent van, és tényleg keresnek minket, van e-mail cím, tudnak írni akár központi ügyfélszolgálati e-mail címünkre is, és akkor mi felveszünk a kapcsolatot, ha vannak elérhetőségek, és mindenkit megkeresünk, és begyűjtjük a táskákat, meg az irodaszereket.
1: Sok mindenről beszéltünk, és ugye hát hallhattuk, hogy lesz például nyáron tábor is. Milyen tervek vannak még egyébként itt a következő heteket nézve?
2: Hát jön a nyári időszak, amikor az iskolai a klasszikus iskolai csoportoknak nálunk vége van így a látogatás, mert az iskolák bezárnak. Ilyenkor jön nálunk a táborozási időszak, hogy nagyon sok tábor keres meg minket, hogy menjünk ki, és hát próbáljunk akkor edukálni kint a táborokban. Mi ezt nagyon szívesen tesszük, és a nyár alapvetően erről szól. Hát mi készítjük elő már most a ez évi Európai Hulladékcsökkentési hetes kampányt, tehát már azon is gondolkodunk, hogy ez november közel van, és hát hogy az a színvonal, amit idáig így az elmúlt években mi produkáltunk ebben, azt szeretnénk megőrizni. Annak is nagyon komoly előkészítése van. Van egy meglepetésünk is, az is a 150 évhez kötődik, most zárjuk a lépcsőházunkat. Egy kiállítással alakítjuk át, a 150 évet felrakjuk a falra, van egy háromszintes központi irodaházunk, és egy kiállítóteremmé változtatjuk, ami látogatható lesz egyébként bárki által. Ennek is majd lesz egy átadó ünnepsége, ez most záródik, már az utolsó matricák kerülnek a falra fel, de ez is egy nagyon izgalmas és érdekes, hogy visszanézzünk a múltba, és hát nagyon sokat tudunk a múltból egyébként meríteni így a jövő tekintetében. Tehát sok a feladat, sok a projektünk, de hát ránk tényleg az az egy dolog jellemző, hogy mindig mozgásban vagyunk, és mindig újabb és újabb ötletekkel jövünk. Ez így lesz a jövőben is.
1: Mindehhez sok sikert és jó munkát kívánok. Ladányi Rolandnak, pedig a Mirehu ügyvezetőjének köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, elindította a Világító Torony ökogazdaságok hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A 8 gazdaságból 2 Borsodabói Zemplén vármegyében található, az egyik Tardonán, a másik pedig Tokajban. A hálózat célja, hogy láthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye a már működő, bevált hazai ökológiai termelési gyakorlatokat. A kezdeményezés egyben kapcsolódik a nemzetközi talajmisszió célkitűzéseihez is, amely Európa szerte támogatja a talajvédelmet szolgáló úgynevezett élő laboratóriumok és jó gyakorlatok elterjedését. A program keretében már az idén nyáron is számos szakmai esemény valósul meg. Június 22-én például a Tokaji Hétszőlő szülőbirtokon. A témával kapcsolatban Tóth Lillát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatóját, a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatának projektkoordinátorát kérdezzük a következő percekben.
2: Az ökológiai mezőgazdaság az egy olyan fenntartható gazdálkodási módszer, amelyben a gazdák nem használnak különböző vegyszereket, növényvédőszereket vagy műtrágyát, hiszen ezek károsíthatják az élővilágot, a talajt, a vizeket, és hát ezeknek a szereknek a maradványai megtalálhatók utána az ételekben is. És hát erre ad alternatívát az ökológiai gazdálkodás, ami ezek elhagyásával tiszta élelmiszert állít elő, és a természettel összhangban gazdálkodik. Azt is fontos elmondani, hogy az ökológiai mezőgazdaság az jogszabályok által van így körülhatárolva, tehát van egy ilyen minősítési rendszer, és az ökogazdák azok egyrészt ellenőrizve vannak folyamatosan, és ezért tudhatjuk, hogyha ilyen logóval ellátott terméket veszünk, akkor az egészen biztosan hiteles, tanúsított ökogazdaságból származik.
1: Nekik akkor gondolom pontos kritériumoknak kell megfelelniük, akár a gazdaság üzemeltetése kapcsán, akár pedig az előállított termékek kapcsán.
2: Igen, igen, ez így van. Le van határolva igazából, hogy mit lehet használni, milyen technikákat vagy anyagokat lehet használni az ökológiai gazdálkodásban, és mi az, amit nem, mert az károsítja a környezetet.
1: És hazánkban egyébként sok ilyen ökogazdaság van? Jók vagyunk ezen a téren?
2: Igen, itthon jelenleg a mezőgazdasági területeknek a 8%-a áll ökológiai termelés alatt, és egyébként az a cél, hogy 2027-ig ez 10%-ra emelkedjen, ez így az EU-s céllal összhangban, és EU-s szinten egyébként az a cél, hogy 2030-ig a területek 25%-a legyen ökológiai termelésben, és ehhez viszont a jelenlegi területeknek így a megtriplázása szükséges, úgyhogy most egyre nagyobb a hangsúly egy EU-s szinten is szerencsére az ökológiai gazdálkodáson.
1: És hát ugye itt az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet pedig elindította a Világító Torony ökogazdaságok hálózatát. Hát mi ez, mit tudhatunk erről?
2: A Világító Torony ökogazdaságok hálózata az igen, most indult el, és ez egy első körben egy 8 gazdálkodóból álló hálózat, és a célja az az, hogy az ökológiai jó gyakorlatokat megosszák más gazdálkodókkal, és a nyilvánosságot is tájékoztassák, és bemutassák, hogy mit jelent a bio élelmiszer termelés. A világító torony egyébként az egy egyre elterjedtebb fogalom így nemzetközi szinten is, a mezőgazdasági kontextusban, és ez azt jelenti, hogy egy kiemelkedő gazdaság, aki különböző jó gyakorlatokat tud felmutatni, és ezeket a jó gyakorlatokat megosztja más gazdálkodókkal, hogy így egy ilyen tudásátadás valósuljon meg a gazdák között. Úgyhogy ezt jelenti a világított torony, és erre épül fel a mi hálózatunk is. És most indul egy eseménysorozat, illetve egy kommunikációs kampány, amit érdemes majd követni.
1: Mit jelent ez tulajdonképpen, ez a világító torony hálózat? Mi fog itt történni a gyakorlatban?
2: A világító torony hálózat keretén belül egyrészt megvalósítunk egy eseménysorozatot. Említettem, hogy a 8 gazdaság került kiválasztásra, és a következő egy évben mind a 8 gazdaságba szervezünk egy-egy szakmai napot, aminek a keretén belül lesz egy elméleti képzés és egy gazdaságlátogatás. És ez a szakmai nap, ez elsősorban szakmai közönségnek szól, tehát gazdálkodóknak, kutatóknak, vagy szaktanácsadóknak. És ez azért nagyon fontos, mert azt látjuk, hogy a gazdálkodók igazából egymástól tudnak a legtöbbet tanulni, és főleg az ökológiai gazdálkodásban nagyon fontos így a folyamatos tanulás és kísérletezés, és minél több tapasztalat összeadódik, annál nagyobb tudással tudják folytatni a tevékenységüket a gazdálkodók, és beleépíteni ezeket a gyakorlatokat így a mindennapi folyamataikba. És a szakmai program mellett megvalósulnak nyílt napok is, ami már sokkal inkább egy kötetlenebb, a helyi közösség számára szóló eseménysorozat, és ezeken így lehetőség lesz megnézni, hogy milyen is egy ökogazdaság, és különböző tematikus programokon keresztül így közelebb kerülni az élelmiszerhez, amit mi fogyasztunk, és ők pedig termelnek. Úgyhogy ez így az esemény sorozat része a programnak, de emellett lesz, vagy hát már el is indult egy kommunikációs kampányunk. Minden gazdálkodóról készítünk egy videót, amiben ő bemutatkozik, és bemutatja, hogy hogyan termel, és tanácsot is tud adni ezekben a videókban más gazdálkodóknak, esetleg fiatal gazdáknak, akik most vágnának bele az ökotermelésbe.
1: Ha már itt a gazdákról és az ő bemutatásoknál tartunk, akkor azért említsük meg, hogy itt számomra nagyon nagy öröm volt azt felfedezni, hogy itt a 8 gazda közül 2 is itt van Borsodabói-Zemplén megyében, ráadásul az egyik itt Miskolctól nem is messze Tardonán, illetve a másik pedig Tokajban. Egy picit róluk is beszéljünk, hogy ismerjék meg itt a vármegyében élők is ezt a két gazdát, ezeket a gazdákat.
2: Így igaz, két remek gazdaság is ott közel önökhöz tevékenykedik. Annyit még elmondanék egyébként a hálózatról és a kiválasztott gazdálkodókról így általánosságban először, hogy a 8 gazdálkodó úgy került kiválasztásra, hogy hát egyrészt keresztjük azokat, akik tényleg kiemelkedően és példaértékűen gazdálkodnak, és tényleg érdemes őket követni, és megkérni őket, hogy adják át a tudásukat másoknak. És ebben a 8 gazdálkodóban megjelenik a szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési és szőlészeti szektor is, és arra is figyeltünk, hogy legyenek férfi és női gazdálkodók is, illetve mindenki egy kicsit mást tud hozni a hálózatba, más gyakorlatokban kiemelkedő, és ezáltal tényleg egy ilyen sokszínű hálózat tud létrejönni. Na de akkor a két gazdaság, amit említett az előbb, az első az a Horhosvölgyi Ökobirtok, akik Tardonán gazdálkodnak a Bükk lábánál fekvő faluban, és ők 80 hektárnyi területen gazdálkodnak, ezeknek egy jelentős része Natura 2000-es védettségű terület, és nekik a fő profiljuk az állattenyésztés. Tartanak többek között kárpáti borszeres szarvasmarhát, juhokat, baromfit és vízi szárnyasokat, és ezekből a kiváló minőségű húsokat forgalmaznak, illetve készítenek kozmetikumokat is a marhafagyúból, és mézet és tojást is forgalmaznak, és tényleg nagyon-nagyon jó minőségű élelmiszert, bio élelmiszert állítanak elő, és nagyon fontos számukra a természetvédelem, úgyhogy ha tőlük vásárolunk, akkor az egészen biztosan olyan forrásból származik, ahol a helyi ökológiával összhangban gazdálkodnak. Például benne vannak egy nagy ragadozó programban, ahol a nagy ragadozókkal, akik a helyi ökológia szempontjából nagyon fontosak, és a velük való együttélés van ennek a programnak a fókuszában, de a biodiverzitásnak, így a biológiai sokféleségnek más területein is ők kiemelkedőek a Horhosföldben. Az ökológiai gazdálkodásban általánosságban is nagyon magas állatjóléti kritériumoknak kell megfelelni, de a Horhosföldi birtoknál tényleg ez egy kiemelendő szempont, mert nagyon nagy figyelmet fektetnek arra, hogy az állattartásuk az magas állatjóléti szempontoknak feleljen meg. A Tokaj Hétfőlő Szőlőbirtok egy biobort előállító gazdaság. Ők 2009 óta állítanak elő biobort 55 hektár területen Tokajban, és ők is rendkívül magas minőségű bort állítanak elő. Nagyon fontos számukra a vegyszermentesség és a helyi természet megóvása. Együttműködnek a mi kutatóintézetünkkel, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel kísérletekben is. A szőlő sorköz takarásával kapcsolatos kísérletben nagyon jó tapasztalataik vannak. Ez igazából arra irányul, hogy a szőlő sorközökön egy különböző magkeverékekkel fedik a talajt, és ez egyrészt a talaj élet szempontjából is nagyon fontos, másrészt pedig ez nagyon segíti így a helyi biodiverzitást, illetve a növényvédelemben is emiatt, hogy ott megjelennek a különböző rovarok, amik az ott található növények vonzanak oda, ők segítenek így a szőlőnek is az öko védelmében.
1: Ahogy láttam, pont itt Tokajban lesz június 22-én egy program, egy itt a világító torony hálózatokon belül egy szakmai nap és egy gazdaságlátogatás együtt. Erről mit mondhatunk el? Ide mehet-e bárki, akit érdekel ez, vagy abszolút ez csak a tényleg a szakmának zajlik majd?
2: Igen, az első világító torony eseményünk az pont Tokajban kerül megrendezésre a hét szőlőbirtokon. És ez egy szakmai nap lesz, tehát ide a szőlészetben érintett szakmai szereplőket várjuk, és először lesz egy elméleti programja ennek az eseménynek, és utána pedig a hét szőlőbirtokot fogjuk megnézni. A szakmai program fókusza a sorköztakarás hatása a szőlőültetvények ökoszisztémájára, és szó lesz többek között az aranyszínű sárgaságról, illetve a szőlőkabócáról, amelyek most jelenleg nagyon aktuális témák, és hát fontos, hogy az ezekkel szembeni védekezésről beszéljenek az öko szőlészetben dolgozók, úgyhogy erre irányul az elméleti programunk, és délután folyamán pedig Makai Gergely, a hétszőlő birtokigazgatója fog minket körbevezetni a hétszőlő szőlőbirtokon.
1: A világító torony ökogazdaságok hálózatában az összes hálózati tagot, összes ökogazdaságot meg lehet majd ismerni, tehát indul innen Tokajból tulajdonképpen a programsorozat, amely nagyjából egy évet ölel fel, ha jól tudom, és ez alatt mindenhová lehet majd menni, hogy helyszínen is esetleg lássák a jó gyakorlatokat, vagy mi a terv?
2: Igen, az a terv, hogy a következő egy évben mind a 8 gazdaságban lesz személyes eseményünk, ahova várjuk az érdeklődőket, és ezeket az eseményeket a honlapunkon, illetve a közösségi média felületeinken fogjuk hirdetni, úgyhogy emiatt is érdemes követni így az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetet. És a programok között vegyesen lesznek a szakmai programok, illetve nyílt napok, ami pedig így a nyilvánosságnak, fogyasztóknak, esetleg gyerekeknek vagy diákcsoportoknak szól, hogy ők is testközelből megismerhessék az ökogazdálkodások működését.
1: És ha jól tudom, egy videó megosztó csatornára is fel lehet majd iratkozni, ahol pedig meg lehet tekinteni a készült anyagokat.
2: Igen, így igaz. Szintén a mi az önki profiljáról lesznek ezek megosztva, és ezek is nagyon, tényleg nagyon inspiráló videók, nagyon szépen beszélnek ezek a gazdálkodók, így mind a természettel összhangban való gazdálkodásról, mind a tiszta élelmiszertermelés fontosságáról, és szépségéről, úgyhogy ha más nem emiatt is nagyon tudom ajánlani ezeket a videókat, amik a következő hónapokban kerülnek majd feltöltésre a felületeinkre.
1: Mi itt egyébként a fő cél? Mi az, amit szeretnének ezzel elérni, ezzel az egész hálózattal?
2: A hálózat az különböző célcsoportoknak szól. Általánosságban az mondható el, hogy az ökológiai gazdálkodás népszerűsítése és a tudás átadás ennek a fő célja, de ez a hálózat szól jelenlegi biogazdáknak is, akik mondjuk szeretnének fejlődni és tanulni másoktól. Azt látjuk, hogy erre nagyon nagy igény van, ezt a gazdálkodók, akikkel kapcsolatban vagyunk, sokszor kiemelik, hogy mennyire nyitottak az együttműködésre, és arra, hogy tanuljanak egymástól, úgyhogy ezt hivatott ez a hálózat segíteni. Illetve szól ez olyan gazdálkodóknak is, akik jelenleg még konvencionális gazdálkodást folytatnak, de nyitottak lennének az ökóra való áttérésre, vagy csökkentve, hogy a különböző növényvédőszerek vagy műtrágyáknak a csökkentésére, és sokkal inkább az ökológiai módszerek integrálására. Úgyhogy ez nekik is szól, hogy láthassák, hogy tényleg lehetséges, sikeresen ökogazdálkodást folytatni, hiszen itt van ez a 8 gazdálkodó, akiknek ez nagyon, nagyon jól megy, és nagyon szeretik közben, amit csinálnak, és nagyon inspirálóan tudnak erről beszélni. És a projekt az szól a nyilvánosságnak, a fogyasztóknak is, hiszen azt is nagyon reménykeltő látni szerintem, hogy az élelmiszer, ami az asztalunkra kerül, az származhat tényleg teljesen tiszta forrásból, és láthatjuk azokat az embereket, akik ezt megtermelik szívvel, lélekkel igazából, és szerintem ez nagyon, nagyon jó fogyasztóként is követni, és egy kicsit így tudatosabban hozzáállni ahhoz, hogy az élelmiszer termelés az milyen forrásból érkezik, hiszen ez egy komplex rendszer, ami a termelővel indul, de a fogyasztónál végződik, úgyhogy ilyen szempontból is fontos így nyitott szemmel, meg nyitottsággal hozzáállni szerintem a biogazdálkodáshoz.
1: És ugye, ha jól tudom, maga ez a projekt 2027-ben ér véget.
2: Hivatalosan 2027-ig tervezünk, de mi nagyon reméljük, hogy ez tud utána is folytatódni. Úgyhogy közben folyamatosan a hálózati tagokkal egyeztetünk, és a következő egy év alatt így gondolkodunk majd azon, hogy ez hogy tud folytatódni ez a program. Úgyhogy most indult, úgyhogy még nem tudok arról beszámolni, hogy egy év múlva hol leszünk ebben, de a reményeink szerint ez tényleg mehet majd tovább ez a hálózat utána is.
1: Egy picit azért arra kérem, mutassuk be néhány gondolat erejéig magát a kutatóintézetet is, mert tulajdonképpen ugye önök állnak a gazdákkal együtt emögött a hálózat mögött.
2: Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet az idén egyébként 15 éve dolgozik az ökogazdálkodás előremozdításáért itthon. Nekünk különböző kutatásaink vannak, szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési, szőlészeti szektorokban is, illetve agrárgazdasági kutatásokkal és szakpolitikával is foglalkozunk. És nagyon fontos tevékenységünkben az, hogy mi részvételi kutatást folytatunk, ami azt jelenti, hogy a gazdálkodókkal együttműködésben, illetve az élelmiszer értéklánc más szereplőinek is a bevonásával működünk. Tehát a mi kutatásaink azok tényleg olyan problémákra irányulnak, ami gazdálkodóknak jelenleg fontos, és ami hasznos nekik, és az eredményeinket utána fel tudják használni, beépítve a saját folyamataikba. És a kísérleteink azok nagyrészt működő gazdaságokban vannak beállítva, úgyhogy tényleg így a gazdálkodóknak az aktív bevonásával valósulnak ezek meg.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Világító Torony Ökogazdaságok hálózatáról hallhattak Tóth Lillával, a kezdeményezést elindító Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatójával, a hálózat projektkoordinátorával beszélgettünk.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük

0: blessings, knowing I can't count that high.
1: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Trump bejelentését követően az amerikai elnök közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tartatják, melyen akár Donald Trump is részt vehet. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Beirut elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul az egyesség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. Az amerikai politikus a megállapodásról elmondta, a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokád megszüntetése mellett tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő pakisztáni miniszterelnök is. Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ideértve Libanont is, fogalmazott a pakisztáni kormányfő. Az Európai Unió üdvözli az Egyesült Államok és Irán között bejelentett megállapodást, mely első lépést jelenthet a Hormuzi szoros megnyitása és a közel-keleti konfliktus lezárása felé, jelentette ki Kaya Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős EU képviselő hétfőn Luxemburgban a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Hangsúlyozta, a megállapodás megnyithatja az utat a nukleáris kérdésről és más a térség stabilitása és békéje szempontjából meghatározó ügyekről szóló tárgyalások előtt. A főképviselő megerősítette, hogy Luxemburgban a külügyminiszterek Ukrajnáról is tárgyalnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt éjszaka ismét fokozódtak az orosz támadások a civilek és az UNESCO világörökségi helyszínei ellen. Mint mondta, ezek háborús bűncselekményeknek minősülnek. A főképviselő közölte azt is, hogy napirendre kerülnek a bővítési folyamattal kapcsolatos ügyek is. Megemlítette, hogy a külügyminiszterek a további témák között az ebola járvánnyal kapcsolatos kérdéseket is megvitatják. Az ország legjobbjai között vannak a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Szarvason rendezték meg a 17. országos gyermek szóló táncverseny döntőjét, ahol 8 növendék jutott be az ország legjobb fiatal néptáncosai közé. A felkészülés alatt a gyerekek nem csak technikailag fejlődtek, hanem mentálisan is erősebbé, magabiztosabbá váltak. Lelke

0: lelkesedéssel, alázattal és kitartó munkával készültek, és mind a kötelező, mind a szabadon választott táncaikban gyönyörű teljesítmény nyújtottak, mondta Maródi Attila, a Néptánc Együttes vezetője.
1: Itt voltunk ezen a hétvégén, ez egy háromnapos rendezvény, aminek van egy előválogatója, vagyis hát több előválogatója van. 7 régióban rendezik meg, és 3 zsűri tag végig megy az országon, és ezeket a versenyhelyeket meglátogatja, és itt tekinti meg a gyerekeknek a produkcióit. Na most ez idén, most nagyon nagy létszám jelentkezett, több mint 700 gyerek jelentkezett erre a versenyre a 7 területi válogatóból, és 114 gyermek jutott el Szarvasra a teljesítményük alapján. És ez 3 korcsoportban történt, tőlünk 8 gyermek jutott be a döntőbe, 4 pár, első korcsoportban 1 pár, 2 pár a második korcsoportban, 1 pár pedig a harmadik korcsoportban. 7 tagú zsűri néztem meg a gyerekeket, most itt Szarvason. Eleve az, hogy bejutottunk a döntőbe, az már egy nagy dolog. És a 3-as korcsoportban Hornyák Jászmin és Riley Jamie, ők nyertek, hát ez a fődíj, úgy mondják, hogy Jászmin országos pántlikás címet nyert, és Jamie pedig kisbokrétás címet nyert. Ez van hozzá tárgyi jutalom, és egy pántlika, meg egy kisbokréta, de itt igazából itt ez az eszmei értéke, vagy ez a, ami így lelkileg a gyerekeknek egy elismerés.
0: Kiváló besorolást kaptak az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű tavak fürdőhelyei, így a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó is. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a pedig jó vagy kiváló minősítést kapott. A Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján hétfőn. Kiemelték, hogy a kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét a laboratóriumok rendszeresen vizsgálják. Felhívták a figyelmet arra is, hogy fürdőzni csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött fürdőhelyeken biztonságos. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt pedig érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, valamint a vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját Miskolc város napján. A díjazott szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csak nem 4 évtizede.
2: Nagyon hosszú volt az út, amit eddig megtettem. Hosszúra sikerült itt a Hámeli Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor 2 gyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek, ezek az idősek. Gyermekkoromtól nagyon szerettem körükben lenni. Nagymamám még körül nagyon szívesen töltöttem az időmet, még a testvéreim kint játszottak az udvaron, én addig nagymamám még körül szívesen voltam, nagyon szerettem náluk lenni, és az élet furcsa dolgokat tud produkálni, az én nagymamám is ezen a területen dolgozott. És örömmel hallgattam, és nagyon szerettem hallgatni a történeteit, ahogy mesélt gyermekkoromban, és úgy gondolom, hogy ez indított engem leginkább ezen a pályán, és természetesen az idősek iránti szeretetem, tiszteletem, hiszen számomra ők azok az emberek, akik megérdemlik a segítő kezünket. Mindenképpen jó érzéssel tölt el, ha tudunk segíteni rajtuk, hiszen ők építették fel nekünk ezt az országot, és nekik köszönhetjük azt, hogy ma itt lehetünk.
0: Folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján az országos jégkármérséklő rendszer. A legmagasabb kockázatú területeken összesen több mint 280 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Kifejtették, az országos jégkármérséklő rendszer működésében június 3-ától új működési rend lépett életbe, eszerint a talajgenerátorokat csak a legmagasabb kockázatú riasztás esetén indítják be. Ennek oka, hogy a rendszer működéséhez szükséges támogatói megállapodás az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériummal még nincs aláírva, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a múlt évről megmaradt Ezüst Jodit készlettel tud gazdálkodni az idei védekezési szezonban, írta a NAK közleményében. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az országos rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportja éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írták a közleményben.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertjén, Szent Péteresen, házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
3: a gólyakalifa,
1: Rosti fiú
4: esete,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: 24. fejezet. Hajnalban az a veszett lárma ébresztett föl, amely csak a barbárok városában hallható. Tülkölés, ostordurrogás, disznóröfögés, tehénbőgés, emberi hújjogás. Az emberek is a nappal kelnek. Megmozdul a város, lovasok robognak elő, itatnak a kútnál, asszonyok futnak borzasan a disznó után, cselédek nyújtózkodnak a paloták előtt. A harmatos fákon verép csiripel, a város fölött galambok kerengenek, a fecske apró köröket csapva kezdi a légyvadászatot. A szénában alkalmas jó vackon volt. Más szolgák is háltak ottan, de nem háborgatott, csak egy néhány szúnyog. Letisztogattam magamról a szénaszálakat, a sarumról, amennyire lehetett, leveregettem a port. Elkedvetlenedve láttam, hogy oldalt kifes lett. A rabszolgák nyáron mezitláb járnak. Ilyen szép sarut, mint az enyém, erre nem is látni. Ha lepusztul a lábamról, vajon mezitláb kell lejárnom emőke előtt? Megmosdottam. A hajamat is elrendeztem fésű nélkül, ahogyan lehetett. Aztán a kapuba álltam. Gondoltam, ha a gazda föl kell, hivat majd. Hát csak ugyan. Egy óra múlván szólítanak a szolgák. Hé, görög! Be az úr elé! A család az emeleti verandán ült. Tejvaj, szalonna, égett bor állott az asztalon. Emőke a két gyermek mellett. Ott volt Gigia is, s egy horgasorrú vénlány rab, piros sejem kabátban. Mindezt egy pillantással láttam, mikor beléptem. Meghajoltam. Az ajtó mellett maradtam, és lesütöttem a szememet, mint rabnak illik az ura előtt. Mi van a kezedben? Szólított meg Csát. A pénzem. És előre léptem, oda nyújtottam neki. Aranyak, bámult el Csát. Hát ilyen gazdag vagy te. Priszkosz megengedte, hogy ezt a szót is ösmerjem. Enyém. Itt tudom, más a szokás. Apám, szólt Emőke hevesen, ezt a pénzt Rika nagyasszony adta ennek a görögnek. Bánom is én, felelte Csát vígan. Rabnak nem jó, ha pénze van. Ami a rabé, a gazdájáé az, szólt az anya is. Visszavonultam az ajtó mellé. Gondolkodtam azon, amit mondtál, kezdte a gazda. Hát a rómaiaknál furcsa az a szokás, hogy tanítót állítanak a gyerekek mellé. Illedelem szerint igennel vagy nemmel kellett volna felelnem, de mit illedelmeskedjek én egy ilyen barbárnak, aki lóhust eszik és elzsebeli a szegény rabnak az erszénykéjét? Az ember csak neveléssel válik emberré, feleltem a tekintetemet fölemelve. A két fiúcska eszesnek látszik. De hát mi az Isten fekete csodájára tanítassuk őket? Először is a betűkre, uram. A betű a kulcsa a szellemi kincstárnak. Szellemi kincstár? Mi az a szellemi kincstár? A lélek gazdagsága, uram. Sok ezer ember gondolata, tudása, okossága vagy emléke, ami mind meg van gyűjtve a könyvekben az évek sok elmúlt százai óta. Hát olvasásra tanítanád őket? Írásra és olvasásra, ha parancsolod, uram. Bolond vagy te, legény! Hát nem látod, hogy én gazdag ember vagyok? Annyi író deákot fogadok, amennyit akarok. Hát minek tudjak én írni, vagy a fiam? Hogy ez bosszusan és igazának bizonyosságával mondta, nem mertem ellenkezni. Hát akkor matematikára. Mi az Isten fekete csodája az? A számolás tudománya, uram. Hát az mire való? Én sose olvastam meg a barmaimat, mégis meglátom, ha lovam vagy tehenem hiányzik. Az apró jószág hol több, hol kevesebb, mit számolgassuk? Arra való a kulcsár. Tartsa észben az. Hát még mit tanítanál? Geográfiát, históriát, filozófiát, rebegtem aggodalmasan. Mindent, amit parancsolsz, uram. Ne beszélj én velem görögül, hunul beszélj! A geográfia a földnek ismerete, uram. Okos embernek jó ismernie az országokat, hegyeket, vizeket. Hol milyen nép lakik, milyenek a városok, merre vannak bányák, püspökségek, hegyi átjárók, várak, hol milyen ipar dívik, s más efféle. Ez már jó tudomány, bólintott elgondolkodva, de ez se való gyereknek. Ez csak királynak való. A király oda viszi a népét, ahova ő akarja. A fő az, hogy a nép füves helyen legyen, folyóvíz mellett. Hát még mi tudományt ajánlasz? A históriát, vagyis történelmet. Az arról szól, uram, hogy akik előttünk éltek, miféle emberek voltak, kik voltak a királyaik és vezéreik, miféle küzdelmekkel éltek, hogy erősödtek, hogy gyöngültek, hogy okosodtak a maguk szerencsétlenségein. Csáta fejét rázta. Ez a regősök dolga, mondotta, meg a hegedősöké. A fiai nem szorultak arra, hogy tanulják ezt. Ha éppen effélék hallgatására van kedvük, hívatnak regőst, hegedőst, elmondatják. Hát még. Már elfűtött a meleg. A filozófia, vagyis a bölcsesség tudománya, mondottam búsan. A hét görög bölcs élete és tanításai, különösen Arisztotelész, Epiktétosz, Plátó és Szokratész, Csát legyintett. Vigye el őket a görög ördög! Én nem tanultam könyves bölcsességet, mégis okos ember vagyok. A fiaim se lesznek alábbvalók. Nem mertem többet szólani. Szinte elbágyadtam a szerencsétlenségtől, hogy nem a ház belsejében alkalmaznak szolgálatra. A házat a tej illata töltötte be. Emőke rám se nézett. Szomorú voltam. Csát felhajtott egy ezüst poharat, bizonyosan égett bort ivott belőle. Hát, mondotta végre, majd meglátjuk, mire használhatlak. Ideiglen az lesz a dolgod, hogy engem kísérgetsz. Menj! Megkönnyebbülten lélegzettem. Hát még se löknek a lovak mellé. Csát mégiscsak különbnek tart a többinél. Meghajoltam, s úgy hátráltam ki, mintha a császár bocsátott volna utamra. A horgas orrú vénleány rab utolért a folyosón. Meglökött és megvetően nézett rám. Neveletlen barom! Elámulok. Miért? Bejössz, nem köszönsz! Kimégy, nem köszönsz! Csodálom, hogy az úr pofon nem csapott. Huszonötödik fejezet. Negyed óra múlván kilépett Csát. Már akkor ott állt a lova felszerszámozva. Szerencsés jó reggelt adjon az Isten, bólongtak a szolgák. Kedves egészségedre váljék az éjszakai nyugodalom. Csát körültekintett. Még egy lovat? A füst itthon van-e? Nincs, uram, felelte a lovász. Kieresztettem a ménesbe, hiszen hát akkor az öreg balkánt. Nyergesen? Nem. Elővezették a másik lovat. Se nyereg, se pokróc rajta, se kengyel. Csát intett, hogy üljek fel, s megindult, én utána. Végig poroszkáltunk a hosszú utcán, mindenfelől köszöntek neki, ő csak a kezét emelgette a süvegéhez. Egyszer aztán hátra kiállt. Zéta! S lépésre lassította a paripáját. Melléje siettem. Jártál te az uraddal a császári palotába? Sokszor, uram, szinte mindennaposan. Beszélj valamit róluk, hogy miféle emberek azok. Úgy tudom, uram, jártál ott követségben. Ezelőtt 3 évvel jártál ottan, mikor 6000 font aranyat vettetek a császáron. Igaz. De hazugságot minden szó, fiam, és színeskedés minden mozdulat. A becsületes színt úgy öltik magukra, mint az ünnepi ruhát. Én a hétköznapi pofájokról szeretnék hallani valamit. Beszélj! Elmondtam neki, hogy Theodosius gyönge, gyámoltalan ember, a nénye kormányoz voltak éppen, de az meg egynehány tanácsosnak az eszével. Már láttam, hogy társalkodóképpen járat maga mellett. A beszélgetés szünetében aztán a magam ügyéről is szóltam neki. Engedd meg, uram, hogy valamit mondjak, ami nem a beszédünkhöz tartozik. Mikor kijöttem tőled, uram, a cselédet figyelmeztetett, hogy nem köszönök. Hát én ezért bocsánatot kérek tőled, uram. Nem tudtam a szokást. Nálunk a rabszolga nem szólhat, csak ha az ura kérdezi.
3: Nem baj,
7: legyintett jóságosan. Kiérkeztünk a méneshez. Ott egy alacsony, deres paripát választott ki. Az volt a füst. Azon kellett járnom. Mert Csát nem engedhette, hogy a szolgája olyan magasan üljön, mint ő. Huszonhatodik fejezet. Visszatérett Csát megállt a kapuban, és ideadta a süvegét. Vidd be, szuszogta, és kérd el a feleségemtől a palotait. Hát benyargaltam, és fölfutottam az emeletre. A folyosón Emőke jött velem szembe. Látogatóra volt öltözködve, fehér ruha, piros sarú, fátyol a haján. A kezében lovaglóvessző. Amint meglátott, szinte megrohant, és haragos szemmel susotolta. Hogy kerültél ide? Miért jöttél vissza? A ruhájából az a finom illat áramlott rám, amelyet Rika királyné palotájából ismertem, s nézett rám kimerett szemmel, mint a dühös macska. Én csak lehedeztem. Nem tudtam, mit feleljek. Megragadta a karomat, és betolt, szinte belökött egy félig nyitott ajtón át a szobába. Az ruhás szoba volt. A falakon körös körül prémek lógtak, a szoba közepén asztal és szék, 3 rend római páncél is állott ottan egy rúdon. Miért jöttél vissza? Ismételte haragosan. Olyan közel hajolt hozzám, hogy az orra csak nem érintette az orromat, mintha a szememből várná a feleletet. A szívem malomként döbögött. Elszántam, feleltem. Akartam. Akartad? Te magad akartad? Én magam. Tehát miért? Szabad voltál te. Apám azt mondja, hogy Priscosz ajándékozott neki. Miért vagy rab? Én magam vetettem magamat rabbá. Tudd meg, kisasszonyom, elszöktem Priscosztól. Levelet írtam az ő nevében. Mindez csak azért, hogy visszajöhessek. A leány nézett rám merően, szigorún. Nem értelek. Miért cselekedted? Csupán azért, feleltem a keblemre nyúlva, hogy megtudjam, te adtad-e nekem ezt a rózsát. Bámulva a szemöldökét összevonva nézett a rózsára, aztán megint az arcomra fagyott a szeme. Nem. És kisietett a szobából. Én is kitámolyogtam. A világ összezavarodott a fejemben. Huszonhetedik fejezet. A következő napokon még erősebb sajtó alá került az érzékenységem. A cselédek egykedvűen fogadtak. Megszokták, hogy a foglyok váltakoznak az udvaron. Legfeljebb, ha annyi érdekelte őket, hogy előkelő származású vagyok-e, és hogy várok-e váltságot. Amint megtudták, hogy az apám mezitláb jár, és hogy soha senkinek eszébe nem jut az én kiváltásom, megvetően néztek rám. Ilyen megjegyzéseket hallottam. A kezed ugyanuras, Na majd itt megvastagodik. A másik. A haját szagosítja ez. Kopi, gondoskodjál reggel mandulatej mosdóvízről. Az említett Kopi vízhordó és tűzőr mindenes volt. A vizet csak az udvarról hordta a konyhába, a lajtból, a szakácsasszony keze alá. A harmadik. Ugye te nem háltál otthon sejem ágyon? Itt azt is meg kell szoknod. És röhögtek. Embertársaim, kérleltem őket. Mindenkor örülök, ha vidámultok rajtam. Csak ne rossz akarattal tréfálkozzatok velem, ne gonoszul. Szolgája vagyok az uramnak, de nektek is szolgátok leszek, ha türelemmel néztek reám. Egy percre elhallgattak, azután a vízhordó szólalt meg először, akinek mindig tréfára állt a bajusza. Olyan urasan beszélsz, mint valami gyiák. Te talán a rovást is érted? Tud ez mindent, szólt közbe a horgas orrú cseléd. Ahogy az úrnak elmondta, hogy mit tud, csuda volt, de köszönni mégse tudott. Erre megint vidámkodtak rajtam. De a durva tréfálkozás csak akkor vált gyűlöletté, mikor azt látták, hogy engem csát magával hordoz. Napokig nem szólt hozzám egyik se. Ha köszöntem, nem feleltek. Ha feléjük mentem, elfordultak. Egyszer, mikor ebédre ülök közéjük, Rába asszony a szakácsné csodálkozva szól. Minek jössz te ide? Azt hallottam, hogy ma az úrral ebédelsz. Kutyának ott a helye a gazda asztala körül, mondta Uzura, az ajton álló. Érti ez a hízelgést? Fűzte tovább Karacs, egy horpatképű fekete kazár. Úgy hajlong az úr előtt, mint valami római szenátor. Hallgattam. Nem állok szóba velük, gondoltam. A műveletlen emberek olyanok, mint az ebek. Nem tűrik az idegent, amíg meg nem szokják. De a szakácsasszony feje fölött mégsem nézhettem el. Ő mérte ki a tányérba az ételemet. Hát akármilyen morcos volt is irántam, mindig szóltam neki egy-két jó szót. Amit adott, megköszöntem. Akkor aztán reá is repültek a nyilak. Csak a javát neki, Rába néni, kiáltotta Uzura. Mert igen szépen köszön. Holnap már kezet is csókol. Elveszi Rábát feleségül, rikkantott Kopi. Kacagtak. Rábasszony koros volt már, bajuszos, férfi hangú, és legalábbis másfél mázsás. Kopinak a szavát napokig röhögték. Persze Rábasszony még görbébben nézett rám, s bizony nem volt érdemes megköszönnem, amit adott. De azért megköszöntem. Beszélhettek, amit akartok, mondottam. Én nem az ételt köszönöm meg, hanem a fáradtságát. Az ételt a gazda adja, Rába asszony pedig foglalkozik velem akaratlanul is. Én ezt megköszönöm neki, ha elfogadja, ha nem. Lehet, hogy urak is olvassák-e búsoraimat, s talán csodálkoznak azon, hogy nem hagytam ott őket, vagy hogy másképpen nem segítettem magamon. De haj, nem volt az soha a nyomorúság láncán, aki nem tudja, hogy enni nem csak szokás, hanem kénytelenség is. Az ínséges megeszi a fakérget is, és megissza a pocsolya vizet is. S hogy a bibliai tékozló fiú egyvájúból evett a disznókkal, azon én nem csodálkozom. A mai eszemmel bezzeg tudom már, hogy velük kellett volna figuráznom magamon. Ha tréfáltak rám, tódítanom kellett volna a tréfájukat, s akkor minden nyiluk lehull előttem. De a lelkem úgy megvolt akkor törve, hogy csak vonaglottam, mint a bottal összevert kígyó. Minden fájt, még az ostoba szó is. Hallgattam hát, s félrevonultam. Kiültem a küszöbre, Sánta Kopi mellé, aki utolsó szolga volt a háznál, s akire nem tudtam haragudni. Látszott rajta, hogy a tréfálkozás nem gonoszsága neki, hanem csak mulatsága. Ebb nem volt ő náluk, mert az egyik gyermeket megharapta egyszer valamelyik kutyas, akkor csát minden kutyáját megölette. A konyha előtt baromfiak tanyáztak. Azok között szemembe ötlött egy nyomorék lábú fekete tyúk. Még csirke korában rálépett valaki a lábára, s úgy maradt a nyomorult. Persze nem ölték meg, de talán különben se került volna soha nyársra a színe miatt. A fekete csirkét oda szokták adni a táltosoknak. Az persze, hogy sánta volt, oda se kellett. Hát mondom, ahogy ott eddegéltem a küszöbön, megállt a szemem azon a szegény kis tollas állaton. Rút volt és szomorú. A szeme szinte szüntelenül rémületre volt kikerekedve. A taraja halavány. Azért vonta magára a figyelmemet, mert azt láttam, hogy minden tyúk vágja. Ha kivetnek valamit a konyhából, s őt is odahajtja az éjség a többi közé, hol az egyik, hol a másik csíp rajta. Néha szinte sikolt szegény a fájdalomtól. De hát azért csak megvan. Mindig egyedül, mindig szomorúan, gondolkodón. A többi tyúk elszéled az istállók köré, vidáman kapirgálnak. Az az egy ott marad magányosan a konyha közelében. Csak akkor rebben meg, ha ember közelít feléje. Olyankor ilyetten sántikál tovább. Fél mindenkitől. Milyen furcsa, gondoltam. Az állatok között is van gyűlölt és üldözött. Egyedül élő, némán szenvedő. Dobtam neki a kenyeremből. Eleinte meg-megrebbent minden dobásomtól. A szemén látszott, hogy azt hiszi, kővel dobálom. Néhány nap múlván azonban elmúlt az ijegysége. Egyre közelebb bátorkodott. Már látszott a szemén némi bizalom. Már tudta, hogy tőlem csak jót várhat. És míg a többi cselédtársam odabent beszélgetve evett, én azzal a tyúkkal társalogtam. Gyere, kis tollas ördög, ne félj, nesze, hopp, kapd föl. Nem telt bele hét, a tyúk a kezemből evett. Annyira ismert, hogy mikor kiültem a küszöbre, egyenesen hozzám bicegett. Mellém állt, a szavaimra káricálással felelt. Okosan és félelem nélkül nézett rám. Még később az ölemben is beleült, és engedte, hogy simogassam, pedig a madárféle nem szereti, ha simogatják. Az a tyúk aztán annyira szeretett engem, hogy reggelenként mindig ott találtam magam mellett. Ült az ágyam alatt, és várta az ébredésemet. 28. fejezet. Elmúlt a nyár. A sátorok városa megváltozott. Minden sátor mellett szénabogja, szalmakazal. A kazlak közé lóállást igazítottak. Oldalt vesszőfonás és semmi egyéb. Csak épp, hogy az északi és keleti szél ne fújja a lovat. Még a sátorok is úgy álltak, hogy védjék a lovakat a szelektől. Akkor aztán már a sátorokra is több került. A sátornyílást mindenütt lóbőr vagy tehénbőr lógta be. Nappal félreakasztották, éjjelre lebocsátották. Az emberek is megváltoztak. A lobogós ing és gatya bozontos bőrruha alá került. Farkasbőr, medvebőr, szarvasbőr, borjúbőr, de mind szőrösen. A könnyű posztósüveg helyét is tornyos prémsüveg váltotta föl. A közrendi embereké bárányprémből való, a jómódúaké rókaprém, hótprém. Attila süvege oroszlán sörényből készült. A fővezér és más előkelők medvekucsmát tettek föl. A gazdám is medvekucsmát viselt. Csupán a rabszolgák jártak tovább is hajadon főtt. Én még mindig csatlósa voltam csátnak. Az istállóban való alvást megszoktam. Nehezen törődtem belé, s könnyeztem is néha miatta, de mikor az idő hidegre fordult, az állatok melege enyhítette az állapotomat. Emőkét minden nap láttam. Rám se nézett. Csak néha, amikor tanúk nélkül találkoztunk, szólt egy-két szót hozzám, félvárról, hidegen, de mégiscsak szólott. Egyszer azt kérdezte, hogy meg vagyok-e elégedve a sorsommal. Kisasszonyom, sóhajtottam. Én vagyok a föld legszerencsésebb boldogtalanja. Az következett volna, hogy megkérdezze, miért mondom magamat szerencsésnek és miért boldogtalannak. De ő ehelyett csak vállat vont. Késő bánat. Ha téged látlak, feleltem. Nem bánok én semmit. Tudod-e, mondotta fenyegetően, hogy az életeddel játszol? Semmiért. Neked semmi, nekem mindenem. Haragos szemmel fordult el, és ment tovább. Egyszer a kert felől való ablakon könyökölt. Szürke őszi est volt, a hold akkor kelt. Arra mentem, és köszöntem neki. Jó estét kíván a te rabszolgád. Rám nézett, az arca nyugodt volt. Megálltam egy percre, hogy talán mond valamit, de nem mondott semmit. És nekem tovább kellett mennem, mert a szolgák megláthatták volna, hogy a kisasszony beszélget velem. Egyszer meg ott ültem búsan az ajtó előtt. Annyira elmélyedtem a gondolataimban, hogy nem is figyeltem arra, kik járnak mellettem. Csak akkor pillantottam föl, mikor már ott állt, s a ruhája illata megérintett. Vadmacskából készült prémköntös volt rajta, a fején ugyanolyan süveg. A lovát várta. Fölkeltem és meghajoltam. Akkor szólott. Egészséges vagy-e? Köszönöm, bókoltam. Lélegző halott vagyok. Többet nem beszéltünk. Pedig én, amikor csak lehetett, mindig kerestem a fonalat, amely bevihetne a házba. A gyermekeknek szüntelen kedveskedtem, hol játékot csináltam nekik, hol virágot vagy gyümölcsöt vittem be. Csak hogy a többi rab épp úgy kedveskedett nekik, s a nők jobban értik a csirkenyelvet. Nő rabszolga pedig volt ott 10 is. Csáttal lehetett beszélnem, hiszen azért is tartott maga mellett, hogy gyönyörködjék bennem, mint valami köszörült kőben. Az ő rabja vagyok, tehát a műveltségem is az ő műveltsége. Hordozott magával, mint ahogy a láncait, gyűrűit viselte. Érezte, hogy érték vagyok, csak azt nem tudta, hogyan lehetne aranyra váltania. Én hát kedves kutyája lettem. A rabszolgák látták, hogy nem rúg el magától, hát ők is más szemmel néztek már. Ha valami kérnivalójuk volt, rám bízták, s én ügyesen bele tudtam szőni a beszédembe a kívánságaikat. De a magam ügyeiben ostoba voltam és szerencsétlen. Hiába példálóztam neki, hogy az ebédlőjében nem okos rendben függenek a szőnyegek, hogy a kincseit, fegyvereit velem tisztítassa. Megkérdezte, hogyan gondolom, aztán megtanította velem más valamelyik cselédjét. Látszott rajta, hogy igen alkalmas csatlósnak tekint, s hogy minden tudomány érdekli. Bárhová ment, kísérnem kellett őt hajadon főtt, nyergetlen lovon, és beszélnem kellett neki akármiről. Elképzelhetetlenül tudatlan ember volt. Néha, amikor azt gondoltam, hogy ért, olyant kérdezett, hogy alig bírtam a kacagásomat elnyeldesni. A tudatlansága arra vitt, hogy magam koholjak olykor tudományos tételeket, soha meg nem történt történelmet, nem létező országok és népek leírását. Ő minden hitte. A kutya fejű emberek, a fejetlen emberek, az egylábúak neki mind hihetők voltak. De ez tartotta bennem az életet, a lelki fensőségnek ez a folytonos érzése. Máskülönben megölt volna a szomorúság. Különösen búsított, hogy a ruhám szakadozik. Nem annyira a hidegtől féltem, mint inkább emőke látásától. Az udvari rabszolgák, vagy ahogy ők mondják, külső rabok, mind hajadon főtt és rongyos, piszkos ruhában jártak. A ruhát olykor csak a szíj tartotta össze a derekukon, csak néha mosdottak és fésülködtek. A hajuk, szakálluk mindig torzas-borzas volt. Én időnként megmostam magam a ruháimat, s megvartam, ha elszakadt. Rendesen mosdottam és fésülködtem. De még mindig a római ruha volt rajtam, és a sarum annyira szétfeslett, hogy pirulva néztem a lábamra. Már szégyenkeztem emők előtt. Ha jönni láttam, elbújtam előle, vagy hátat fordítottam. Reszkedtem egy pillantásáért, s mégis kerültem, hogy ne lásson. Mikor az első hó leesett, dideregve lovagoltam a gazdám mellett. A kezem kék volt, s az orrom vörös. Érezhette, hogy erőltetve jön belőlem a szó. Ördög a bőrödbe! koffogott rám. Mit vacogsz, mit diderekz? Miért nem kérsz ruhát Csokonától? Hiszen meggebedsz ebben a hidegben. Ó, uram, feleltem búsan. Az öreg Csokona olyan ronda ruhákat osztott széjjel, hogy attól tartottam, ha felveszem magamra, megszólnak téged a ruhám miatt. Csád dühösen csapott a kardjára. Ki mer én rólam rosszat beszélni? Senki se jártatja a rabját sejemben. Mégis, mikor hazaérkeztünk, Csád fölhitt, és maga szórta szét a ruháit, hogy válasszon belőlük reámvalót. Már régen óhajtkoztam, hogy hun ruhám legyen. Hun akartam lenni. Ha hun vagyok, egy lépéssel közelebb vagyok emőkéhez. De máskülönben is tetszett már nekem a hun viselet. A fehér ing, gatya, sastollas süveg, a lóháton járás. Csak az őszi viselet nem tetszett még. Az emberek olyanok, mintha valami rokonságban volnának az állatokkal. Lovon ülő medvék.
6: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péteresen.
1: Főrelézet.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

Nem Pesten történt, amit hallottok. Ott híregényes dolgok nem történnek. A társaságnak úri tagjai szekérre ültek és azon menének. Szekéren ültek, de ökör szekére. Két pár ökör tevé a fogatot. Az országúton végig a szekérrel. A négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel. A négy ökör lassacskán ballagott. Világos éj volt a hold fennvala. Halványan járt a megszakadt felhőkben. Miként a búshölgy, aki férjének sírhalmát keresi a temetőbe. Halmár szellő járt a szomszéd mezőkön, s vett a füvektől édes illatot. S az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. A társaságban én is ott valék, s Valék szomszédja éppen Erzsikének. A társaságnak többi tagjai beszélgetének és énekelgetének. Én ábrándoztam és szóltam Erzsikéhez, ne válasszunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. S az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Ne válasszunk magunknak csillagot. Szólék én ábrándozva Erzsikéhez, a csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez. Ha elszakaszt a sors egymástól minket, s választottunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott.

0: Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az iráni külügyminiszter helyettes hétfőn a helyi állami televízióban jelentette be, hogy az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról kötött keretmegállapodás szövegét véglegesítették, de Irán csak pénteken kezdi meg annak végrehajtását. A politikus hozzátette, hogy egy 60 napos tűzszüneti időszak alatt egy átfogóbb megállapodást fognak tárgyalni, melyben szó lesz Irán nukleáris programjáról, és az Iránnal szembeni szankciók enyhítését is el akarják érni. Az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkárságának közleménye szerint hétfő estétől kezdődően végleg véget érnek a háborús és katonai műveletek minden fronton, beleértve Libanont is. Az iráni hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a Hormuzi szorost a megállapodás pénteki aláírását követően nyitják meg újra. Jelentős emelkedéssel indult a hétfői kereskedés az európai részvénypiacokon, miután az Egyesült Államok és Irán bejelentette a 3 hónapja tartó konfliktus lezárását célzó keretmegállapodást. A befektetői hangulatot az is támogatta, hogy a megállapodás értelmében várhatóan újra megnyílik a Hormuzi szoros, ami mérsékelheti az energiapiaci ellátási kockázatokat és az inflációs nyomást. A befektetők arra számítanak, hogy a Hormuzi szoros hajózási útvonalának újranyitása és az energetikai szankciók enyhítése javíthatja a globális ellátási helyzetet. A piaci szereplők szerint az energiaárak csökkenése enyhítheti az inflációs kockázatokat, ami a következő hónapokban mérsékelheti a jegybankokra nehezedő kamatemelési nyomást. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának hétfői ülésén. Pósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, mely segítségre szorulhat. Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanácsülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Elmondta, a tanácskozáson, ahol a Schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Holokauszt megemlékezést tartottak a hétvégén az avasi zsidó temetőben, a miskolci és környékbeli zsidó közösségek deportált áldozatai előtt tisztelegtek. A városból és térségéből 1944. júniusában több mint 15.400 zsidót hurcoltak Auschwitzba, közülük mintegy 14.000-en nem tértek haza. A megemlékezésen egyházi és világi vezetők, valamint a hitközség tagjai együtt hajtottak fejet a holokauszt áldozatai előtt. Deutsch Miklós, a miskolci zsidó hitközség elnöke hangsúlyozta, hogy a nácik nem csupán embereket akartak megsemmisíteni, hanem egy egész nép kultúráját, hagyományait és jövőjét is el akarták törölni. Mégis itt vannak a túlélők gyermekei, unokái és dédunokái, akik tovább viszik az emlékezetet.
0: Az időjárásról.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.

az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap, mindenkinek.

0: Mit jelent a beszámítás? Isten ezt majd beszámítja nekünk igazságul, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust. Pál levele a rómaiakhoz, 4. fejezet, 22-es és 24-es vers. Képzeld el, hogy nincs telen vagy, és nem tudod visszafizetni az adósságaidat, de valaki egyszer csak megkönnyörül rajtad, minden adósságodat magára vállalja, és olyan rengeteg pénzt utal át a bankszámládra, hogy soha többé nem kell aggódnod semmi felől, sőt, dolgoznod sem kell egész életedben. Pontosan ez történt a kereszten, amikor Isten a bölcsőtől a sírig elkövetett összes bűnünket Jézusnak, az ő igaz voltát pedig nekünk számította be. Épp észre felfoghatatlan, nem igaz? Azt mondanád talán egy ilyen ajánlatra, hogy köszönöm, majd a magam módján kifizetem? Esetleg azt, hogy nem hagyhatom, hogy mindent te csinálj, miközben én semmit sem teszek, úgyhogy életem hátralevő részében azon igyekszem majd, hogy bebizonyítsam, méltó vagyok a szeretetedre és az irgalmadra. Olyan az üdvösség akár egy egészséges étel, amelyen fel van tüntetve, hogy nem tartalmaz semmilyen emberalkotta adalékot. Fontos, hogy megértsd, a mennybejutáshoz szükséges igazságod, azaz igaz voltod, nem abból fakad, hogy helyesen viselkedsz, hanem hogy helyesen hiszel. De nekem szörnyű bűntudatom támad, amikor vétkezem, mondott talán, és legyen is így. Az új természeted épp úgy reagál a bűnre, ahogyan a tested az ételmérgezésre. Határátlépést követtél el, az újjászületett lelked pedig tiltakozik az ellen, hogy ezentúl ilyesmit tégy, hiszen nem ez vagy többé. Vajon miért így rendezte Isten az üdvösséget? Azért, mert az, amennyire mi igazzá tudnánk válni, messze elmaradna az ő mércéjétől, sőt, egyenesen szennyes ruhának nevezi minden igazságunkat. Jutalomban csak ugyan a tetteid alapján részesülsz majd a mennyben, oda jutni viszont egyedül a Krisztusba vetett hited révén tudsz.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a Svéd Asztal az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Ebben az órában elsőként a falusi turizmus jelenéről és jövőjéről hallhatnak dr. Hanusz Árpád professzorral, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falusi turizmus tiszteletbeli elnökével beszélgetünk.
2: Akkor beszélhetünk igazán falusi turizmusról, hogyha megvannak azok a kapcsolódási pontok a turistákkal, amely pont igazából valamilyen motiválságot kivált bizonyos emberekben, vagy azért, mert a gasztronómiája érdekes, vagy azért, mert a természeti környezet érdekes, vagy azért egyszerűen, mert rendezek egy olyan fesztivált, ahol a népi hagyományokat be tudom mutatni.
1: Ezután Olá Róberttel, a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtára igazgatójával beszélgetünk Ifjabb Kölesséri Sámuel könyvtára című kötetéről.
3: Hájtag az egyik első prédikációja során Gelnyeszegen, amit tartott Erdélyben, eltévesztette a mi atyánkat. És ez egy olyan törést hozott neki, ami után az orvosi pálya felé fordult, újra külföldi egyetemre ment.
1: Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen Svéd Asztalunk most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, dr. Hanusz Árpád professzort, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falusi turizmus tiszteletbeli elnökét szakmai munkássága és több évtizedes tapasztalata miatt rendszeresen hívják meg hazai és nemzetközi konferenciák előadójának. Az egyik rendezvényen a falusi turizmus lehetőségeiről és aktuális helyzetéről tartott előadást, még egy másik szakmai konferencián a turisztikai innovációk kerültek előadásának középpontjába. A professzorral Pokrovenszky Gergely beszélgetett.
2: Mi volt a fókuszban, és hogyan tudta segíteni a konferencia tematikáját?
3: Alapvetően a konferenciának a lényege a falusi turizmusnak a, hogy mondjam, továbbérése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Igazából a megyei szervezet hívta össze. Én, mint a szervezetnek az örökös elnöke, tehát igazából tiszteletbeli elnökként úgy gondoltam, hogy ott kell lennem ezen a konferencián, és meghallgatni, hogy milyen elképzelések vannak a jövőre nézve. És hát ugye megdöbbentem azon, hogy igazából jószerében azok voltak ott, akik újonnan alakítottak ki vendégházat, és lassan az a gondolat születik meg az emberekben, hogy hát a falusi turizmus az nem más, mint egy falusi vendégház. A falusi vendégház, többször több helyen elmondtam már, hogy az tulajdonképpen egy alapinfrastruktúra, anélkül nem lehet turizmus, falusi turizmus sem, és nem megfeledkeznek arról, hogy a programok az, ami az embereknek a motiváltságát kiváltja. Kényszerből persze igénybe vehetnek falusi szálláshelyet akkor is, hogyha nem turisztikai céllal megyek el egy-egy településre, de hogyha a turizmusról beszélek, akkor a falusi turizmus az tulajdonképpen nem lenne más, mint a falusi vonzerőknek az összessége, amelynek egyik alappillére az, hogy van szállás lehetőség, nem kell tovább utazni, hanem megnéztem a programot, ami engem motivált, utána természetesen ott alszom, és akkor még megnézhetem mindazt az egyéb látnivalót, ami nem vonzerő, de látnivaló, amely az adott településen vagy annak a környékén megfigyelhető. Ezt próbáltam érzékeltetni az újakkal is, az új szállásadókkal is, hogy nekik az lenne a fontos most, hogy egy visszaesett, egy leesett érdeklődést valahogy visszaállítani a Szatmár-Beregi részre, mert akkor lesz igazán, akkor beszélhetünk igazán falusi turizmusról, hogyha megvannak azok a kapcsolódási pontok a turistákkal, amely pont igazából valamilyen hát motiválságot kivált bizonyos emberekben, vagy azért, mert a gasztronómiája érdekes, vagy azért, mert a természeti környezet érdekes, vagy azért egyszerűen, mert rendezek egy olyan fesztivált, ahol a népi hagyományokat be tudom mutatni. Ez nagyon érdekes dolog, hogy ez valahogy úgy feledésbe merült, és hát lassan visszafejlődünk, és azok a népi hagyományok, amelyeket korábban úgy tekintettünk, mint vonzerő, azok feledésbe merülnek. Ez így van, hogyha nem ápoljuk, hisz a felnövekvő nemzedéknek, valakinek, hogy át kéne ezt adni, hogy ezt a hagyományt ápolják. Még akkor is, hogyha nem a napi hagyomány szintjén vagyunk, hanem egy-egy fesztivál alkalmával felelevenítik a hagyományokat, amely a falura jellemző volt. És volt bizony jellemző gasztronómiában is, népművészetben is, fafaragásban is, nagyon sok mindennel vált híressé a szatmári terület, sőt, tehát az irodalmi emlékeiről nem is beszél, és ezeket valahogy most úgy hát háttérbe szorítottuk, és mindenki csak addig gondolkodik, hogy legyen egy falusi szálláshelye. Aztán utána megy a panaszkodás, hogy nincs vendég. Hát a vendég a szálláshelyért csak azért, hogy jót aludjon, nem valószínű, hogy el fog menni, bár van arra is lehetőség, és az a másik oldala a dolognak, hogy nem lehet eléggé hát tanítani azt, hogy nem az a lényeg csak, hogy igazából mondjuk megépítek valamit, és nagyon jó minőségben a vendég rendelkezésére bocsátom, hanem azt is, hogy milyen igény, tehát ki lesz az a vendégem, akit én szívesen tudok fogadni. És azt nagyon sokat elmondtam, hogy nem lehet úgy, hogy mindenkit fogadok. Arra nem lehet sem marketinget építeni, sem a szolgáltatást kialakítani. Csak akkor van értelme az egésznek, hogyha célirányosan megvan határozva az, hogy ki lesz a vendégem, és hogyha ezt a vendéget maximálisan ki tudjam elégíteni. Ha nem én, akkor azokkal szövetkezve, akik ebben a programban be tudnak segíteni, és tényleg világoztatni tudják egy-egy településnek a turizmusát.
2: Ön, ha egy kis településnek lenne a polgármestere egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, akkor mivel próbálná oda csalogatni a turistánkat?
3: Nagyon változó, nagyon vegyes a kép, és annak idején mindig azt mondták a polgármesterek, hogy talán nem kérünk más, csak azt, hogy mit csináljunk, azt, hogy hogyan azt mi tudjuk, meg azt is, hogy kivel. Természetes, hogy van minden településen van nagyon aktív ember, aki nagyon szívesen kapcsolódik be a közösségi munkába, és én úgy gondolom, hogy akár a gasztronómiát tovább lehetett volna vinni, és azok a jellegzetes szatmári, beregi ételek, amelyeket, gyümölcsök, amelyeket megtermelnek, illetve amelyeket elkészítenek a háziasszonyok, ezeket tovább lehet vinni. Annál is inkább, mert egészséges ételeket lehet belőle készíteni. Nincs azzal gond, hogy mondjuk egy régi étel ma már nehéz elkészíteni, mert nincsenek meg esetleg azok a fűszerek. A falusi emberek még megvannak. A konyhakert, bár az is kopik, tehát egyre több olyan falusi házat látunk, hogy zölden be van füvesítve az udvar, és innentől kezdve ugye egy kicsit a városi dologra hajlamosak az emberek úgy élni, hogy nem kell állatot tartani, nem kell növényt termelni, nem kell zöldséget termelni, inkább eljövünk, megvesszük a boltban. Ez tulajdonképpen nem tartható, ez nem egy fenntartható turizmus, tudnék. Arról beszélhetünk, hogy mi a vonzerő, de az a vonzerő, ha csak egyszer csinálom meg, és ezt nem tudom megismételni, akkor ez nem egy fenntartható turisztikai vonzerő, arra lehet, hogy első meg második alkalommal még elmennek emberek, és a harmadikat meg már nem tudom megrendezni, onnantól kezdve elszoknak az emberek az adott térségtől, és nem keresnek rá, hogy miért érdemes elmenni az adott területre, mert hogy az ugye nem biztonságos, nem biztos, hogy minden évben megrendezésre kerül egy-egy ilyen rendezvény. És hogyha ezek összefognak, és nem együtt akar, nem egy nap akarnak 10 településen vagy 5 településen rendezvényt csinálni, hanem a 10 nap az a nyárnak 10 napja, akkor azt jelenti, hogy a 10 napra le tudom kötni a vendéget, és azt mondom, hogy hosszabb távra eljön, és tényleg turistaként fog részt venni a rendezvényeken.
2: Mennyire jellemző az, hogy falusi turizmusban akár egy hetet itt töltenek Magyarországon az emberek, vagy inkább az egy hétvégés utazások a jellemzőek?
3: Pillanatnyilag a hosszú hétvégék a jellemzőek, amikor kimozdulok, hisz nem tudunk, pont ez erről van szó, hogy nem tudunk biztosítani, ha mondjuk hétvégére van rendezvény és 5 település közel egymáshoz, mind a 5 hétvégén rendezi meg a saját kis rendezvényét, legyen az csak egy falunap, az azt jelenti, hogy arra lehet, hogy sokan elmennek, az a hosszú hétvégére. De hát hétfőn mit csináljon a vendég? Nem tudunk sajnos biztosítani, egyetlen olyan természeti értékünk sincs, amit végig gondoltunk volna, hisz ha másért nem, de mondjuk a Bátorligetet már réges-rég be lehetett volna úgy kamerázni, hogy azokat az élőlényeket, legyen az az eleven szülő gyík, vagy éppen egy hamovirág, a szibériai hamovirág, amely jellegzetessége ennek az őslápnak, azt meg tudná nézni az ember bárhol. Ma már a gólyákat is figyelik az emberek az országba, gólyafészkek be vannak kamerázva, tehát egy kicsit a modern dolgokat is be kellett volna már rég vetni, és akkor azt mondom, hogy egy-egy vendégház tudja biztosítani azt, hogy kényelmesen meg tudja nézni az illető azokat a helyeket, esetleg amit meg fel tud keresni. A másik dolog, hogy hát a strand kérdése, amely mindig annak függvénye, hogy milyen a vízminőség, nem lehet, az nem rajtunk múlik sajnos. Ugye a Tiszának a szennyezettsége akár a Szamoson keresztül, akár a Felső Tiszának a szennyező forrásai nem nagyon szűntek meg. Az ipari szennyezés igen, de hát azért Kárpátalján nagyon sok településen a szemetet a Tiszába öntik, és innentől kezdve bizony óriási az uszadék. Ezekről mindről lehetne tárgyalni, egyezkedni, hogy a turisztikai időszakban ezeket valahogy kivédjük. Tudom, hogy voltak erre kezdeményezések, de ugye elhaltak. Tehát nincs ma már olyan együttműködés. Jó, a háború is közrejátszott, de a románokkal sem tudtunk úgy megegyezni, hogy a Szamosnak a szennyezettsége az mondjuk ne hasson ránk, és mondjuk a Gergely-Ugornyai strand attól függően használható, vagy nem használható, vagy jól használható, vagy kevésbé jól, hogy mennyi szennyezőanyag jön a Szamoson.
2: A következő témánk a turizmus, innováció a turizmusban. Hogy látja, hogyan lehet az innovációval fejleszteni a turisztikát, és milyen innovációs eszközöket javasol?
3: Hát két vonal van az innovációban. Egyik érdekesség az, hogy valami újat létrehozok, olyat, ami még az ott területen nem volt, vagy a meglévőt modernizálom. Mind a kettő érdekes, és hát ugye a modernizáció alatt azt érteném, hogy azokat az eszközöket használom, ez főleg a marketing esetében, amely ma a közösségi média, amely 10 évvel ezelőtt még szinte ismeretlen volt a turisztikai, hát egy bizonyos területnek a bemutatására, ma pedig ez egy természetes dolog, hogy a legapróbb részletet is el tudom vinni a turistának, a leendő turistának. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy nem lehet úgy innoválni, hogy csak egy dolgot csinálok. Tehát ez a kiemelek egy részét a turizmusnak, és azt nagyon szépen megcsinálom. Nagyon érdekes lesz. Számtalan példát tudok erre mondani. Ugye, hogyha belegondol valaki, vegyük csak egyszerűen példaként azt, hogy ugye ópusztaszer, az egy nagyon szép történelmi emlékhely volt, több-kevesebb látogatóval, de azért úgy eldöszögött. Oda tettük a fesztikörképet. Az olyan innováció volt annak idején, ami hát a híre megvolt, mindenki látni szerette volna, és ilyen 30 napos előjegyzésekkel lehetett csak rá jegyet kapni, hogy megnézzék, és megnézzék az egész emlékparkot. Aztán eljött a mai időszak, amikor ez az innováció már károssá vált, mert ezzel együtt nagyon sokan megnézték, és elfogyott a turista. Elfogyott a turista, mert elfelejtettük azt, hogy ez az egy innováció, ez nem élete végéig fogja vonzani az embereket. Ma már annyi sem látogatják, hogy ugye volt egy beázás, és ugye annak panaszkodtak, hogy hát annyi pénz se jön össze, hogy ezt a beázást kijavítsák. Tehát ezek azok a problémáim, amikor azt mondom, hogy pontszerűen innoválok, nem komplex mód csinálok, tehát mindent nem lehet, úgy nem lehet fejleszteni, hogy egy pontot nagyon kiugrónak csinálok. Én azt gondolom, hogy itt a közelben itt van az üveghíd kérdése, amire azt mondták annak idején, hogy 1 millió vendéget fog vonzani. A fenntartását alig tudják megoldani belőle, mert hogy ebből az nem azért, mert nem üveghíd lett, hanem azért, mert funkció nélküli lett. Tehát nem azt jelenti, hogy A-ból B pontba át kell menni ahhoz, hogy ezt a B pontot is meglássam, hanem egyszerűen az üveghidat úgy gondolták, hogy ez egy vonzerő lesz. És megint azt mondom, hogy ha még kicsit megkapargatjuk ezt a problémát, hogy az üveghid miért nem lett akkora? Hát azért, mert alapvetően, hogyha megnézzük Újhelynek, meg a környéknek a szállás kapacitása, ezt nem teszi lehetővé. Tehát akkor viszont összekeveredünk megint, csak azt mondjuk, hogy a kiránduló is turista. Nem, a kiránduló, az egynapos látogatás, az nem generál szállást, és arra nem lehet építeni turizmust, mert a szállás éjszakák az egy mérhető dolog. Az, hogy hányan fordultak meg az elmúlt 2 hétben mondjuk egy attrakción, azt viszont nem nagyon tudjuk mérni, még akkor sem, hogyha elvileg belépőjegyek alapján lehetne. Ráadásul túl magas volt az ár, nem volt egy átlagos, nem mérték ahhoz, hogy a nagy közönség mennyire tudja ezt tolerálni vagy megfizetni, mert hogy ahhoz, hogy oda jussak, hogy át tudjak rajta menni, az többe került, mint átmenni rajta. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amire oda kellene figyelni, és azért mondtam, hogy a komplexitás az fontos, hogy innováció, nagyon könnyű innoválni. Az nem szerencsés dolog, hogy versenyezni akarunk az innovációba, hogy mi építünk valamiből a legnagyobbat, a legszebbet, a legjobbat. Nem ez az érdekes, hanem az, hogy minél több embert érjünk el, minél több embernek az inger szintjét mozgassuk meg, amely alkalmas arra, hogy aztán a szájhagyomány útján terjedő információ is hozzásegít ahhoz, hogy azt mondja, aki már ott járt, hogy igenis érdemes elmenni, megnézni, megtapasztalni, vagy éppen részt venni egy-egy programban, amely mondjuk interaktívan is be tud mutatni bizonyos dolgokat. A természeti értékeink nincsenek kihasználva, nagyon-nagyon-nagyon minimális. Igaz, hogy nagyon kicsi a természettudományi ismeretanyagunk, de hát azért az Zemplén például kiváló ásványgyűjtőhely. Ez egy szűk kör, nagyon jól ismeri, nagyon jól tudják, hogy hol vannak az ásványgyűjtőpontok. Az egészséges életmódot hirdetjük, de félmegoldásokat találunk, hisz az úgy nem megy, hogy mondjuk egy hosszabb kerékpárúton nincs egyetlen egy olyan megállóhely sem, ahol bármikor tudjak frissítőt venni magamhoz, vagy éppenséggel a legalapvetőbb műszaki problémámat meg tudjam oldani. Tehát ezeket mind-mind be kellene tervezni. Akkor, amikor valamit építünk, azt nem lehet úgy, hogy fél megoldásokkal építem meg, hanem akkor egy komplex dolgot kell csinálni. Na most Kolozsvár azért érdekes, mert ugyanezzel a problémával küzdenek. Az erdélyek is lassan elfogy az a közönség, és hogyha valaki figyeli, hát a fiataloknak az érdeklődése is, ami hát a határon túli magyar területek megismerése fontos lett volna, és azt gondolná az ember, hogy miután Kárpátalja kiesett, akkor Erdélybe nagyobb létszámmal mennek majd. Valahogy a szállásadók itt is panaszkodnak, nem látják a jövőjüket, hisz nagyon sokan építettek erre rá, hogy nagyobb mennyiségű diákcsoport fog például érkezni. És hát ezért próbálunk az innovációban azokat a helyeket megtalálni, amelyek tényleg vonzerőként jelentkezhetnek, hisz van olyan újítás több is azokon a területeken, amelyet mi elmaradott területnek tekintünk, amely nagyon modern módon próbálja bemutatni, és most én nem a medvelesre gondolok, hanem azokra a természeti értékekre, amely esetleg akár növénytani, akár zoológiai szempontból az Erdély-szigethegynek, vagy éppenséggel magának a déli Kárpátoknak a vonulataiból előcsalogatható, hogyha egy kicsit jobban megismeri az ember.
1: Kedves hallgatóink, dr. Hanusz Árpád professzort, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei falusi turizmus tiszteletbeli elnökét hallották. A szakember a falusi turizmus jelenéről és jövőjéről, valamint a turizmusban megjelenő innovációk szerepéről osztotta meg gondolatait. Az interjút Pokrovenszky Gergely készítette. Perzselje!

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ifjabb Kölesséri Sámuel könyvtára címmel jelent meg Olá Róbert, a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtára igazgatójának kötete. Ifjabb Kölesséri Sámuel református teológus, orvos, természettudós, bányászati felügyelő volt. Műveltségét a Debreceni Református Kollégiumban alapozta meg. Nagy sikereket az orvosi pályán ért el. Több ezres példányszámú könyvtára az 1700-as években kuriózumnak számított. Könyveiről halála után készítettek feljegyzést, majd elárverezték azokat. Olá Róbert erről szóló kiadványa leginkább a kutatóknak nyújt segítséget. A szerzővel Búzás Bori beszélgetett.
2: Mielőtt rátérnénk, hogy mit is takar és mit foglal magában ez a könyv, egy kicsit magát, Kölesséri Sámuelt, ha bemutatnánk, ki volt ő, milyen jelentőséggel bírt?
3: Onnan érdemes kezdeni a kölesséri család történetét, hogy három generációra visszamenőleg legalább lelkészi család volt. A nagyapja és az édesapja is a puritán prédikátorok közül került ki, és ezt az utat folytatta gyakorlatilag az ifjabb, illetve legifjabb Kölesséri Sámuel is a pályája elején. Ő is kollégiumi diák volt, illetve Németalföldön tanult egyetemen teológiát és filozófiát. És azután jött egy érdekes törés a pályájában, erről van egy érdekes anekdóta is, hogy általában az egyik első prédikációja során Gelnyeszegen, amit tartott Erdélyben, eltévesztette a Mi Atyánkat. És ez egy olyan törést hozott neki, ami után az orvosi pálya felé fordult, újra külföldi egyetemre ment, ott orvosi diplomát is szerzett állítólag, és amikor visszatért, akkor már egy teljesen más pályára állt rá, nem a lelkészi teológusi pályát folytatta, hanem Erdélyben lett egyrészt főorvos, a 18. század elején nagypestis járványnak is ő volt az egyik, ma úgy mondanánk, hogy kezelője, tiszti főorvosa, tehát aki igyekezett valahol kordában tartani ezt a pestis járványt, de az erdélyi ércbányászat felügyelőjévé is kinevezték, illetve volt az erdélyit irányító guberniumnak is a titkára, tanácsosa, tehát egy elképesztő, magasra ívelő pályája volt, és gyakorlatilag az ő könyves örökségét, az ő könyvtárát mutatja be ez a kötet.
2: Lehet, hogy a Mi Atyánk eltévesztése egy isteni gondviselés volt az ő pályájában, mert máshová szánta őt az Úr. Ahogy így említi is, hogy milyen életutat járt be, és hogy az orvosi pályán mennyi mindent ért el. Miért izgalmas az ő könyvtára?
3: Ha csak a méretét nézzük, az már önmagában kuriózum. 3561 darab tétel szerepel ebben a, úgy hívjuk, hogy könyvjegyzékben, tehát amit az ő hagyatékáról készítettek. Összehasonlításként, hogy most ez sok vagy kevés, egy átlagos lelkészi könyvtár akkoriban 1-200 könyvből állt. A Sárospataki és a Debreceni Református Kollégiumi Könyvtárak akkor összesen tartalmaztak körülbelül 4000 kötetet. Tehát neki egymagában volt egy ilyen egészen elképesztő mennyiségű könyvet tartalmazó gyűjteménye. Természetesen azt is hozzá kell tenni, hogy ő sokkal-sokkal gazdagabb volt, mint az átlagos református értelmiségi, hiszen egy nagy hívő hivatalnoki pálya végén állt össze igazából az egy gyűjtemény. Az 1732-es halála után készült ez az összeírás, amikor nem gyarapodott tovább a könyvtára, tehát egyfajta ilyen hagyatéki összeírásnak is tekinthető.
2: Többségében miből állt ez a könyvtár? Feltételezhetjük, hogy inkább orvosi jellegű könyvekből, szakkönyvekből, illetve azért ez egy óriási, tényleg óriási szám, tehát ez hol volt fellelhető, most esetleg hol fellelhetők ezek a kötetek, mi a lett a sorsuk?
3: Nagy szerencsénk van a könyvtár történetét illetően, ugyanis a jegyzék egy bizonyos rendben áll össze, így aztán pontosan meg lehet mondani, hogy volt 6 nagyobb szakcsoport az ő könyvtárában, a teológia, a jogtudomány, orvostudomány, filozófia, történelem, tankönyvek és a vegyeskönyvek csoportja, illetve ezen belül volt közel 100 alcsoport, tehát egy elképesztően rétegzett könyvtárról van szó. Egyébként pedig az ő könyvtára a Szebeni házában volt elhelyezve. Úgy kell elképzelni, hogy ez nem csak egy könyvtár volt önmagában valószínűleg, ahogy a korszak nagy barokk könyvtárai sem csak könyvtárak voltak, hanem ezek általában olyan reprezentatív terek voltak, ahol festmények, szobrok, ritka ásványok, különböző különböző numizmatikai ritkaságok, régiségek, tehát mindenféle ilyen kuriózum keveredett egymással. És ebből a gyűjteményből ismerjük a legalaposabban a könyvtárát. A könyvtár sorsa izgalmas önmagában is, ez megint egy kicsit ilyen kuriózum, hiszen az ő életútja a végén azt lehet mondani, hogy kisiklott egy házassági pernek köszönhetően, ugyanis háromszor nősült ez a mi Kölesi Sámuelünk. Az első felesége egy szász patríciusnak volt a lánya, tőle elvált. A második felesége a Rófi Betlen családból származott, ő viszonylag hamar elhunyt a házasságkötésük után, és a harmadik feleségét, amikor elvette, akkor az első felesége perben megtámadta Kölesi Sámuelt, amiatt, hogy az ő hozományát a vállás után nem adta ki. És ebből keveredett egy bigámia per, ami tegyük hozzá, hogy nem önmagában házasságjogi szempontból érdekes, hanem azért is, mert az ő első felesége időközben katolizált. Tehát ő katolikusként állt szemben egy református vallásához ragaszkodó férjel, egy elvált férjel, nyilván nem voltak egyformák az esélyei.
2: És akkor ezek után mi lett egyáltalán, vagy mi történt?
3: Úgy tudjuk, hogy fogságban halt meg, tehát ő fogságba is került. Van olyan, mondjuk úgy nyugodtan, hogy anekdota, hogy ő megmérgezte magát, végül valószínű, hogy egy ilyen szívszélhűdés, vagy valami hasonló gyors lefolyású végzetes betegség behalt bele 1732. decemberében.
2: Hát önmagában is izgalmas, és gondolom sok felé még elágazhatnánk az életútjában, de maradva a könyvtárnál, ha jól veszem ki a szavaiból, nem volt örökös, aki ezt tovább gazdagítsa, ezt a könyvtárat, végül ki és hogyan vigyázott rá, esetleg, amit az előbb is kérdeztem, hol lehetne még megtalálni az ő köteteiből egy-egy példányt.
3: A története meglehetősen tipikus a könyvtárnak. Az értelmiségi könyvtárak református vonalon nagyon gyakran szétszóródtak. Ugye az örökösök általában, maguk is, ha többen voltak, már osztódott a könyvtár, illetve árverésekre, aukciókra bocsátották őket. Kölesérének nem volt örököse, gyermektelenül hunyt el. Az ő könyvtárát évtizedekig egyben tartották, és 1745-ben jutottak el odáig, ugye 13 évvel a halála után, hogy készítsenek róla egy jegyzéket. Az volt a terv, hogy szintén aukcióra bocsátják. Valamiért ez az aukció késett. 1745-ben egyébként három nagyon precíz szász hivatalnok nekiült és fölmérte, összeírta ezt a hatalmas könyvtárat. Ez egyébként benne van a kötetben, egy kísérő tanulmány mellett ez a hatalmas jegyzék is megtalálható benne, és majd csak 1770-es években jutottak el az árverésig, amikor már a könyvek egy része állítólag nem volt túl jó állapotban. Tehát megint látjuk azt a pazarló gazdálkodást, amit a régiek a könyveinkkel folytattak, illetve a későbbi története az aukció után nehezen követhető a könyveknek, szétszóródott a gyűjtemény, találtam belőle darabokat Nagyenyeden, Marosvásárhelyen, de ide Debrecenbe is jutott egy kötet, éppen itt van a kezünk ügyében, ez egy latin-görög szótár, ami egyébként nem szerepel a kölesi hagyatékban, ugyanis már 1695-ben, nem sokkal a peregrinációja után tovább ajándékozta, vagy eladta egy következő tulajdonosnak, tehát ezért kerülhetett hozzánk, hogy egy olyan tulajdonosa volt, aki a Tiszántúlhoz közelebb állt. Kölesér ugyanis az élete nagy részét Szebenben élte le, ezért valószínűbb, hogy az erdélyi gyűjteményekbe több jutott az ő egykori könyveiből is.
2: Ez a kötet mennyiben hiánypótló, vagy mennyiben egészíti ki, vagy bővíti ki azt, amit eddig is lehetett tudni az ő könyvtáráról, illetve kiknek nyújthat nagy segítséget?
3: Gyakorlatilag a könyvjegyzékének, a könyvtárának, az összeírásának egy kritikai kiadását tartalmazza a kötet, ezt teszik ki körülbelül a 90%-át, több mutató is segíti a tájékozódást, illetve van egy közel 40 oldalas bevezető tanulmány, ami a könyvtár elemzését, illetve a könyvtár történetét is magának Kölesi Sámuelnek az életét mutatja be. Korábban már egyébként készült egy másik korábbi kiadás, egy 70 évvel ezelőtti szövegkiadás, ami nem volt túl jó sikerült, illetve nem is olyan könnyen hozzáférhető, ezért is volt szükség erre az újabb kiadásra, ami egyébként az adattár a 16-18. Századi szellemi mozgalmaink történetéhez című sorozatban jelent meg, és a Szegedi Tudományegyetem és az Akadémiai Könyvtár támogatásával, illetve két pályázat, egy szegedi Otka pályázat és az Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíja támogatásával jelent meg. Ez a sok-sok információ azért érdekes, mert talán ebből is látszik, hogy elsősorban a szakembereknek készült egy olyan tudományos kiadvány, ami a 17.-18. Századi művelődés történetnek az egyik kevésbé ismert mérföldkövét igyekszik bemutatni.
2: Van ezen a területen még mit tovább kutatni, vagy gyűjteni?
3: Természetesen ez a 30-40 oldalas bevezető tanulmány ez gyakorlatilag csak egy benyomást rögzít, egy statisztikai felmérést ad leginkább. Tudományterületenként is izgalmas az, hogy ő milyen könyveket gyűjtött, milyen orvosi könyveket gyűjtött, vagy az erdélyes bányászat felügyelőjeként milyen gyakorlati haszonnal bíró könyveket forgatott, milyen könyvek segítségével igyekezett újra beindítani, rekonstruálni, fejleszteni az erdélyi bányászatot. Tehát ez egy olyan speciális terület, amihez egy korabeli bányászati szakirodalmat ismerő kutatóra lenne szükség, tehát legalább 7-8 olyan szakterület van a történelemtől a jogtudományon és a filozófián át, például a leibnizi filozófia megjelenése is, illetve a wolfiánus filozófia megjelenése is izgalmas kérdés, annak is Kölesi volt az egyik első követője Erdélyben. Tehát több terület van, ami még felfedezésre vár.
2: Van tervben a részéről, hogy folytassa, vagy ebben kutakodjon tovább, vagy ez egy mankó annak, aki esetleg tényleg ezeken a szakterületeken otthonosabban mozog?
3: Nagyon speciális területek ezek, ezért meghagyjuk azoknak, akik jobban értenek nálunk, illetve ami miatt mindenképpen érdemes volt kiadni a könyvet, az, hogy ezeknek a szakterületi kutatóknak a munkáját igyekszünk ezzel segíteni, mind a szövegkiadással, mind a mutatókkal.
1: Kedves hallgatóink, Olá Róbertet, a Debreceni Református Kollégium könyvtára igazgatóját hallották Ifjabb Kölesi Sámuel könyvtára című kötetéről. Ifjabb Kölesi Sámuel református teológus, orvos, természettudós, bányászati felügyelő volt. Műveltségét a Debreceni Református Kollégiumban alapozta meg. Nagy sikereket az orvosi pályán ért el. Több ezres példányszámú könyvtára az 1700-as években kuriózumnak számított. Könyveiről halála után készítettek feljegyzést, majd elárverezték azokat. Olá Róbert erről szóló kiadványa leginkább a kutatóknak nyújt segítséget. A riporter Búzás Bori volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. 16 óra után folytatódik a svéd asztal. Maradjanak velünk továbbra is.

0: jellegű leállítását az összes fronton, ideértve Libanont is, fogalmazott a pakisztáni kormányfő. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet genetikai módszerekkel. A kiemelt kutatás során a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági Árpád-házi vonalat azonosított, és ezzel kétséget kizáróan sikerült meghatározni második Vak Béla király maradványait is. A közlemény szerint a korábbi kutatások alapján eddig 4 az Árpád-ház férfi vonalát hordozó egyént ismert a tudomány, harmadik Bélát, Szent Lászlót, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyént. Az elemzések során kiderült, az Árpád-háza a bronz és vaskori eurázsiai sztyeppei népektől származtatható, és genetikai párhuzamai a déli Urál térségétől a kaukázusi húzódó sztyeppe övezetben mutathatók ki. A kutatás során további, csak erre az ágra jellemző mutációkat is azonosítottak a kutatók. További érdekesség, hogy a genetikai eredmények arra is rávilágítottak, hogy II. Béla és III. Béla esetében északi vikingkori egyénekkel is kimutatható rokoni kapcsolat. Ennek a magyarázata a kijevi rusz-dinasztikus házasságban kereshető. A közlemény kiemeli, az új kutatási eredmények hozzájárulnak az Árpád-ház történetének pontosabb megismeréséhez, a magyarság keleti kapcsolatrendszerének tudományos feltárásához, valamint a középkori magyar elit genetikai és történeti összefüggéseinek komplex rekonstrukciójához. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az országos rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportja éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írták a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatódik a Svédasztal az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 16:30 a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően a hitoktatásról hallhatnak. Filipné Lukács Brigitta lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Csodálatos módon várják a gyerekek, hogy megismerjék az Istent. Ki is az Isten? Ő teremtett bennünket. Milyen csodálatos az, hogy Isten megalkotta a kis környezetünket, a mi testünket, és ebből elindulva szépen haladunk, és megismerjük, hogy milyen is valójában az Istenhez való tartozás.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 15-e van a Jolánok neve napja. A Jolán nevet Dugonics András használta először 1803-ban megjelent Jólánka, Etelkának leánya című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán, vagy a görög Jolanta, Jolanda név. 1309-ben Enapon Tamás esztergomi érsek első Károly néven magyar királlyá koronázza Károly Róbertet a budai nagyboldogasszony templomban. 1312-ben a Rozgonyi csatában Károly Róbert legyőzi Aba Amadé fiait és Csák Máté segédcsapatait. 1389-ben a törökök döntő győzelmet aratnak a Rigó mezei csatában. 1682-ben Báthori Zsófia halála után 2 évvel Munkácson házasságot köt Zrínyi Ilona és Tököli Imre. 1752-ben Benjamin Franklin végrehajtja híres sárkányos kísérletét, amelynek során sikeresen hozott létre szikrákat egy felhőből. A villámcsapás elektromos jelenségének felismerése vezette el a villámhárító feltalálásához. És 1986-ban Enapon nyitották meg a Hungaroringet. 1763-ban született Berzevici Gergely, közgazdasági szakíró. 1793-ban Aranyi István evangélikus pap, 1829-ben Szász Károly író-költő született. 1843. június 15-e a dátum, amikor meglátja a napvilágot Edvard Grieg, norvég zeneszerző, zongoraművész. 1848-ban Láng Adolf műépítész, a magyar historizmus képviselője született. 1874-ben Böck Hugó, geológus. A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola professzora, az alkalmazott földtan kiváló művelője, főbányatanácsos, helyettes államtitkár. 1928-ban született és 2005-ben hunyt el Tábori Nóra Kossuth Díjas színésznő. 1939-es Lőrincze László író. 1521. június 15-én hunyt el Bakóc Tamás esztergomi érsek bíboros. 1631-ben Decsi István református lelkész költő halálát jegyezték a krónikák. 1893-ban pedig Erkel Ferenc zeneszerző karmester zongoraművész pedagógus hunyt el. Nem kevésbé sakkmester is volt, a pesti sakkör első elnöke. Pályáját zongoraművészként és zenepedagógusként kezdte, de alkalmilag vezényelt is, és a zeneszerzéssel is megpróbálkozott. 1840-ben írta meg első operáját, a Báthori Máriát. A szövegkönyv szerzője Egressy Béni volt, akivel egészen haláláig dolgozott együtt. 1844-ben megnyerte a Kölcsei himnuszának megzenésítésére kihirdetett pályázatot, az 1848-49-es forradalmi szabadságharc után a főváros hangverseny életének fellendítésén fáradozott. 1884-ben a megnyíló operaház főzeneigazgatója lett, nevéhez fűződik a Nemzeti Opera megteremtése. Leghíresebb operája a Bánkbán. Kedves hallgatóink, a június 15-i nap kalendáriumát hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

közösségben vagy magányosan. Érdekes megfigyelnünk a mindennapi életben zajló folyamatokat e kérdéssel kapcsolatosan. Egyre inkább azt láthatjuk, hogy cégek, csoportok, országok erőik egyesítésére törekszenek, szövetségeseket keresnek és egyesülnek. Ebben látják erejüket, fennmaradásuknak esélyét. Másrészt láthatjuk ennek a folyamatnak az ellenkezőjét, hogyha az egyéni sorsokra, életekre figyelünk. Az ember egyre jobban elidegenedik a másik embertől, sokan magányossá válnak, elveszítve az alapvető együttélés korábban természetes közösségi formáit. Észre sem vesszük, hogy életfolytatásunk azzal a következménnyel is jár, hogy egyre kevesebb a közösség a másikkal. Nem egyszer megtapasztalt valóság, hogy még a családon belül is, amely a társadalom legkisebb egysége, sejtje, egyszerűen csak egymás mellett élnek. Arról nem is beszélve, hogy a szomszédi jó viszony, a rokoni kapcsolatok valamikor biztonságot, segítséget nyújtó jelensége szinte megszűnő félben van. A gyülekezeti közösség, amelyben erőt meríthetett, támaszt talált vagy örömét oszthatta meg, egy szóval számára is értékes közösséget élhetett Istennel és emberrel, egyre elhanyagoltabbá vált. A társadalmi közösségek élő lüktető voltáról szóló tudósítás mára már a médiában is nagyon rendkívüli hírek közé kerül. Nem ez a természetes. Érdemes átgondolni, hogy ki is veszít mindezen, és hogy a vesztes mit veszít el mindezzel. Ha az ember élete ezen a vágányon tovább halad, vajon hová juttat el valamennyiünket ez a folyamat? Talán néha azt mondja az ember, hogy majd. Most vannak nekem fontosabb dolgaim, mint a közösség. Magamra és az én dolgaimra kell koncentrálnom, az én életemmel kell foglalkoznom. Talán belülről többet, jobbat akarunk, de nem leszünk ezzel majd szegényebbek. Életünk nem lesz üresebb, szürkébb, sivárabb, értéktelenebb? És nem fosztjuk-e azokat meg, akik életünk részei, és akiknek mi életük részesei vagyunk? A közösség, mely arra adatott az embernek, hogy benne az ember élete kiteljesedjen, benne átélhesse mindazokat az érzelmeket, értékeket, amelyektől igazán boldog lesz. A közösségek elvesztésével talán éppen ezt az óriási lehetőséget veszítjük el. Talán van még időnk újra felfedeznünk kapcsolataink erejét. Talán van még időnk újra építenünk elfeledett közösségeinket.

0: даже нокаут.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket 2026. június 15-én hétfőn 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. Isten szeretetére már egészen kisgyermekkortól meg kell tanítani a gyerekeket, vagy a Filepnyi Lukács Brigitta lelkésznő, aki több intézményben vállal hitoktatói szolgálatot, mivel véleménye szerint is a fiatalokhoz közelebb kell vinni Isten igéjét és fontosságát. A Szatmári Református Egyházmegyében lévő Fehérgyarmaton az óvodákban és az iskolákban nagy hangsúlyt fektetnek a hitoktatásra, a vallástanárok és a hitoktatók is. Filepnyi Lukács Brigitta lelkésznőt hallják.
3: Elsősorban arra szeretnék fektetni hangsúlyt, meg arra fektetünk hangsúlyt az óvodákban, iskolákban, hogy megismerjék a gyerekek az Istent. Nagyon fontos, hogy honnan indulunk el, mi a kezdet. Nem csak a hitoktatás, nem csak a hit területén, mindig a kezdet a legfontosabb. A család, és hogy honnan származunk, miket szívunk magunkba, hogyan működnek a dolgok belülről. Ezt már az óviban elkezdjük a hitoktatással, hogy mire is tanítjuk a gyerekeket. Amit már óvodában megtanulnak szépen a kis rendszerüket, a mindennapjaikat, ebbe a hitoktatást is szépen bele szőttük, bele fontuk. Olyan ügyesen készülnek, várják a hittanórákat. Miért is? Miért? Mert valami olyan dologról hallanak, amiről nagyon sokszor otthon egyáltalán nem, vagy nagyon sokszor már igen, hogy már nagymamával is imádkoztunk, anyával is minden este imádkozunk, apával is minden este imádkozunk, és a hittanóra ezt megerősíti. Megerősíti az Istenhez való tartozást, az, hogy honnan jövünk, honnan származunk, nem csak a felnőtt embert érdekli, az élet kezdete és az élet vége. Egész életünket végig kísérdi. És ez már óvodáskorban is elkezdődik, és olyan csodálatos módon várják a gyerekek, hogy megismerjék az Istent. Ki is az Isten? Ő teremtett bennünket. Milyen csodálatos az, hogy Isten megalkotta a kis környezetünket, a mi testünket, és ebből elindulva szépen haladunk, és megismerjük, hogy milyen is valójában az Istenhez való tartozás. A legfontosabb célkitűzésem és óvodában, iskolában az Isten szeretetének a megismerése. Ez az alap. Ezzel kezdődik egyébként az első osztályos tananyag, az Isten szeretete, hogy hogyan szeret bennünket az Isten. Nagyon sokan olyan képpel érkeznek már az iskolában, hogy ha jók vagyunk, az Isten szeret, ha rosszak vagyunk, az Isten büntet. Ez egy helytelen megfogalmazás, és a gyerekek is mondják ezt nekem, hogy megbüntetett az Isten azért, mert is mondom nekik, nem gyerekek, nem. Isten szeret, Isten hűséges, Isten megbocsát. És erre kell fő hangsúlyt fektetni, hogy megértsék, hogy az Isten nem bánt. Az Isten szeret. Vannak döntéseink, vannak elhatározásainknak, amelyeknek vannak következményei. De olyankor nem az Isten büntet. Olyankor megyek a saját fejem után, és annak megvan a maga következménye. De az Isten önmagába véve szeret, és Isten áldását adja a munkáinkra. És ez a legfontosabb, amelyre próbálom a gyerekeket nevelni, hogy értsék meg, hogy a döntéseidnek van jó és rossz következménye, de az Isten az nem büntet.
2: Eredményes tanévet zár a 30 éves Túróci Zoltán evangélikus iskola, írta a nyíregyháza.hu. Újra alapításának 30. évfordulóját ünnepli idén az intézmény, mely jelentős fejlődésen ment keresztül. Jelenleg csak nem 460 diák tanul az iskolában. A két tanítási nyelvű és matematika-orientált képzések iránt nagy az érdeklődés. A magas szintű nyelvoktatás eredményeként ebben a tanévben több mint 20 diák szerzett nyelvvizsga bizonyítványt. Pampuk Zoltán Gábor, a Túróci Zoltán evangélikus óvoda, magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola főigazgatója elmondta, ez az intézmény már 1892 óta létezett, de volt egy nagy szünet, és 1996-ban újra elkezdhették az oktatást. Az elmúlt három évtizedre fotókkal is emlékeznek az aulában. Jelenleg 460 diák jár 16 osztályba, őket mintegy 40 pedagógus tanítja. Az iskola fő profilja az angol nyelvoktatás, de matematika-orientált képzéseket is kínálnak a gyerekeknek, illetve a természettudományokra is nagy hangsúlyt fektetnek. Mindezt úgy, hogy az egyházzal való kapcsolatot is fontosnak tartják, mondta a főigazgató. Időszaki kiállítás nyílt a tiszadobi Andrássy kastélyban, ahol első alkalommal látható a nyilvánosság előtt gróf Károlyi Mihályné, Andrássy Katinka személyes kortárs műgyűjteményének válogatása, közölte a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztő Nonprofit Kft. A Művészetek vonzásában című tárlat Andrássy Katinka több mint két évtizedes gyűjtői tevékenységének kiemelkedő darabjait mutatja be. A grófnő az 1960-as évektől kezdve haláláig követ következetesen gyűjtötte a kortárs művészet meghatározó darabjait. A kiállítás nemzetközi és magyar alkotók munkáit egyaránt felvonultatja. A kiállítók között olyan nevek szerepelnek, mint Bak Imre és Viktor Vazarelli. Andrási Katinka, idősebb gróf Andrási Gyula unokája gyűjtőként és mecénásként is meghatározó alakja volt a 20. század művészeti életének. Férje Károly Mihály halálát követően Dél-Franciaországban hozta létre nemzetközi művésztelepét, mely a szabad alkotás, a kulturális párbeszéd és a nemzetközi együttműködés helyszínévé vált. Andrássy Katinka támogatásával festők, szobrászok, írók és költők generációi kaptak lehetőséget az alkotásra. A most bemutatott művek jelentős része ehhez a szellemi közösséghez és a műhelyhez kapcsolódik. A kiállítás december végéig látogatható a tiszadobi Andrássy kastélyban. Egy rendezvényen a falusi turizmus lehetőségeiről és aktuális helyzetéről, míg egy másik szakmai konferencián a turisztikai innovációkról beszélt dr. Hanusz Árpád, a professzort, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falusi turizmus tiszteletbeli elnökét, szakmai munkássága és több évtizedes tapasztalata miatt rendszeresen hívják meg hazai és nemzetközi konferenciák előadójának.
0: Én megdöbbentem azon, hogy igazából jószerében azok voltak ott, akik újonnan alakítottak ki vendégházat, és lassan az a gondolat születik meg az emberekben, hogy hát a falusi turizmus az nem más, mint egy falusi vendégház. A falusi vendégház, többször több helyen elmondtam már, hogy az tulajdonképpen egy alapinfrastruktúra, anélkül nem lehet turizmus, falusi turizmus sem, és nem megfeledkeznek arról, hogy a programok az, ami az embereknek a motiváltságát kiváltja. Kényszerből persze igénybe vehetnek falusi szálláshelyet akkor is, hogyha nem turisztikai céllal megyek el egy-egy településre, de hogyha a turizmusról beszélek, akkor a falusi turizmus az tulajdonképpen nem lenne más, mint a falusi vonzerőknek az összessége, amelynek egyik alappillére az, hogy van szállás lehetőség, nem kell tovább utazni, hanem megnéztem a programot, ami engem motivált, utána természetesen ott alszom, és akkor még megnézhetem mindazt az egyéb látnivalót, ami nem vonzerő, de látnivaló, amely az adott településen vagy annak a környékén megfigyelhető. Ezt próbáltam érzékeltetni az újakkal és az új szállásadókkal is, hogy nekik az lenne a fontos most, hogy egy visszaesett, egy leesett érdeklődést valahogy visszaállítani a Szatmár-Beregi részre, mert akkor lesz igazán, akkor beszélhetünk igazán falusi turizmusról, hogyha megvannak azok a kapcsolódási pontok a turistákkal, amely pont igazából valamilyen hát motiválságot kivált bizonyos emberekben, vagy azért, mert a gasztronómiája érdekes, vagy azért, mert a természeti környezet érdekes, vagy azért egyszerűen, mert rendezek egy olyan fesztivált, ahol a népi hagyományokat be tudom mutatni. Ez nagyon érdekes dolog, hogy ez valahogy úgy feledésbe merült, és hát lassan visszafejlődünk, és azok a népi hagyományok, amelyeket korábban úgy tekintettünk, mint vonzerő, azok feledésbe merülnek.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A Szatmári Református Egyházmegyében lévő Fehérgyarmaton, az óvodákban és az iskolákban nagy hangsúlyt fektetnek a vallástanárok és hitoktatók magára, hitoktatásra. Isten szeretetére már egészen kisgyermekkortól meg kell tanítani a gyermekeket. Mindezt Filipné Lukács Brigitta lelkipásztor is vallja, aki több intézményben vállalt hitoktatói szolgálatot, akivel Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Lelkipásztorként hitoktatás területén dolgozni, a fiatalokkal való közös munka az a jövőbe való befektetésnek a legjobb alapja.
3: Így van, ezt nagyon szépen fogalmazta meg, köszönöm szépen. Elsősorban arra szeretnék fektetni hangsúlyt, meg arra fektetünk hangsúlyt az óvodákban, iskolákban, hogy megismerjék a gyerekek az Istent. Nagyon fontos, hogy honnan indulunk el, mi a kezdet. Nem csak a hitoktatás, nem csak a hit területén, mindig a kezdet a legfontosabb. A család, és hogy honnan származunk, miket szívunk magunkba, hogyan működnek a dolgok belülről. Ezt már az óviban kezdjük a hitoktatással, hogy mire is tanítjuk a gyerekeket. Amit már óvodában megtanulnak szépen a kis rendszerüket, a mindennapjaikat, ebbe a hitoktatást is szépen bele szőttük, bele fontuk, olyan ügyesen készülnek, várják a hittanórákat. Miért is? Mert valami olyan dologról hallanak, amiről nagyon sokszor otthon egyáltalán nem, vagy nagyon sokszor már igen, hogy már nagymamával is imádkoztunk, anyával is minden este imádkozunk, apával is minden este imádkozunk, és a hittanóra ezt megerősíti. Megerősíti az Istenhez való tartozást, az, hogy honnan jövünk, honnan származunk. Nem csak a felnőtt embert érdekli, az élet kezdete és az élet vége. Egész életünket végig kísérti. És ez már óvodáskorban is elkezdődik, és olyan csodálatos módon várják a gyerekek, hogy megismerjék az Istent. Ki is az Isten? Ő teremtett bennünket. Milyen csodálatos az, hogy Isten megalkotta a kis környezetünket, a mi testünket, és ebből elindulva szépen haladunk, és megismerjük, hogy milyen is valójában az Istenhez való tartozás.
2: Nézzük meg a szolgálati területeit nagy tiszteletőasszonynak, mely intézményekről beszélhetünk.
3: Fehérgyarmaton több intézményben is szolgálok, a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola, illetve általános iskola, a Deák Ferenc kisgimiben, mondhatnánk így is most már, hogy a kisgimiben főként végzek hitoktatást, ugyanígy az óvodákban is, az Eszterlánc óvodában. De akkor az iskoláról hagyj essen néhány szó, hogy hogyan is indulunk itt az iskolában, és hogyan haladunk végig. Legfontosabb célkitűzésem és óvodában, iskolában az Isten szeretetének a megismerése. Ez az alap. Ezzel kezdődik egyébként az első osztályos tananyag, az Isten szeretet. Hogy hogyan szeret bennünket az Isten. Nagyon sokan olyan képpel érkeznek már az iskolában, hogy ha jók vagyunk, az Isten szeret, ha rosszak vagyunk, az Isten büntet. Ez egy helytelen megfogalmazás, és a gyerekek is mondják ezt nekem, hogy megbüntetett az Isten azért, mert is mondom nekik, nem gyerekek, nem. Isten szeret, Isten hűséges, Isten megbocsát. És erre kell fő hangsúlyt fektetni, hogy megértsék, hogy az Isten nem bánt. Az Isten szeret. Vannak döntéseink, vannak elhatározásainknak, amelyeknek vannak következményei, de olyankor nem az Isten büntet. Olyankor megyek a saját fejem után. És annak megvan a maga következménye. De az Isten önmagába véve szeret. És Isten áldását adja a munkáinkra. És ez a legfontosabb, amelyre próbálom a gyerekeket nevelni, hogy értsék meg, hogy a döntéseidnek van jó és rossz következménye, de az Isten az nem büntet. Ez a legfontosabb célom, hogy ezt megértessem a gyerekekkel. Ezt végig kísérem első osztálytól kezdve 8-ig folyamatosan változnak, főleg az elmúlt időszakban, mióta teljes állásban hitoktatok, változnak az osztályaim, változtak, sok új osztályt kaptam, akikkel nyilván új tapasztalatokat kellett. Ez nem meg kellett egymást szoknunk, meg kellett egymást ismernünk, meg kellett egymást szeressük, egymásnak a tempóját, és nekik is próbálom ezt belerakni a szívükbe, hogy értsétek meg, hogy az Isten szeret, megbocsájt, bármi is történjen, bármit is teszel, ez a legfontosabb az egész életünkben, és ez végig kíséri az életeteket.
2: Hogyan tudja nagy tiszteletű asszony mindezeket megértetni a gyerekekkel? A legutóbb voltam a Csillagvilág Református óvodában, és ott is jelen van tiszteletes asszony, és mindig olyan megható látni egy kisgyermeket, ahogy imádkozik, hogy összekulcsolja a kezét, és őszinte szív és szájjal elmondja akár a mi atyánkot. Mennyire lehet közel hozni hozzájuk ezt a nagyon fontos és nélkülözhetetlen igét vagy gondolatot, hogy Isten létezik, és tényleg ott van az életünkben, és felelősséget visel értünk, de egy gyermek mennyire tudja ezt megérteni?
3: Nagyon szép a kérdés, köszönöm szépen, és az egyik legszebb. Amikor Jézus itt járt a földön, azt mondta, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, és nem úgy hisztek bennem, nem olyan tiszta szívvel közelítek hozzám, ahogy egy kisgyermek, akkor nem mehettek be a mennyeknek országába. Ez a legfontosabb kulcs. A gyerek tiszta szív. szívvel hisz. A gyerek tiszta szívvel imádkozik, ahogyan hisz a tündérmesében, ahogyan hisz a legszebb történetekben, amit elolvasunk, ugyanígy hisz az Istenben, sőt, sokkal mélyebben, mert látja, hogy templomba édesanyja, édesapa, nagymama is imádkozik az Istenhez. Tehát még tisztábban tudja az Istenhez való megközelítést megélni, sokszor, mint a felnőttek. És ez egy csodálatos dolog. Az imádság az egy kulcsfontosságú dolog. Nem csak a gyereknek, nekünk is. És a gyerekek tényleg őszinte tiszta szíves. Sőt, van olyan, amikor hittanos néni rászólnak, hogy hittanos néni, nem mondjuk még el a mi atyánkunk, hittanos néni, még mondjuk el ezt az imádságot, amit a múlt órán tanultunk, vagy az imádságos énekeket, amiket tanulunk. El nem tudom mondani, mekkora öröm, ahogyan tiszta szívvel énekelnek. Amilyen a hittel és odaadással összekulcsolják a kezüket, és együtt egy szívvel tudunk énekelni az Istenhez. Szerintem ennél szebb dolog az Isten szemében nincs. Amikor együtt egy közösségben az ő dicsőségére vagyunk együtt, már kisgyermekkorban is, és nagyon bízom benne, hogy ez a magvetés, ez az igei magvetés, amit én végzek az ő életükbe és az ő szívükbe, majd a későbbiekben is elő fog jönni. Itt vissza szeretnék utalni a legutóbbi beszélgetésünkre, amikor ugyanígy itt voltam. Szó volt arról, hogy mely az a legfontosabb dolog, ami az én szívemben megfogalmazódik, és erre szeretnék most visszautalni. Legszebb történet számomra az egyik legszebb történet a Bibliában, amikor a bölcs a házát körreépíti, és amikor a palajon a ház összedől. És van egy ilyen énekünk, hogy építsd házad Jézus Krisztusra. Én azt érzem, hogy amikor a gyerekek szívébe, hittanórán, az óvodába, az iskolába, vagy aki legelőször találkozik általam az Istennel, úgy érzem, hogy mintha az ő kis házát építeném. Az ő kis fundamentumjába beraknám azokat a biztos téglákat a Jézus Krisztust, amely talán majd megtartja az ő életébe. Építsd házad Jézus Krisztusra, és áldás árad rád, mert akinek ott van az életébe, ott van az ő szívébe a Jézus Krisztus, áldás lesz az életén, és ebben már gyermekkorban is hiszem, hogy ezt így kell elültetni, annó nekem is így ültették el, és ott van az életemben, és ezt szeretném továbbadni a gyerekeknek is.
2: Úgy látja, nagy tisztelető asszony, hogy ez a magvetés, hogyha gyermekkorban megtörténik, akkor kivirágozhat. Tehát érdemes, mint a sport, az is azt mondják, hogy minél fiatalabban kezdi valaki, annál nagyobb eredményt érhet el, de ez akkor a hitoktatás területén is így van, hogy minél kisebb korban kapja meg valaki azt az alapot, arra akkor lehet később építkeznie.
3: Én ebben egészen biztos vagyok. Ebben egészen biztos vagyok, mert utána az életben, amikor jönnek a megpróbáltatások, vagy az örömök, akkor tudja, hogy kihez kell fordulni, kinek kell hálát adnom a sikereimért, akár a sportban, akár a tanulásban, akár a párkapcsolatban, akár az életben, kinek kell hálát adnom érte, vagy amikor nehézségem van, kintől kérhetek segítséget. 6. osztályban tanuljuk a helvét hitvallást, a tananyag hozza. Minden 6. osztályban ezt kötelezően kérem, hogy ezt megtanuljuk. Már első órán felhívom a figyelmet, hogy lesz egy bizonyos szöveg, amit meg kell tanulni, és mindig úgy megijednek. Aztán, amikor jön ez a bizonyos számonkérés, egy hónapot adok rá, akkor mindig mondják, hogy olyan könnyű volt, és olyan jó volt, és mondom miért? Mert megtudtam azt, hogy megtudtam, hogy a Szentlélek, az Isten, a Jézus Krisztus, hogy is milyen kapcsolat, és felvilágosodik a gyermek előtt, és tudja, hogy hova nyúljon. Sokszor van az, hogy valaki nem tanulja meg rendesen. És bármennyire is szigorúnak érzem magam, nem szoktam rossz ilyet adni emiatt. És adok még egy lehetőséget, és ha kell, adok egy harmadikat, és ha kell, adok egy negyediket. És nem azért nem kap rossz jegyet, mert hogy ő ezt tudta, mert nem tudta. Azért nem adok rossz jegyet, mert nekem nem az a lényeg, hogy milyen jegyet fog rá kapni, hanem hogy szívébe ott legyen. És ha nem tanulja meg, mert volt egy ilyen gyerek, leültettem hittanórán, hogy most megtanulod, mert hogyha az életedben egyszer lesz egy olyan lehetőség, vagy egyszer lesz egy olyan bánatod, vagy egy olyan nehézséged, amikor ez az imádság eszedbe jut, és elimádkozod az Istenhez tiszta szívbe, és érzed, hogy ez neked jó volt, és téged megtartott a nehézségedbe, akkor én úgy érzem, hogy akkor nyert ügyünk van, mert akkor megérezted, hogy az Isten segít, és az Isten szeret, és az Isten szeretet. És ezért kötelezően megtanítatom például 6. osztályban a helvét hitvallást, hogy legyen még egy imádság a mi atyánk mellett, ami ott van a szívükben, és nem a jegy miatt, hanem azért, hogy a szívükben ott legyen mindig az Isten igéje, egy hitünknek, református hitünknek, mint egy alapfogalma, egy alapkulcsa, ami összefoglalja az ő életükbe.
2: Most itt vagyunk a nevelési év, az oktatási év végén, júniusban járunk. Milyen fontosabb teendők vannak még, gondolom, nagyjából végeznek nagy tiszteletösszönyék már a hitoktatásra. Ilyenkor jönnek a lezárások, az elbúcsúzás pillanatai?
3: Igen, ez valóban így van. Most pont egy olyan osztályon búcsúzik a Bárdos iskolában, akit nagyon szerettem. A negyedikesek voltak, amikor én átvettem őket. Ők voltak nekem az osztály. Szerintem minden tanár életében van ilyen, hogy az osztály. Nekem most az elmúlt 4-5 évben ők voltak az osztályom, és most búcsúzunk, és ez egy kicsit nehéz. Nehéz, mert nagyon szerettem hozzájuk járni, nagyon tiszta szívvel fogadtak, bár 8-osok. Mindig már a 8-os, olyan kamaszok, már olyan nehéz sokszor, velük nem. Velük nem nehéz, velük mindig újra és újra tudunk beszélni minden témát, jönnek a saját megélt hit élményeikkel, vagy éppen mi történt, éppen hogyan beszéljük meg, hogyan kell ezt megközelíteni, mit akar velem az Isten, és ez most nekem egy nehéz időszak, most itt ezzel a 8. osztály, hogy elbúcsúzunk és kirepülnek az én életemből is, de bízom benne, hogy amit együtt át tudtunk venni, és amit az Istenről megtanultunk, ezt tovább viszik az életükbe. Úgyhogy igen, jönnek a lezárások, jönnek az értékelések, nem vagyok szőrös szívű az értékelésben. Még egyszer mondom, nekem az a fontos, hogy megismerjék az Istent és az Isten szeretetést, és hogy Isten megbocsát, és nekem ez a legfontosabb, hogy Isten tenyerén vagyunk, Istennel az ezek a tankönyveink címe, Isten tenyerén vagyunk, Istennel az úton, Isten szeretetével, Isten döntéseiben, Isten világosságában, és Istennel az úton, ahogyan tovább haladunk. Nekem ez a legfontosabb, hogy az életükbe beépüljön maga az Isten, és maga a hit, és én ebben tudjak egy olyan kulcsfontosságú elem lenni, amely megmutatja nekik, megvilágítja nekik az életnek ezt az útját. Úgyhogy az értékelés az nem szőrös szívű, hanem kedves és szeretetteljes.
2: Köszönöm a beszélgetést, kívánunk áldott szolgálatot még a fiatalok között a hitoktatás területén.
3: Köszönöm szépen, áldás békesség!
1: Kedves hallgatóink, Filipné Lukács Brigitta lelkipásztort hallották hitoktatói szolgálatáról. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla lelkipásztortól. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Jeremiás könyve 21. fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Aki azonban kimegy, és a benneteket ostromló káldeusokhoz pártol, az megmarad, és ajándékul kapja az életét. Jeremiás idejében ez a profécia hazaárulásnak hangzott. Isten azt üzente, ne harcolj a saját erődből, hanem add fel a várat és maradj életben. Isten nem a büszke ellenállást, hanem az alázatos belátást kérte. Néha a legnagyobb győzelem az, ha letesszük a fegyvert és rábízzuk magunkat arra a sorsra, amit Isten kijelölt. Gondolj a híres amerikai pszichológus Marshall Rosenberg egyik alapvetésére. Ő egyébként az erőszakmentes kommunikáció atya. Ő gyakran hangsúlyozta, a konfliktusokban gyakran választanunk kell, hogy igazunk legyen, vagy boldogok legyünk. Sokszor görcsösen ragaszkodunk a saját várunkhoz, az igazunkhoz, az egunkhoz. Miközben az ostrom felőröl minket. Rosenberg szerint a békesség akkor jön el, amikor megadjuk magunkat a sebezhetőségünknek, és ahelyett, hogy falakat emelnénk, kilépünk a másik elé őszintén. Ez nem vereség, hanem az élet választása a pusztító büszkeséggel szemben. Te mi ellen harcolsz mostanság? Talán egy olyan helyzetet próbálsz kontrollálni, ami már rég kicsúszott a kezedből. Lehet, hogy egy rossz szokás, egy megromlott kapcsolat, vagy egy munkahelyi stressz ostromol. Ne próbáld meg egyedül védeni a menthetetlent. Válaszd a kimenekülést. Ismerd el Isten előtt, hogy elfáradtál. Add fel a kontrollt. Aki ma képes letenni a saját igazát és Isten tervére hagyatkozni, az nem veszít, hanem megnyeri a békességét. A mai ige magyarázat a Szabolcs-Veresmarton szolgáló Berencsi Balázs lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: Ő tavak fürdőhelyei, így a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó is. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a pedig jó vagy kiváló minősítést kapott. A Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján hétfőn. Kiemelték, hogy a kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét a laboratóriumok rendszeresen vizsgálják. Felhívták a figyelmet arra is, hogy fürdőzni csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött fürdőhelyeken biztonságos, a nyaralás és strandolás megtervezése előtt pedig érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, valamint a vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján az országos jégkármérséklő rendszer. A legmagasabb kockázatú területeken összesen több mint 280 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Kifejtették, az országos jégkármérséklő rendszer működésében június 3-ától új működési rend lépett életbe, eszerint a talajgenerátorokat csak a legmagasabb kockázatú riasztás esetén indítják be. Ennek oka, hogy a rendszer működéséhez szükséges támogatói megállapodás az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériummal még nincs aláírva, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a múlt évről megmaradt ezüst jodid készlettel tud gazdálkodni az idei védekezési szezonban, írta a NAK közleményében.
1: Az időjárásról.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy záporzivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál Balázs Alexandra. Sokat halljuk, hogy a sport milyen fontos minden életkorban, gyerekek és felnőttek esetében egyaránt. Az egészséges életmód elengedhetetlen része, mert erősíti az immunrendszert, fejleszti a mozgáskoordinációt, növeli az önbizalmat, megtanít együttműködni és versengeni. De mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Mit kell választani, hogy ez a gyermekhez valóban illeszkedjen? Hogyan tudja egy szülő hatékonyan támogatni a gyermekét, és mikor kell a sportot abba hagyni? Milyen egy jó szülő-edző együttműködés? Ezekre a kérdésekre keresem majd a választ Bíró Zsolt sportszakpszichológussal.
2: Ugye a tehetség az kreatív, alapvetően autonóm, tehát az azt mondja, hogy szabadságigénye nagy, ami így felnőtt pedagógus szemmel akár ilyen öntúlsorosan, öntörvényűnek tűnhet, nagyon makacsnak, vagy akár ilyen együttműködésre képtelennek. Ezek olyan kifejezések, amiket át is lehet keretezni, tehát hogy az a makacság az lehet egy nagyon erős kitartás is. Az az öntörvényűség vagy autonómia az jelentheti azt is, hogy meglátja a gyenge pontjait mondjuk egy szabályrendszernek, ami hát egy kevésbé önreflektív edzőben, pedagógusban azért akár dühöt is kiválthat. De hogyha visszatérünk oda, hogy a tehetséges gyermeknek pedig ez velejárója, és ezt megpróbáljuk levagdosni, és ezt nagyon könnyen le lehet vagdosni. Tehát, hogy azért az egy nagy-nagy téveszme, hogy a tehetség utat tör magának, ez egy nagyon nagy butaság, az úgy el lehet taposni a tehetséget, mint annak a rendját. Ami fontos, az, hogy én is azt látom, hogy akár megnézzük a csapatsportjainkat, hogy jó gyerekeket nevelünk, és ott lesznek a viszonylag fegyelmezett, olyan jó fiúk, jó lányok. Lehet, hogy megcsinálja az edzés munkát, de akkor, amikor tét helyzet van, mit fog mozgósítani? Előfordulhat, hogy jó dolog a fegyelmezettség. Tehát ott már nem erre van szükség, hanem ott arra van szükség, hogy tényleg az öntörvényűség, tényleg a szemtelenség, a pimasság, sokszor azzal lehet nyerni.
1: Remélem, sikerült most is felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A szabad mozgás elengedhetetlen része a gyermekek mindennapjainak, de bizonyos életkor fölött, amikor a szociális készségek fejlődése is alkalmassá teszi őket rá, fontossá válik, hogy irányított foglalkozásokon is részt vegyenek, mert a célzott fejlesztés csak így tud megvalósulni. A mozgás fejlődésén túl a gyermek kipróbálja saját képességeit, megtapasztalhatja, hogy ő is ügyes valamiben, ami erősíti a kompetencia érzetét. Annak megtapasztalása és tudása, hogy ő is jó valamiben, az iskolai teljesítménnyel is szorosan összefügg. De mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Milyen sportágat kell választani, és hogyan tudja egy szülő hatékonyan támogatni a gyermekét? Többek között ezekről kérdeztem Bíró Zsolt, sportszakpszichológust. Miért fontos az, hogy a gyerekeket mozgásra neveljük?
2: Hát ezt már nagyon sokan leírták, elmondták ugye az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, pszichológusok, testnevelő tanárok, biológusok, nagyon sok tudományterületről azt gondolom van egy ilyen egyetértés, egy konszenzus abban, hogy fizikálisan és mentálisan is nagyon-nagyon fontos a fejlődés érdekében a gyerekek számára, egészen kiskortól, tehát úgy is mondhatjuk, hogy az egészséges életmód nagyon fontos része, immunrendszert erősíti, önbizalmat növeli, társaságban történik, ugye megtanít a többiekkel együttműködni, a felnőtt világnak a szabályait elfogadni, tehát számtalan olyan előnye van, hozzáadott értéke van, amit konkrétan más területről nagyon nehéz lenne összehozni, összehordani, hogy muszáj mozogni a gyereknek, hogy ilyen sok pozitív hatást elérjünk. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy hogy indul akár egy csecsemőnek így az én tudata, mert az első élmények között van az, hogy ott a kis homályos látásával, ahol az anyának is csak arcának így a vonalait így valahogy megismeri, és kezd így elkülöníteni a többi arctól. Az első ezen kívüli élmény az, hogy ott kalimpál valamit a kezével, és akkor ott szinte változik így előtte valami. Tehát, hogy nagyon erősen össze van így kapcsolva az, hogy ő mozog, azzal, hogy hatást gyakorol a környezetére. És egy óriási örömérzetet okoz már egy csecsemőben is. Van így az én tudatnak az egyik alapköve, a testünknek a használata. Én innen indítanám, hogy ez már a babakocsiban, vagy kiságyban, vagy hordozóban, vagy most nevezzük bárhogy, ez már ott megjelenik.
1: De külön kell választani ezt a sporttól. Én 49 éves vagyok. A mi időnkben iskolás évek előtt nem nagyon sportoltunk mondjuk versenyszerűen, hanem csak játszottunk. Kint voltunk az udvaron, len voltunk a grundon, ameddig lehetett kint voltunk, és hétvégén este 10-11 órakor már úgy könyörgött be bennünket édesanyánk, hogy menjünk be. De hogy a sportolás maga az leginkább általános iskola alsó tagozatán kezdődött, amikor bekerültünk az iskolába. Most viszont azt látom, hogy ez előrébb tolódott. Tehát már óvodában elkezdik a gyerekeket vinni, úszni, focizni, aikidózni, tehát különböző sportágakra.
2: Azt nagyon fontosnak tartom, hogy válaszok külön, hogyha valakinek az a célja, hogy később akár aikidó bajnok legyen, akár úszó bajnok. Nem gondolom, hogy annak befolyásolnia kellene mondjuk a 6 éves korig történő mozgást vagy sportot, tehát nem abból lesz későbbi aikidó bajnok, aki már 5 évesen gyönyörűen csinálja a mozdulatokat, hanem ahogy mondta is, hogy hát ott még másznak a gyereket, meg kúsznak, meg bújóskáznak, meg fogóskáznak, és hogy ezeken kell átmenniük ahhoz, hogy később már egy választott sportágban ők tudjanak egyáltalán fejlődni. Tehát valóban van ilyen tendencia, vagy volt, most már inkább megfordult megint, amennyire az én környezetemben én látom. Próbálják minél hamarabb specializálni, hogy fú, hát itt már nagyon kell tanítani belsővel azt a rugást, vagy a kosáradobást, vagy bármit specifikusan, és hetente 4-5-ször is ugyanazt kell csinálni, de hogy azért a szakemberek tudják, hogy nem. Nagyon fontos, hogy először menjen végig az a gyerek azokon az alapmozgásformákon, amik általánosan fogják őt fejleszteni. Tehát, hogyha most nézzük a óvifoci program, az egész országban, ugye az oldalban elérhető, az, hogy külsős szakemberek, edzők mennek oldalba óvifocit tartani, és hogy ne ijedjünk meg attól, hogyha esetleg oda kutkantunk, és azt látjuk, hogy úristen, de hát nem is fociznak, mert szabadrugásokat kellene gyakorolni, vagy valamit. Nem. Tehát, hogy akkor csinálja jól a dolgát a kollega, ha azt látjuk, hogy ők fogócskáznak, vagy tűzvízrepülőznek, vagy kúsznak. Tehát, hogy mozgásfejlesztés történik. Igen, óvifoci program keretében. Igen, ismerkednek a labdával is természetesen, meg a ritmusérzéket fejlesztik. Ha pedig azt látjuk, hogy be van dobva egy labda, és mindenki rohan, és lökik fel egymást, tudom, hogy nem abból lesz majd mozgásfejlődés, vagy akár a következő szoboszlai, hanem abból, hogy ezeket a klasszikus gyerekjátékokat tanulják meg, és ezen keresztül fejlődnek. Hát ha megnézünk egy fogócskát, hát tiktakban össze-vissza kiszámíthatatlanul futnak közbe, kennelniük kell a környezetükkel, döntést hozni folyamatosan, hát ez bármely csapatjátékra egy kiváló előkészítés. Már önmagában az a játék, akkor érintő fogóban, ahol megérintették a gyereket, ott kell fogni a testét, és úgy kell szaladnia, tehát hogy az is a maga a testtudatnak egy nagyon fontos játéka, az elővételezésnek, hol fogom én megfogni azt a másik gyereket, a vállánál, ami így egyszerűsíti a dolgát, vagy próbálom egyből a vádliánál megfogni, tehát aki már így előre gondolkozik, az már próbálja nehezíteni a következő fogónak a dolgát. Tehát nagyon sok minden van ebben, és én is azt hallom, hogy ezen végig kell menni mindenkinek. Ha megnézzük korunk egyik legnagyobb labdarúgóját, Állandót, most nagyon sokáig ő nem is köteleződött el a labdarúgás felé. Nagyon sok minden más csinált, de hogy nem specifikus a labdarúgó volt gyerekként.
1: De akkor miért van az, hogy szülők már óvodáskorban erőltetik azt? Mert hát persze a szülő mindig elfogult a gyermekével. Tehát, hogyha 3 éves már kitűnően tudja a labdát rúgni, akkor a szülőnek valahol ott a szemei előtt lebeg, hogy ebből focista lesz ebből a gyerekből, stb. Tehát, hogy a szülő sietteti ezt, hogy minél hamarabb elkezdjék képezni a gyerekét, ami nem biztos, hogy jó?
2: Részben van olyan szülőtípus, aki sietteti, de azt gondolom, hogy ez nem is a szülő felelőssége feltétlenül, vagy nem kizárólag, hogy ő sietteti. Tehát, hogy meglátja, hogy abban ügyes, Persze, hogy szeretne jót a gyermekének. Nyilván ez is lehet ilyen szélsőséges fantázia, és ugye tudjuk ezt a jelenséget, hogy akár a saját meg nem valósított álmát próbálja megérni a gyereken keresztül. Mindig fontos megkérdezni magunktól szülőként is, és mindig figyelnünk kell arra, hogy kinek az akarata, hogy ő menjen most sportolni. Vagy hogy még egy edzésre menjen el, vagy hogy még jobban hajtson, ezt most egyébként a gyerek akarja. Én akarom, ez az én vágyam. Ő hol van ebben? Tehát mindig érdemes egy ilyen önvizsgálatot tartanunk szülőként, mert könnyen átlendülhet egy másik irányba, hogy lényegében a szülő akarja ezt az egészet, és az nem lesz jó a gyermeknek. Tehát a sporthoz való viszonya, a sporttal való kapcsolata fog sérülni ezáltal. Még azt mondom, hogy ha az élsporttal való kapcsolata sérül, az még a kisebbik veszteség, de az, hogy a mozgással, a sporttal, egészségi sporttal való kapcsolata sérül, az már egy nagyon nagy veszteség így a felnőtt korra vonatkozóan is. No, de visszatérve oda, hogy mi a helyzet azzal, hogy hát azt akarjuk, hogy már focizon az a gyermek, már rúgja a vört, vagy bármely más sportágban most ő legyen egy ilyen elkötelezett sportoló. A legfontosabb az, hogy az edző álljon bele abba, hogy kedves szülők, én így dolgozok, ezek az én szakmai elveim, 6 évesen nem fogunk tornát nyerni, ő nem vállalom azt, hogy gyerekbajnokokat neveljek, azt vállalom, hogy egészséges gyerekeket nevelek, akiket nem fogunk be a korai specializációnak a káros hatásainak kitenni. És hogy itt van sokszor inkább egy feszültség, hogy egyébként szakmailag kiválóan dolgozó edzők kaphatnak a szülői oldalról nagyon nagy nyomást. Hogy hát akkor elviszem a gyereket, mert ott az a másik csapat, az sikeresebb. 6 éves korról beszélünk, tehát ne akarjunk gyermekbajnokokat nevelni, hiszen ha megnézünk más jelenbeli sikeres felnőtt sportolókat, egyáltalán nem biztos, hogy ők 6-7 évesen kiváló sportolók voltak már. Lehet, hogy sokadikak voltak. Akár Haaland, a kiváló labdarúgó, ő már nem tudom, serdülőkorban köteleződött el a foci mellett. Számtalan más dolgot csinált előtte, de nem, ő se a gyermekbajnok volt labdarúgásban.
1: Sőt, a szakemberek azt is mondják, hogy érdemes kiskorban több sportot kipróbálni, és többféle mozgásformát űzni, mert ugye ez mind fejleszti a gyermeket.
2: Sőt, én még annyit is mondanék, hogy ne az legyen a célja a szülőnek, hogy elmegyünk, kipróbáljuk a karatét, kipróbáljuk az úszást, kipróbáljuk a focit, hanem inkább úgy mondanám, hogy kicsi szakértő váljon belőle akár több területen is, és majd utána döntsön az elköteleződésről. Tehát ne az első egy-két élmény alapján döntsön arról, hogy na melyik az ő sportága, és akkor azt fogjuk csinálni. Nagyon előnyös, hogyha tényleg elköteleződik a pár hónapot, pár évet akár másik sportágokban is.
1: Ugye arról beszéltünk, hogy a mozgás fontos, hogy örömforrás legyen, feszültségoldást és élményt adjon. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik mondjuk elkezdenek valamilyen sportot, de ők mondjuk nem akarnak meccsekre járni, meg versenyezni, ők csak a sport szeretetért. Szóval itt valahol az edzőnek a szerepe lenne fontos, hogy ezt a szülőkkel megbeszélje, hogy oké, tehát most ide jár a gyerek, de hogy az én célom edzőként az, hogy mondjuk egy csapatot neveljek ki, és akkor, hogy partner benne vagy nem. Mert én azt látom, hogyha a gyerek eljár mondjuk edzésre, és hogyha ő nem akar versenyre menni, akkor lemorzsolódik. Tehát előbb-utóbb azok a gyerekek eltűnnek, akik nem akarnak meccsekre menni. Holott ő lehet, hogy élvezi azt, hogy kosarazhat, csak éppen nincs meg benne az a motiváció, hogy én elmenjek meccselni. Mert nem tartja magát annyira jónak, vagy neki nem hiányzik az a stressz, ami azért ezzel együtt jár. Szóval, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akik szeretnének sportolni, de versenyezni nem szeretnének? És hogy nagyon sokszor én azt látom, hogy ezek a gyerekek kiszorulnak a sportból.
2: Igen, sajnos ez egy létező jelenség. Több mint egy évtizeddel ezelőtt végeztünk egy kutatást részben erre vonatkozólag. Körülbelül ez jött ki, hogy a gyereksportban akkor tudnak bennmaradni, hogyha egyébként van versengés is. Tehát körülbelül ez a közeli sport van, vagy nincs semmi gyermek számára. Nem hozzáférhető a tömegsport, vagy sokkal szűkebben, míg egy átlag vidéki kisvárosban sokkal kisebb esélye van tömegsportot folytatni egy gyereknek. Ha akarok, akkor évente elmegyünk egy a diákolimpiára, de nekem ez így elég, mert nekem egyébként is a tanulás az fontosabb. És valóban lemorzsolódnak ezek a gyerekek, amennyiben az az edző, vagy az az egyesület nem vállalja deklaráltan, hogy Igen, nekünk a csapatnak ez egyik része az olyan, hogy ők járnak edzésre. Elfogadjuk, hogy nem jönnek meccsre, de amit megtehetünk, azt meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy ők is az egyesület, vagy akár a csapat részének érezzék magukat. De hogy nem minden az e-sportról szól, hanem valóban egy nagyon fontosnak tartanám, hogy lehessen jó sok hobbi gyere sportolót nevelni, akik nem a hétvégi meccsér vannak feltétlenül oda. Tehát azt gondolom, hogy ezzel, hogy így csináljuk, egy nagyon nagy tömeget is veszít a magyar sport, de akár úgy, mint a magyar társadalom.
1: Igen, és lehet, hogy mondjuk ezekből a gyerekekből később egyébként tehetséges sportoló válna, akár versenysportoló is, mert ugye nem egyforma az érési folyamat, tehát valakinek több idő kell, valakinek kevesebb. Lehet, hogy aki nagyon tehetséges, az mire odaérne, hogy révbe jusson, kiég és abba hagyja az egészet. Valaki meg éppen azért jut el mondjuk a legmagasabb szintig, mert ugye megvolt neki ez a fokozat. Beszéltünk arról, hogy ki is a motivált valójában, a gyermek vagy a szülő. És igen, ugye a szülőnek van egy nagyon fontos feladata, hogy ott álljon a gyermek mögött. De megéri a túl korai versenyeztetés, vagy a teljesítménykényszer? Mert ha például az úszást nézem, ott is már nagyon korán elkezdik, tehát kiszemezgetik azokat, akik belátnak fantáziát, és bizony 6-7 évesen őket keményen elkezdik trenírozni, de mindenbe ez van, hogy a korai kezdés.
2: Hát az, hogy megéri-e, az egy jó kérdés, attól függ, hogy mit tekintünk nyereségnek, és mit tekintünk vesztességnek. Tehát látjuk-e egyáltalán a vesztességet, amit okozunk vele, vagy azt ilyen szükségszerűnek betudjuk, hogy korai serdülőkorban a kiégést azt nem tekintjük vesztességnek, hanem azt mondjuk, hogy hát ez ilyen eddig tartott az élsport, akkor azt mondtuk, hogy hát de megérte felkelni. Korán megérte már 6 évesen, nem tudom, sokkal több edzésre menni, mint ami mondjuk így nemzetközi szinten elfogadott.
1: De ön, mint sportpszichológus, bocsánat, hogy a szavába vágok. Igen, igen. Sok gyerekkel találkozott már. Mindegyik igen gyerek élvezi azt, hogy mondjuk úszásnál heti 5-ször, vagy 6-szor, mert 6-szor, már sok esetben 6-szor, mondjuk reggel este menni kell az úszodába is úszni.
2: Élsportban úgy szoktuk mondani, az, hogy az edzések hány százalékát élvezi, meg hány százaléka kifejezetten kellemetlen, meg szoktak határozni egy ilyen arányszámot. Elsősorban felnőtt élsportolók, hogy ha az edzések egyharmadát kifejezetten élvezem, és csak az egyharmada olyan, ami hú, piszok nehéz, akkor egyébként jó úton járok. Hogyha ez az arány felborul, akkor érdemes elgondolkozni. Nyilván gyereksportban azért remélem, hogy több, mint egyharmad az élvezetes edzéseknek a száma, vagy az edzések mennyiségének, vagy időtartamának az egyharmada élvezetes. Tehát azt gondolom, hogy nem baj, ha van benne kellemetlen érzés, nehéz érzés, mert erre is való a sport, hogy megtanulja, hogy igen, amúgy fú, most úgy nincs kedvem edzésre menni, de gondoljam csak végig, hogy mi is fog történni, meddig fog tartani ez a nehéz érzés. És hogyha rendszeresen megéri azt, hogy hát az első 3 perc nehéz, de utána annyira jó az a maradék 60 akárhány perc, akkor ezzel nagyon sokat tanult magáról is, meg akár a nehézségek, nehéz helyzetek kezeléséről. De hogyha ez elkezd nőni, hogy úgy megyek edzésre, hogy egyébként nem akarok, és közben is ilyen, éppen, hogy esetleg egy pillanatra lesz sikerélményem, de közben meg így van egy ilyen nyomott hangulatom, egy fáradtságom, és utána se jobb, és ez az időszak eltart mondjuk már akár több hétig, akkor azért nagyon gyorsan fedjük ki a gyereket, és nagyon gyorsan tartsunk pihenőt számára, vagy struktúráljuk át az ő heteit, és üljünk le beszélgetni arról, hogy pontosan mi is lenne való annak a gyermeknek.
1: De akkor itt különbséget kell tenni a hiszti, és az, hogy mondjuk van egy pillanatja olyan, hogy jobb lenne ülni a kanapén, és semmit nem csinálni, mint az, hogy elmenjek edzésre, mert egyébként, abszolút, ha elmegyek, akkor tök jól érzem magam.
2: Pontosan. Kimozdulok itthonról, az jobb lesz. De természetes, hogy van egy ilyen kezdeti ellenállásom. Ezt ne tévesszük össze azzal, hogy neki nincs kedve hozzá, mert ez egy felnőtt felelőssége, hogy megtanítsa a gyermeknek, hogy mit kezdünk az ilyen nehéz érzésekkel, vagy akár negatív gondolatokkal.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Bíró Zsolt sportszakpszichológussal. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az iráni külügyminiszter helyettes hétfőn a helyi állami televízióban jelentette be, hogy az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról kötött keretmegállapodás szövegét véglegesítették, de Irán csak pénteken kezdi meg annak végrehajtását. A politikus hozzátette, hogy egy 60 napos tűzszüneti időszak alatt egy átfogóbb megállapodást fognak tárgyalni, melyben szó lesz Irán nukleáris programjáról, és az Iránnal szembeni szankciók enyhítését is el akarják érni. Az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkárságának közleménye szerint hétfő estétől kezdődően végleg véget érnek a háborús és katonai műveletek minden fronton, beleértve Libanont is. Az iráni hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a Hormuzi szorost a megállapodás pénteki aláírását követően nyitják meg újra. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának hétfői ülésén. Pósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, mely segítségre szorulhat. Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanácsülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás, tette hozzá a miniszter. Elmondta, a tanácskozáson, ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Holokauszt megemlékezést tartottak a hétvégén az avasi zsidó temetőben, a miskolci és környékbeli zsidó közösségek deportált áldozatai előtt tisztelegtek. A városból és térségéből 1944. júniusában több mint 15.400 zsidót hurcoltak Auschwitzba, közülük mintegy 14.000-en nem tértek haza. A megemlékezésen egyházi és világi vezetők, valamint a hitközség tagjai együtt hajtottak fejet a holokauszt áldozatai előtt. Deutsch Miklós, a miskolci zsidó hitközség elnöke hangsúlyozta, hogy a nácik nem csupán embereket akartak megsemmisíteni, hanem egy egész nép kultúráját, hagyományait és jövőjét is el akarták törölni. Mégis itt vannak a túlélők gyermekei, unokái és dédunokái, akik tovább viszik az emlékezetet.
0: Az időjárásról.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre kell számítani. Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Bíró Zsolt sportszakpszichológussal arról, hogy miért fontos sportolni, mozogni egy gyermeknek. Nézzük a tehetséggondozás és a sport összefüggését. Milyen egy tehetséges kisgyerek?
2: Ugye a tehetség az kreatív, alapvetően autonóm, tehát az azt mondja, hogy szabadság igénye nagy, ami így felnőtt pedagógus szemmel akár ilyen túlságosan öntörvényűnek tűnhet, nagyon makacsnak, vagy akár ilyen együttműködésre képtelennek. Ezek olyan kifejezések, amiket át is lehet keretezni, tehát hogy az a makacság az lehet egy nagyon erős kitartás is. Az az öntörvényűség vagy autonómia az jelentheti azt is, hogy meglátja a gyenge pontjait mondjuk egy szabályrendszernek, ami hát egy kevésbé önreflektív edzőben, pedagógusban azért akár dühöt is kiválthat. De hogyha visszatérünk oda, hogy a tehetséges gyermeknek pedig ez vele járója, és ezt megpróbáljuk levagdosni, és ezt nagyon könnyen le lehet vagdosni. Tehát, hogy azért az egy nagy-nagy téveszme, hogy a tehetség utat tör magának, ez egy nagyon nagy butaság, az úgy lehet taposni a tehetséget, mint annak a rendját. Ami fontos, az az, hogy én is azt látom, hogy akár megnézzük a csapatsportjainkat, hogy jó gyerekeket nevelünk, és ott lesznek a viszonylag fegyelmezett, olyan jó fiúk, jó lányok. Lehet, hogy megcsinálja az edzés munkát, de akkor, amikor téthelyzet van, mit fog mozgósítani? Előfordulhat, hogy jó dolog a fegyelmezettség. Tehát ott már nem erre van szükség, hanem ott arra van szükség, hogy tényleg az öntörvényűség, tényleg a szemtelenség, a pimasság, sokszor azzal lehet nyerni. Szeretem ezt a felosztást például behozni, akár csapat vagy egyéni sportokba is, mondjuk a jégtáncnak a megközelítésébe hozni, ott is megvan a kötelező gyakorlat, erre is szükség van. Ha azt megcsináltam, akkor fogja érdekelni a zsűrit a szabad gyakorlatom. És a nagyon öntörvényű gyerekeknek szerintem jó ez a fajta megközelítés, vagy ezt így magukévá teszik, hogy tényleg szükség van rá, tényleg be kell mutatnom először azt, amit várnak tőlem. A közlegnek meg szüksége van arra, hogy utána viszont csinálhassa, amit ő akar, ami az ő sajátja. Tehát egy jó edző, mondjuk egy csapatsportról beszélve, tudja jól használni azt, hogy főleg gyereksportban, mondjuk egy fociban több poszton is játszott gyerekeket, és igenis olyan poszton is játszhatja, amit neki nem annyira a sajátja, de tudja az edző, hogy egyrészt hasznos rá, mert hogyha tanulja és fejlődik benne, oké, de ezt megcsinálta, utána mehet arra a posztra, amit kreatív és élvezi. Tehát, hogy tud adni is ezzel. Na, szóval ezt én is látom, hogy nem mindig tudjuk jól kezelni a tehetségeinket. Az is nehézség, hogy nagyon kiemeljük őket, tehát átesünk a ló túloldalára. Az egyik oldal az volt, hogy levagdosunk mindent, legyen ugyan, mint a többiek. Másik oldal pedig, hogy túlsottan ki van emelve, és rásütjük azt, hogy te tehetséges vagy, és neked mindenben példaként kell viselkedned, meg neked kell hozni a meccseket, tehát hogy elkezdünk óriási terhet rakni rá. Tehát, hogy nyilván van ezer árnyalat a kettő között, amiket egyébként szabad használni, és van olyan helyzet, hogy tényleg úgy kell kezelni, mint bárki más, hogy érezze, hogy egyébként ő is egy a sok közül, és vannak pontok, ahol pedig tényleg meg lehet adni számára abszolút a differenciált elbánást.
1: De akkor ezek szerint a jó edző mondjuk egy fiatal életkorban sportoló kis palántánál, gyerek palántánál, ott az a lényeg, hogy ne teljesítményorientált szakember legyen? Vagy legyen az is, csak tartsa meg az egyensúlyt, az egészséges egyensúlyt, a teljesítményorientáltság és a fejlesztő nevelő meg érzelmi biztonságot nyújtó felnőtt között.
2: Ha még óvodáskorról beszélünk, vagy ez a kisiskoláskor legeleje, akkor egyértelmű, hogy sok haszna nincs a teljesítményorientáltságnak. Ugyanakkor jó, ha van szeme annak a pedagógusnak, edzőnek a szakmájára, tehát hogy észreveszi a tehetséget, de ne vigye el, mert nem arra van szüksége még annak a gyermeknek, hanem ugyanúgy az érzelmi biztonságra van szüksége, ugyanúgy arra van szüksége, hogy olyan közegben legyen, ami biztonságos, kiszámítható, egyszerűen egy jó hangulat van, tehát hogy ebben az életkorban magánál a sportágnál fontosabb az edző személyisége. Tehát szinte mindegy, milyen sportággal kezd az a gyermek, ha olyan edző van, akivel egyszerűen nagyon jó buli az az egy óra, és közben jól el is fáradunk, akkor jó helyen van a gyerek. Bármit is fog később csinálni. Jó gyakorlatokat tud adni, jó játékokat, amiben meg lehet élni egyébként a versengést. Tehát a teljesítményorientáltság inkább itt jön be, hogy megtanítja a gyerekeket, hogy hogyan álljanak a saját teljesítményükhöz. És itt ilyen kis alap gondolatokat tud elültetni bennük. Tehát ha hibázik, akkor annyit mond neki, hogy ez az, odaálltál és megpróbáltad, próbálj nem még egyszer. Tehát nem lesz így, hogy elrontotta, hát persze, hogy elrontja.
3: És nem ordibál.
2: Hanem magát a hozzáállást tanítja meg, hogy mit kell a nem sikerült dolgokkal, hogy ezt kiszabad mondani. És lehet, hogy mutat neki egy darab dolgot, hogy figyelj, fókuszálj most erre, csináld így. Nem kell mindent megtanítani egyszerre, és itt jön az edzői szakmának egy nagy kreativitása és szakmaisága, hogy ő tudja, hogy most ezen a lépcsőfokon pontosan mit kell mondani annak a gyereknek. Mi a következő lépcsőfog, amit most neki meg kell lépnie, és nem a következő titet akarom egyszerre megtanítani, hanem most csak egyet. Egyet mondok. Nagyon jó, feljöttél benne. És akkor majd 3 hét múlva jön a következő. És hogy hagyja, hogy közben. Hibázzon, hagyja, hogy közben. Félre menjenek dolgok. De alapvetően, tehát az érzelmi biztonság az legyen meg. Ezt nem írhatja felül semmit. Tehát egy óvodáskori vagy kisiskoláskori sportban.
3: Igen, mondjuk annál rosszabb nincs egy gyerek számára, hogy állandóan hibára emlékeztetik. Tehát, hogyha mindig azt mondják, hogy na látod, megint nem úgy csináltad, ahogy mondtam. Megint nem azt csináltad, amit mondtam. Persze itt jön mondjuk az edző, hogy már elmondtam 20-szor. Hát igen, akkor lehet, hogy 30-szor is el kell mondani annak a 7-8 évesnek vagy 9 évesnek, mert hogy ő még nincs azon a szinten, meg életkori sajátosságból is fakad, hogy ők állandóan próbálkoznak. És természetes, hogy mindig újabb és újabb dolgokat szeretnének kipróbálni. És ez nem biztos, hogy egy felemelő érzés a gyereknek, hogy állandóan ordibálnak vele.
2: Ez biztos, hogy nem. Ugyanakkor, ha edzőként én azt látom, elmondtam 20-szor és nem értette meg, akkor egy kicsit magam felé is fordítsam a dühömet, nem a gyerek felé, és vegyem rá magam, jó, akkor lehet, hogy mások kell elmondanom. Akkor lehet, hogy más kell használjak most ennél a csapatnál, vagy ennél a gyereknél. És akkor itt bejön számtalan dolog az önfejlesztésnek a kérdései edzőként. Volt olyan edző kollégám, aki pont ezért, ő például gyógypedagógushoz ment el, mentoráltatni magát, hogy, hogy hogyan tudja jobban megtalálni a hangot a gyerekekkel, hogyan tudja jobban elmagyarázni nekik a taktikát például, és akkor megtanulta, hogy jó, vannak gyerekek, akikkel le kell járni a taktikai mozgásokat, van, akinek elég a vizuális tábla, valaki felmondatja, mint egy verset, verset írat felük, stb. Szóval, hogy itt egy számtalan kreatív edzői megoldást láttam már a pályafutásom során. Tehát, hogy ha van akarat, akkor meg fogja oldani az edző, hogy a gyerekeket a saját képességéhez mérten el tudja jutatni oda, ahova ők valók. Ez nem azt jelenti, hogy világbajnok lett velük, hanem mindenkit a saját tudása szerint fog fejleszteni.
3: És hol van ebben a közegben a szülőnek a helye? Mert a szülő szerintem két ember között áll, az edző és a gyereke között. Tehát valahol meg kell bíznia a gyerekébe, és meg kell bíznia az edzőben is.
2: A legjobb, hogyha ez egy háromszög, ahol alapvetően mindenki elfogadja a másiknak a határait, tehát hogy mindenkinek megvan a saját felelőssége, a gyereknek is megvan, az edzőnek is, és a szülőnek is megvan. Ezeket így nagyjából egyeztetjük egymással, de megpróbálunk nem beleszólni. Nyilván ami igaz, nem sért valamilyen nagyon komoly érdeket. Tehát nyilván nem kell elnézni bármit az edzőnek, hanem azért érdemes felhatalmazni. Tehát, hogy igen, ennek a terület ki a szakértője, és kedves gyermekem, ezt ő tudja jobban. És ezt nem hallania kell egy gyereknek ahhoz, hogy tényleg tudjon bízni az edzőjében, hogy anya, apa őt nem húzza le, hogy jaj, hát az rossz döntés volt az edzőtől, hogy tényleg lecserélt, vagy egy olyan taktikát kért a gyerekektől, ami lehet, hogy végül nem sült el, vagy nem lett eredményes, de lehet, hogy nem is ez volt a célja, hogy eredményes legyen. Tehát fontos, hogy onnan induljunk ki, hogy nagyon sok felnőtt kell egy gyermek köré, így a fejlődése során, tehát akár egy utca is, és hogy szülőként mi nem tudunk mindent megadni, neki nem is feladatunk. Ha ezt megpróbáljuk, azok a történetek általában nem szoktak jól elsülni. És nem érdemes úgy tekinteni az edzőre, hogy ő nagyon fontos személy lesz a gyerek életében. És nem kell, hogy ugyanazt gondolja, amit én arról a sportágról. És még ha abban a sportágban én járatos is vagyok, sokkal jobban jár a gyermek, hogyha ezeket egy másik személytől tanulja meg.
3: De azt gondolom, semmi szín alatt nem jó, hogyha a szülő átveszi az edző szerepét.
2: Igen, igen, és akkor ilyenkor jönnek azok a meglátások, hogy ó, de hát nem jó az edző, hát nem is mond nekik szinte semmit, alig beszél a meccs közben. Ú, de imádom, amikor ez van egyébként, hogy az edző keveset beszél a meccs közben, mert az azt jelenti, hogy ő bízik a gyerekekben, bízik a folyamatban, elgyakoroltuk, és ők majd megoldják a meccs közben. Igen, nem minden tökéletesen, de ez rendben van, az csak egy visszajelzés az edzőnek, hogy ők most itt tartanak, és lehet, hogy az edző már a meccs közben adja, hogy jó, akkor ezt a gyakorlatot így meg így fogjuk megcsinálni. És lehet, hogy még le is írja. közben gyorsan, hogy nem kell joystickozni a gyerekekkel edzőként, a szülőként főleg nem, tehát ugye ez alapszabály, hogy ilyen taktikai utasítást nem adunk, mert a gyerekben lojalitás konfliktus alakulhat ki, ugye az azt jelenti, hogy egyrészt ott az edző, aki fontos számára, úgy tanulják, amit kell, de közben meg apa mondja, hogy most fussak balra, de közben a gyakorlat során nekem jobbra kell, hogy ez csak feleslegesen összezavarja a gyereket. Ráadásul a gyerekek jelentős része beszámol arról, hogy ez nagyon kínos, amikor apa vagy anya túltolja a lelátón.
3: A serdülőkor az, ami egy fordulópont egyébként, hogyha a sportot nézzük?
2: Mindenben fordulópont, az lenne a furcsa, a sportban pont nem az lenne. Egyértelműen, tehát a testi változások, a mentális változások, a társas változások, ami addig működött, azt hirtelen így felrúgja, alakul egy káosz, és akkor abból alakul majd megint valami jól kiszámítható dolog. Sportban ugye ilyenkor látjuk a lemorzsolódást, látjuk azt, hogy elveszíti valaki azt a nagyon stabil mozgás koordinációját például, ami addig volt, és lehet, hogy 2-3 év mire visszajön. Úszóknál láttam egy kiváló előadást erről pár éve, hogy a serdülőkori változások következtében milyen típusú technikai gyakorlatokat érdemes újra és újra bevetetni az edzésekbe, és hogy annyira tetszett, hogy ennyire specifikusan tudnak erről beszélni. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy merjünk ezekről beszélni, és készítsük is fel a gyerekeket erre, hogy tök normális, ami történik most veled. Mert mit történik egy ilyen gyerekkel, akkor bélának érzi magát, mert megint megbotlott a lépcső, meg neki ment az ajtófélfának, mert nem érzi a testhatárai, nem tud hirtelen most úgy gyorsulni, de aztán ebből a káoszból utána valami jobb fog majd kisülni. Csak ilyenkor fontos visszatérni oda, hogy bízzak a folyamatban, bízzak a gyakorlásban, merjek visszavenni, merjek pihenni. Fontos elültetni a fejében akár azokat a gondolatokat is, hogy ez egy nagyon erős változás, ami történik a testedben. Kívülről még nem mindig látható, de rengeteg energiát igényel, ezért többet teszik, többet pihen, lusta, idézőjelben lusta, de hát ilyenkor erre van szükség, és gyűjtse az energiát ehhez az életszakaszához.
3: Mikor érdemes váltani, vagy abba hagyni egy sportot? Ezt egy szülő el tudja dönteni, vagy észre tudja venni, hogy hoppá, itt váltásra van szükség, mert valami nem stimmel?
2: Fontos abból kiindulni, hogy azért sportolunk, hogy fejlődjünk, örömet adjon, sikerélményt adjon, jó társaságban legyek, adjon egy biztonságot, kiszámíthatóságot az életemben. És akkor beszéltünk itt arról, hogy ez egy átmeneti probléma, amit csak igen, ez most nehéz, de kibírom, és jobb lesz. Vagy egy tartós nehézség, ami nem fog változni akkor se, hogyha én fejem tetejére állok. Tehát, hogy fontos, hogy ne egy adott kudarc után, egy sértődés után történjen, hanem ez egy kiérlelt döntés lehessen. Ez is fontos, hogy mit tanítunk ezzel a gyermeknek, vagy váltással. Nem arról van szó, hogy fú, nekem az nem sikerült, ezért én inkább elmentem máshova, és akkor egy ilyen, ha nincs jó a szamáris effektus lett, vagy pedig jó, az ott tényleg nem felelt meg, nem volt egy jó légkör, ezért inkább elmentem máshova. Nagyon nem tudom, milyen narratívája van egy váltásnak, nagyon sok minden indokolhatja, tehát akár itt tényleg ez a serdülőkori krízisek is, hogy ettől átalakul például akár a testük, már lehet, hogy nem is alkalmas annyira arra a sportára, vagy kiderül, hogy hoppá, én maradok 170 centi, mit akarok én a kosárlabdában, röplabdában, pontosan, mi lenne, hogyha másba fektetném az energiámat. Nagyon sok kérdés merül ilyenkor fel, de szerintem ami fontos, hogy ez az alapokhoz visszatérni, hogy mennyire örömforrás nekem, hogyha már fél éve rosszul alszik a gyerek, alvás problémái vannak, sír, akkor azért nem gondolom, hogy benne kellene lehagyni, vagy ebből azt tanítani neki, hogy hát ilyen a sport.
3: És mi van akkor, ha tevetséges mondjuk abban az adott sportban a gyerek, de ő mondjuk a fejébe veszi, hogy na, én most táncolni szeretnék. Tehát ezt gondolom egy edző és egy szülő részéről is nehéz döntés elengedni azt a gyereket. Tehát, hogy engedjük el, ne engedjük, vállaljuk a konfliktust.
2: Nehéz döntés. Amikor szülőcsoportot tartok, akkor meg tudom kérdezni, hogy ha holnap abba hagyná a gyerek azt a sportot, te hogy éreznéd? Mert itt idől el, hogy az én identitásom része az, hogy a gyerekem sportol.
3: Így van.
2: Vagy a gyerekemet figyelem, és őt teszem fókuszba, hogy amúgy ez az ő sportja, ez az ő világa, az ő szabályai szerint, az ő kontrollja szerint. És ha az ő élete az, hogy ő inkább elmegy táncolni, akkor ő elment táncolni. És én fejem tetejére állhatok, és benne tarthatom valameddig abban a sportban, nem biztos, hogy ez én kontrollom. És ez is lehet, hogy ő kipróbálja a táncot, és 3 hónap múlva azt mondja, hogy tök jó volt, megéltem, jó buli, néha fogok még, de én most megyek vissza, nem tudom, úszni, vagy éppen amit csináltam. Persze, hogy itt van az, hogy reagál rá a környezet, mit szól hozzá az edző, de azt gondolom, hogy nem tehetjük a döntéseinket mindig ettől függővé, hogy mit szól majd a XY, ahogy az adott egyesület, Még akkor sem, hogyha ennek lesz negatív következménye.
3: És az a legfontosabb, hogy ne kényszer legyen a sport az életében, hanem örömforrás.
2: Abszolút.
3: Sok gyerek vagy felnőtt sportoló jár önhöz? Egyetlen a szülő észreveszi, hogy mikor van szükség sportpszichológusra?
2: Igen, sokan járnak. Amiben egy elmódulás van mondjuk akár csak 10 évvel ezelőtthöz képest, hogy nem csak kríziskor jelentkezik sportoló, hanem egyre többen vannak úgy, hogy jó, elértem egy szintet, a következő szezonra keresek magamnak sportpszichológust, és akkor ugyanúgy keresnek sportpszichológust, mint egy erőnléti edző például, vagy dietetikus. És sokszor a probléma hozza a sportolót, de utána marad a fejlesztési célra, tehát egyre többen. Sőt, egyre jellemzőbb az, hogy a kisebb korú gyerekeknél, serdülőkor előtt, hogy csak a szülővel dolgozok. A gyerek sportja hozza ide, annak a problémája, de a szülő jár hozzám, mert lehet, hogy benne hozott elő valamit, amivel most neki kell dolgozni. És akkor nagyon hasznos is, hogyha nem a gyermeket hordják különböző fejlesztésre, hanem magukat próbálják fejleszteni.
3: És hogyha Magyarországon a sportot nézzük, ez már beívódott, hogy a sportpszichológusra nagyon nagy szükség van, és mondjuk szerves része akár egy csapatnak, ha mondjuk az élsportot nézzük, mert külföldön ez természetes, ugye magyarok sokszor szoktak azon nevetgélni, hogy Amerikában mindenkinek pszichológusa van. De hogy ez azért nagyon fontos, mert nem biztos, hogy a szülő és az edző meg tudja oldani azt a problémát.
2: Ugye meg visszatérek oda, hogy nagyon sok felnőtt kell egy gyerek mellé, egy egész utca, egy egész falu kell, hogy találkozzon különböző típusú, különböző szakemberekkel, és mindegyikből tud táplálkozni. Egyébként annyira nem rossz itt a helyzet, egyrészt szerintem egyre inkább beivódott, tehát vagy én vagyok szerencsés, és a munkahelyemen ezt nagyon természetesen veszik a kollégák, a szülők, a gyerekek, hogy nem az utolsó pillanatban szólnak, hanem részt vagyok a folyamatoknak. És a prevencióban ez a jó, hogy kisebb befektetéssel is meg lehet előzni már komolyabban kialakuló problémákat. Ugyanakkor nemzetközileg összehasonlítva nekem most az a benyomásom, most akár külföldön élő magyar sportolók, akár utánpótlás sportolók, ők inkább választanak Magyarországról sportpszichológust, és nem csak a nyelv miatt, mert még a nyelv miatt tudna ott járni, de sokszor kevésbé hozzáférhető. Aha. Ott a pszichológus, és nem csak az anyagiak miatt, hanem van olyan válogatott magyar utánpótlás sportoló nyugati országban, hogy mondjuk nincs sportpszichológusa a válogatottnak. És ezért találnak meg például Magyarországról engem, hogy akkor dolgozzunk együtt. Nem rosszabb a helyzet jelenleg, én azt látom.
3: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy a sport miért fontos minden életkorban.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
3: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Trump bejelentését követően az amerikai elnök közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, melyen akár Donald Trump is részt vehet. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Beirut elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul az egyesség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. Az amerikai

0: kérésével három új férfiági Árpádházi vonalat azonosított, és ezzel kétséget kizáróan sikerült meghatározni második Vak Béla király maradványait is. A közlemény szerint a korábbi kutatások alapján eddig négy az Árpádház férfi vonalát hordozó egyént ismert a tudomány, harmadik Bélát, Szent Lászlót, egy árpádkori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyént. Az elemzések során kiderült, az Árpádháza bronz- és vaskori eurázsiai sztyeppei népektől származtatható, és genetikai párhuzamai a déli Urál térségétől a kaukázusi húzódó sztyeppeövezetben mutathatók ki. A kutatás során további, csak erre az ágra jellemző mutációkat is azonosítottak a kutatók. További érdekesség, hogy a genetikai eredmények arra is rávilágítottak, hogy második Béla és harmadik Béla esetében északi vikingkori egyénekkel is kimutatható rokoni kapcsolat. Ennek a magyarázata a kijevi rusz dinasztikus házasságban kereshető. A közlemény kiemeli, az új kutatási eredmények hozzájárulnak az Árpádház történetének pontosabb megismeréséhez, a magyarság keleti kapcsolatrendszerének tudományos feltárásához, valamint a középkori magyar elit genetikai és történeti összefüggéseinek komplex rekonstrukciójához. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportja éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írták a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Szorványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Kedden napos idő várható és csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Kedden délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ez a Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Mai magazinunkban elsőként Ladányi Rolanddal, a Mire Hunnom Profit Kft. Ügyvezetőjével beszélgetünk az elmúlt időszakban lezajlott projektjeikről, illetve a nyári táborról, az iskolatáskagyűjtési akciójukról, valamint a most futó kezdeményezéseikről. Majd pedig arról is szólunk, hogy elindította a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A 8 gazdaságból 2 Borsod-Abói-Zemplén vármegyében van, az egyik Tardonán, a másik pedig Tokajban. A témával kapcsolatban Tóth Lillát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatóját, a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatának projektkoordinátorát hallhatják majd. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, talán már megszokhatták, hogy a Mire Hunnom Profit Kft-nél mindig történik valami. Sosem pihennek a munkatársak, és amellett, hogy végzik mindennapi munkájukat, hát különlegesebbnél különlegesebb projekteket találnak ki és bonyolítanak le. Az elmúlt hetek rendezvényeiről, illetve a tervekről beszélgetünk a következő percekben Ladányi Rolanddal, a cég ügyvezető igazgatójával. Köszöntöm a stúdióban.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ahogy itt elmondtam a beköszönésben, és hát igen, a Mire Hunnál mindig történik valami, ez szerintem már egy szlogen is lehet akár. És beszéljünk is arról, hogy mi minden történt az elmúlt hetekben. Az egyik viszonylag nagyobb léptékű rendezvény, ugye ez az újrahasználati központok éjszakája volt, ami egy országos történés volt, és ehhez itt Miskolcon is csatlakozott a Mire Hun. Hogyan zajlott ez?
2: Hát évek óta megünnepeljük már, ezt nagyon sok mindennek van napja, és hát az újrahasználati központoknak is, és én azt gondolom, hogy a Miskolci újrahasználati központ az országban a top újrahasználati központok közé tartozik, és mi ezt mindig egy ilyen éjszakai vásárlásra, egy night shoppinggal szoktuk megünnepelni, amikor így a délutáni esti időszakra külön árukat időzítünk be kedvezményekkel, akciókkal, hogy tovább növeljük a kedvet az újrahasználatra. Tehát nagyon sokan, és a tapasztalat most is az volt, hogy nem is a délelőtti nyitvatartásba, hanem inkább estére készültek, már is egy nagyon komoly roham várta a kollégáinkat, de hát pont erről szól, hogy minél több emberhez eljusson, hogy az újrahasználat fontossága, vagy a hulladék keletkezésének a megelőzése, ez egy kiváló lehetőség az újrahasználati központon keresztül, amikor a különböző termékek, bútorok, vagy bármilyen háztartási tárgy az új életet, vagy új gazdát talál igazából, és tovább tud élni abban a funkciójában.
1: Hogyan áll a Makumaraton? Az ugye egy jó ideje, jó néhány hete zajlik. Egy picit ismertessük meg ezt a hallgatókkal, bár ugye a kezdetekkor azért hallottak erről itt az Európa Rádióban, de régen volt már az.
2: Igen, hát volt egy vállalásunk 2 hónappal ezelőtt, hogy 150 óra foglalkoztatást vállalunk 2 hónap alatt. Ez egy nagyon komoly szám egyébként, hogyha visszabontjuk akár napokra is, hogy mennyi időt kell eltölteni, és hát csütörtökön ezt elértük, tehát számunkra is egy siker volt, ha őszinte akarok lenni, azért mi is egy kicsit így tidriztünk, hogy meg lesz-e vagy nem, szóval vállaltunk valamit, és hogy mi van, ha nem sikerül, de azért dolgoztunk az ügyön, és mentünk mindenfele, amerre csak tudtunk, hogy ez összejön, de ez sikerült, és elértük ezt a saját vállást. Hát alapvetően az a 150 éves történelemhez kötődik, most minden erről szól, hogy van ez az emlékévünk, hogy novemberben lesz 150 éves a miskolci szemétszállítás, és mindent a 150-es szám köré próbálunk rendezni, és ezért is volt ez a vállalásunk, de szerencsére sikerült.
1: Ezek a szemléletformáló programok akkor nem csak a telephelyen zajlottak, hanem különböző intézményekben is?
2: Igen, ez volt telephelyi foglalkozás, illetve nagyon sokszor voltunk kint különböző területeken, iskolákba, családi napon, így cégeknél. Tehát nagyon vegyes a kép, de pont erről szól, hogy minél több formában több emberrel tudjunk találkozni személyesen.
1: Milyen korosztály volt itt a célcsoport?
2: Hát alapvetően mindig azért az általános iskolai korosztálya a fókusz, tehát ők vannak mindig a legtöbben. Most egy kicsikét érdekes volt, és most az óvodások nagyon keményen zárkóznak fel, majd volt egy országos projektünk kinőtt meseolvasási egy eseményünk, amiből végül egy esemény sorozat lett, amikor a kollégáink, akik a hulladékgyűjtést végzik, mentek be egy ódába, és mesét olvastak, és hát ez felkapta az országos média is, és hát olyan igény lett rá, hogy most nagyon komolyan járnunk el az ódákat is. Tehát az ódások most besegítettek nekünk, tehát ők most tényleg így zárkoznak fel, de ennek nagyon örülünk, mert egy nagyon izgalmas korosztály ők is, és hát a mese nyelvén tudjuk őket megszólítani, és azt gondolom, ez is egy nagyon jó projekt, és nagyon jó üzenete van.
1: Ha itt a Maku Maratonról még két mondatot beszélhetünk, mennyire tudnak odafigyelni akár az óvisok, akár a diákok, akár ahogy hallhattuk, hogy cégeknél is járt a csapat, odaér az üzenet? Átér?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Amitől talán különleges, amit mi teszünk, hogy mi nem ilyen nagy volumenben, ilyen nagy plenáris jellegekben gondolkodunk, hanem mindig csoportokban. És hát nálunk jellemzően, leszámítva az ilyen családi napokat, de alapvetően egy óvodai vagy iskolai csoport, tehát egy ilyen 20-25 fő jellemzően, aki megjelenik, és akivel mi kommunikálunk, és egy ekkora létszámot sokkal könnyebb megszólítani, és mindenkit bevonni ebbe a tevékenységbe, és mi ezt valljuk, hogy ezt így kell tenni, tehát mert lehetne ott sok száz gyerek, és akkor nagyon, nagyon szép számaink lennének, csak lehet, hogy nem menne át az az üzenet, vagy nem lenne meg az a figyelem, amit mi szeretnénk. Így viszont mindenki része a foglalkozásoknak, és azt gondolom, hogy így, ahogy látjuk és mérjük vissza, akár a foglalkozás során, a foglalkozás végén is, hogy akkor az a tudás vagy információ, amit akartunk az átmenni, ez nagyon jól működik. És tényleg, ha jönnek vissza, akkor is látjuk, hogy megvannak azok, az alapok, nagyon sokan visszatérnek hozzá, mert annyira pozitív élményekkel távoznak, és látjuk, hogy ezek a tudások, vagy tudás rétegek alapvetően ezek megvannak, és hát pont erről szól ez az egész.
1: Brüsszelben is járt napokkal ezelőtt a csapat, még hozzá itt az Európai Hulladék Csökkentési Hét díjátadó és eredményhirdető eseményén. Egy picit erről is halljunk.
2: Hát múlt év novemberében volt, én azt gondolom, az eddigi legsikeresebb európai hulladékcsökkentési hetes akciónk. Itt a fókuszban az elektronikai hulladékok álltak, és hát ez a Visszatérünk nevű projektünk volt, amivel megnyertük a hazai versenyt, ugye a vállalkozás kategóriában, és bejutottunk az európai top 3-ba. Sajnos nem lettünk az elsők, vagy csak elsőt hirdetnek, de én azt gondolom, hogy egy óriási eredmény az, hogy idáig jutottunk mi egy nagyon-nagyon kreatív projekttel. Persze számunkra mi vagyunk a győztesek, mert mi azt mondjuk, hogy a mi projektünk volt a legjobb, de tényleg ez egy nagyon nagy siker, hogy itt vagyunk mi viszonylag egy kisebb cég, aki Európa élmezőnyébe tartozik, és ez egy nagyon nagy dolog, azt gondolom is. Mi nagyon büszkék vagyunk, hogy mind a cég, mind a város hírnevét tudjuk ezzel öregbíteni, hogy tényleg ilyen projekteket tudunk létrehozni. Tehát a kreatív szellemek azok nálunk nagyon erősen mozognak, és ezt próbáljuk is kihasználni. És hát ez a projekt ide vezetett.
1: Ez a brüsszeli történet, ezt úgy képzeljük el, hogy ide szerte Európából olyan projektekkel neveztek a cégek, vállalatok, egyéni jelöltek, akik részt vettek a hulladékcsökkentési héten valami programmal, valami alkotással?
2: Igen, ez egy akcióhét, minden évben egy tematikus fókusz, de lehet bármivel is, ami mondjuk így a hulladék gazdálkodás, vagy valamilyen hulladék áramhoz kötődik, és ezen a héten vannak akciók, és ezekkel az akciókkal lehet nevezni. Ez több mint 15 ezer akció volt Európában a múlt évben, és ebből mi hát összesen 15 projekt jutott be 5 kategóriában, abból a vállalkozási kategóriában voltunk mi, és hát a top 3-ban ebben a körben, tehát tényleg ez nagyon-nagyon szép eredmény. De én azt gondolom, hogy ez a projektünk, ez megérdemelte ezt, tehát hogy én láttam és tudom, hogy mennyi energiát fektettünk ebbe bele a csapat, nagyon sokan dolgoztak, nagyon sok kollégánk dolgozott ebbe, hogy ez ilyen eredményhez jusson el, de megérdemelte.
1: Hogyan áll az italos karton gyűjtés versenye is? Mert ugye ez is egy, hogy mondjam, viszonylag hosszabb projekt.
2: Igen, hát ez is egy ideje elindítottuk, ez az országban egy második projektje volt az italos karton egyesületnek. Én azt gondolom, nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon sok iskolát tudtunk bevonni ebbe. megtörtént már a begyűjtött zsákoknak a lemérése, és a Makukáció rendezvényünkön lesz majd az eredményhirdetés, ahol kiirdetjük az első három helyezettet, hogy kik voltak, akik a legtöbbet gyűjtötték be italos kartonból.
1: Ugye ez a Makukáció, ez most, ahogy hallják kedves hallgatóink ezt a beszélgetést, ez tulajdonképpen ekkor zajlik, vagyis június 15-én hétfőn, tulajdonképpen majd, hogy nem egész nap. Hát azért azt is mondjuk el, hogy mi minden van itt.
2: Igen, ez egy különleges nap, ez egy élménynap. Ez az nap, amikor mi is feladjuk az elveinket, és a kis csoportok helyett tömegek jelennek meg nálunk, tehát nagyon fontosnak tartottuk, hogy legyen egy olyan rendezvény is, ami tényleg nagy tömegeket tud megmozgatni, és nem annyira a személyes edukációról szól, hanem egy ilyen, tényleg egy igazi nap, ahol rengeteg élményt tudja érni a gyereket, és én azt gondolom, hogy az országban egyedülálló. Tehát nincs még egy ilyen program, ahol ennyi hulladéggazdálkodáshoz, fenntarthatósághoz kapcsolódó foglalkoztató egy helyen jelen van. Tehát nagyon sok vendég jön hozzánk ilyenkor, nagyon sok hát ilyen oktatói csapat széles spektrumban, és hát egy ilyen edukációs cunami folyik le nálunk a napon. Tehát kb. 300 gyerekkel fogunk most is foglalkozni itt a Makukáció keretében. Mindenféle oldalról, irányból, és hát az izgalmas ebben, hogy tényleg olyan híre van már ennek, hogy nagyon sokan szeretnek, és mindig csatlakoznak hozzánk. Most lesz egy új részvevőnk, aki jön be edukációs vonalról. Tehát, hogy ez is a maga nemében nagyon-nagyon szépen fejlődik, és azt gondolom, ez is fontos. Itt már a tanév vége előtt adunk egy kis lehetőséget, még egy kis egy ilyen utolsó kis bombát, és itt a nyári szünetre próbáljuk felkészíteni a fiatalokat, hogy akkor hogyan is kell helyesen eljárni, mire figyeljenek oda a nyár folyamán, hogy ezek a rutinok, szokások ki tudjanak alakulni.
1: Megszokhattuk már, hogy a mire hú mindig napra kész. Hát most a foci VB-vel is napra készek, és ezzel kapcsolatban is indult egy játék.
2: Igen, hát próbálunk mindent kihasználni, és minden formában, minden csatornán mozogni, és mindenkit megszólítani. És hát kevesen tudják, de nekünk nagyon régóta van egy foci csapatunk, egy kispályás foci csapata a Mirehu-nak, ami itt a kispályás bajnokságokban indul, nagyon sok siker.
1: Kollégák
2: barátai volt, tehát egy ilyen kis csapat összeállt, az edzője is az egyik kollégánk a csapatnak, és hát azt gondoltuk, hogy a foci szeretet nálunk megvan, főleg a fiúk nálunk rakodók nagyon szeretik a focit, Diógyőr rajongók, nagyon-nagyon sokan, és azt mondtuk, hogy akkor játszunk egyet, hogy adjuk meg ezt a lehetőséget. Ez a játék egyébként nálunk már volt cégen belül korábban. Tehát a korábbi ilyen Európa-bajnokságnál is már mi szerveztünk ilyen belső versenyt, azt mondjuk, hogy kinyitjuk, mert hát miért ne bárki tud akkor játszani és tippelni, és hát most ezt elindítottuk. Bármikor lehet egyébként csatlakozni, mert nagyon sok mérkőzés van hátra, tehát az, hogy elkezdődött a világbajnokság alapvetően, az nem jelenti azt, hogy nem lehet még csatlakozni. Tehát mindenkit arra biztatok, hogy játszunk. Tehát ez tényleg egy játék, de mindenhol a Mirehu neve ott van, és próbáljuk a brandet is ezzel igazából erősíteni.
1: Jön a nyár, tábor is lesz, amire, ha jól tudom, még június 15-én délutánig lehet jelentkezni. Mi lesz ez a tábor? Hogyan néz ki maga a jelentkezés? Mert nem csak annyi, hogy valaki tényleg kitölt egy jelentkezési lapot.
2: Igen, ez is a 150 évhez kötődik, hogy azt mondtuk, hogy akkor most teszünk is. Nagyon sok táborba megyünk el nyáron. Tehát résztvevő vagyunk a táboroknak, elmegyünk és próbálunk ott edukálni, de hogy csináljunk mi is egy tábort, ez egy 150 év, ez egy nagyon jól passzoló történetnek gondoltuk, és hát emiatt megkérdettük a Makuka Akadémiát, ami alapvetően egy napközis tábor, egy héten keresztül, ez díjmentes a szülőknek, tehát nem kell fizetni semmit, itt egész nap foglalkozások, étkezés. Egy dolgot kértünk, hogy mindenki gondolkozni egy picikét, és hát ami nálunk megvan kreativitása, szeretnénk mindenki másból kihozni, és így bármilyen rajzal, verssel, videóval, tehát nagyon széles a spektrum, nem definiáltuk, hogy pontosan mit kérünk, de a gondolatait ossza meg, hogy hogyan tudjuk megmenteni a bolygónkat. És hát ez a küldetés igazából, tehát a pályázathoz, hogy bárki akár ír 5 sort egy verset, vagy gondolatot, ezzel lehet pályázni, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan érkeznek be a pályázatok, és akkor megpróbáljuk ezt a projektet így összeadni, és egy hetet, ez július 20-tól 24-ig, egy ilyen nagyon-nagyon intenzív foglalkozást szeretnénk ott a cégnél lefolytatni. Olyan szempontból is izgalmas, hogy maga az edukációs tevékenység azért viszonylag lehatárolt térben, így a József Attila úti telephelyünkre koncentrálódik, de ez a hét ez sokkal több lesz. Tehát ezt kinyitjuk, megmozgatjuk a fiatalokat, éppen amiatt, hogy mélyebbre belelássanak magába a hulladéggazdálkodásba, tehát azért sokkal szélesebb képet fogadni, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas hét előtt állnak, akik ebben részt vesznek. Én nagyon szeretnék benne részt venni, de már nem tudok. Tehát, hogy de tényleg ez egy nagyon jó lehetőség, és hát bízom benne, hogy sikeres lesz ez a küldetésünk is.
1: Ugye, ahogy láttam, ez általános iskola alsó tagozatosoknak szól. Kifejezetten nekik készülnek a programok is?
2: Igen, próbálunk egy korosztályra lőni, ez fontos, hogy minél tehát korban összepasszoljanak, és hát mi azt látjuk, így vagy az eddigi tapasztalatunk alapvetően az, hogy ez az általános iskola harmadik, negyedik osztály, ez a legfogékonyabb így a mindennapi tevékenység. És akkor azt mondtuk, hogy akkor erre a célközönségre állítjuk ezt a projektet, hogy akik tényleg nagyon aktívak, nagyon sokat kérdeznek, akkor próbáljuk őket igazából ebbe bevonni.
1: És hát van egy másik projekt és egy másik kezdeményezés is, ami szintén az iskolásokhoz kapcsolódik, és ha jól tudom, ez is idén is teret kap itt a Mire Hunál.
2: Igen, hát nagyon, nagyon régóta már mi gyűjtjük az iskola táskákat. Ez is egy olyan küldetés, ez egy jó szolgálati küldetés. Ez az újrahasználathoz kötődik alapvetően, és ezzel mi az újrahasználatot szeretnénk népszerűsíteni. Az egy kicsit megfűszerezzük ezt a dolgot. Alapvetően arra biztatunk mindenkit, itt a tanév vége, ilyenkor nagyon sok iskolatáska kikerül, mert váltás lesz már jövőre, már nem kell, mert már lehet, hogy újat szeretnek, és arra kérünk alapvetően mindenkit, hogyha van ilyen iskolatáska, akkor ajánlja fel, be lehet hozni, mi kimegyünk érte, hogyha kell, tehát el is tudjuk hozni, keressenek minket ezzel, és majd augusztusban, ezeket a nyár folyamán kitakarítjuk, megtöltjük irodaszerekkel, de ez a mi hozzáadott értékünk ebben a projektben, és augusztus végén rászoruló családoknak pedig ezeket mindig át szoktuk adni, ezeket az iskolatáskát, ezzel segítve őket az iskola kezdésben.
1: Ugye hallhattuk, hogy itt iskolatáskákat vár tulajdonképpen a cég, de gondolom, hogy ha azért valakinek van fölösleges füzete vagy egyebek, amiket nem használ, de már nem is fog a gyerkőc használni a következő éven, az is belekerülhet.
2: Minden iskola szer jöhet. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mi azt látjuk, hogy nagyon kevés jött sajnos. Tehát valószínűleg éppen amiatt, mert az még jó lehet valamire, még lehet belejegyzetelni, vagy lehet használni az irodaszereket, az kevésbé jelent meg. Viszont az iskolatáskák nagyon szép számban jöttek vissza, és ezért azt gondoljuk, hogy alapvetően inkább próbálunk az iskolatáskák, de van irodaszer, bármi is jöhet. Tehát mindennek megtaláljuk a helyét és a gazdáját. Ez inkább a tapasztalatok már, amit így látunk az elmúlt évek alapján.
1: Hol lehet annak utána nézni, hogyha valaki nem tudta megjegyezni, hogy ez hol meddig zajlik ez az iskolatáska gyűjtés?
2: Minden a honlapunkon elérhető, tehát a mireu.hu-n fent van, és tényleg keresnek minket, van e-mail cím, tudnak írni, akár központi ügyfélszolgálati e-mail címünkre is, és akkor mi felveszünk a kapcsolatot, ha vannak elérhetőségek, és mindenkit megkeresünk, és begyűjtjük a táskákat, meg az irodaszereket.
1: Sok mindenről beszéltünk, és ugye hát hallhattuk, hogy lesz például nyáron tábor is. Milyen tervek vannak még egyébként itt a következő heteket nézve?
2: Hát jön a nyári időszak, amikor az iskolai a klasszikus iskolai csoportoknak nálunk vége van így a látogatás, mert az iskolák bezárnak. Ilyenkor jön nálunk a táborozási időszak, hogy nagyon sok tábor keres meg minket, hogy menjünk ki, és hát próbáljunk akkor edukálni kint a táborokban. Mi ezt nagyon szívesen tesszük, és a nyár alapvetően erről szól. Hát mi készítjük elő már most az ez évi Európai Hulladékcsökkentési hetes kampányt, tehát már azon is gondolkodunk, hogy azért november közel van, és hát hogy az a színvonal, amit idáig így az elmúlt években mi produkáltunk ebben, azt szeretnénk megőrizni. Annak is nagyon komoly előkészítése van. Van egy meglepetésünk is, az is a 150 évhez kötődik, most zárjuk a lépcsőházunkat. Egy kiállítással alakítjuk át, a 150 évet felrakjuk a falra, van egy háromszintes központi irodaházunk, és egy kiállító teremmé változtatjuk, ami látogatható lesz egyébként bárki által. Ennek is majd lesz egy átadó ünnepsége, ez most záródik, már az utolsó matricák kerülnek a falra fel, de ez is egy nagyon izgalmas és érdekes, hogy visszanézünk a múltba, és hát nagyon sokat tudunk a múltból egyébként meríteni így a jövő tekintetében. Tehát sok a feladat, sok a projektünk, de hát ránk tényleg az az egy dolog jellemző, hogy mindig mozgásban vagyunk, és mindig újabb és újabb ötletekkel jövünk, ez így lesz a jövőben is.
1: Mindehhez sok sikert és jó munkát kívánok, Ladányi Rolandnak, pedig a Mirehu ügyvezetőjének köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, elindította a Világító Torony ökogazdaságok hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio-a gyakorlatban. A 8 gazdaságból 2 Borsodabói Zemplén vármegyében található, az egyik Tardonán, a másik pedig Tokajban. A hálózat célja, hogy láthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye a már működő, bevált hazai ökológiai termelési gyakorlatokat. A kezdeményezés egyben kapcsolódik a nemzetközi talajmisszió célkitűzéseihez is, amely Európa szerte támogatja a talajvédelmet szolgáló úgynevezett élő laboratóriumok és jó gyakorlatok elterjedését. A program keretében már az idén nyáron is számos szakmai esemény valósul meg, június 22-én például a Tokaji Hétszőlő szőlőbirtokon. A témával kapcsolatban Tóth Lillát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatóját, a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatának projektkoordinátorát kérdezzük a következő percekben.
2: Az ökológiai mezőgazdaság az egy olyan fenntartható gazdálkodási módszer, amelyben a gazdák nem használnak különböző vegyszereket, növényvédőszereket vagy műtrágyát, hiszen ezek károsíthatják az élővilágot, a talajt, a vizeket, és hát ezeknek a szereknek a maradványai megtalálhatók utána az ételekben is. És hát erre ad alternatívát az ökológiai gazdálkodás, ami ezek elhagyásával tiszta élelmiszert állít elő, és a természettel összhangban gazdálkodik. Azt is fontos elmondani, hogy az ökológiai mezőgazdaság az jogszabályok által van így körülhatárolva, tehát van egy ilyen minősítési rendszer, és az ökogazdák azok egyrészt ellenőrizve vannak folyamatosan, és ezért tudhatjuk, hogyha ilyen logóval ellátott terméket veszünk, akkor az egészen biztosan hiteles, tanúsított ökogazdaságból származik.
1: Nekik akkor gondolom pontos kritériumoknak kell megfelelniük, akár a gazdaság üzemeltetése kapcsán, akár pedig az előállított termékek kapcsán.
2: Igen, igen, ez így van. Le van határolva igazából, hogy mit lehet használni, milyen technikákat vagy anyagokat lehet használni az ökológiai gazdálkodásban, és mi az, amit nem, mert az károsítja a környezetet.
1: És hazánkban egyébként sok ilyen ökogazdaság van? Jók vagyunk ezen a téren?
2: Igen, itthon jelenleg a mezőgazdasági területeknek a 8%-a áll ökológiai termelés alatt, és egyébként az a cél, hogy 2027-ig ez 10%-ra emelkedjen, ez így az EU-s céllal összhangban, és EU-s szinten egyébként az a cél, hogy 2030-ig a területek 25%-a legyen ökológiai termelésben, és ehhez viszont a jelenlegi területeknek így a megtriplázása szükséges, úgyhogy most egyre nagyobb a hangsúly így EU-s szinten is szerencsére az ökológiai gazdálkodáson.
1: És hát ugye itt az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet pedig elindította a Világító Torony ökogazdaságok hálózatát. Hát mi ez, mit tudhatunk erről?
2: A Világító Torony ökogazdaságok hálózata az igen, most indult el, és ez egy első körben egy 8 gazdálkodóból álló hálózat, és a célja az az, hogy az ökológiai jó gyakorlatokat megosszák más gazdálkodókkal, és a nyilvánosságot is tájékoztassák, és bemutassák, hogy mit jelent a bio élelmiszer termelés. A világító torony egyébként az egy egyre elterjedtebb fogalom így nemzetközi szinten is, a mezőgazdasági kontextusban, és ez azt jelenti, hogy egy kiemelkedő gazdaság, aki különböző jó gyakorlatokat tud felmutatni, és ezeket a jó gyakorlatokat megosztja más gazdálkodókkal, hogy így egy ilyen tudásátadás valósuljon meg a gazdák között. Úgyhogy ezt jelenti a világított torony, és erre épül fel a mi hálózatunk is. És most indul egy eseménysorozat, illetve egy kommunikációs kampány, amit érdemes majd követni.
1: Mit jelent ez tulajdonképpen, ez a világító torony hálózat? Mi fog itt történni a gyakorlatban?
2: A világító torony hálózat keretén belül egyrészt megvalósítunk egy eseménysorozatot. Említettem, hogy a 8 gazdaság került kiválasztásra, és a következő egy évben mind a 8 gazdaságba szervezünk egy-egy szakmai napot, aminek a keretén belül lesz egy elméleti képzés és egy gazdaságlátogatás. És ez a szakmai nap, ez elsősorban szakmai közönségnek szól, tehát gazdálkodóknak, kutatóknak vagy szaktanácsadóknak. És ez azért nagyon fontos, mert azt látjuk, hogy a gazdálkodók igazából egymástól tudnak a legtöbbet tanulni, és főleg az ökológiai gazdálkodásban nagyon fontos így a folyamatos tanulás és kísérletezés, és minél több tapasztalat összeadódik, annál nagyobb tudással tudják folytatni a tevékenységüket a gazdálkodók, és beleépíteni ezeket a gyakorlatokat így a mindennapi folyamataikba. És a szakmai program mellett megvalósulnak nyílt napok is, ami már sokkal inkább egy kötetlenebb, a helyi közösség számára szóló eseménysorozat, és ezeken így lehetőség lesz megnézni, hogy milyen is egy ökogazdaság, és különböző tematikus programokon keresztül így közelebb kerülni az élelmiszerhez, amit mi fogyasztunk, és ők pedig termelnek. Úgyhogy ez így az esemény sorozat része a programnak, de emellett lesz, vagy már el is indult egy kommunikációs kampányunk. Minden gazdálkodóról készítünk egy videót, amiben ő bemutatkozik, és bemutatja, hogy hogyan termel, és tanácsot is tud adni ezekben a videókban más gazdálkodóknak, esetleg fiatal gazdáknak, akik most vágnának bele az ökotermelésbe.
1: Ha már itt a gazdákról és az ő bemutatásoknál tartunk, akkor azért említsük meg, hogy itt számomra nagyon nagy öröm volt azt felfedezni, hogy itt a 8 gazda közül 2 is itt van Borsodabói-Zemplén megyében, ráadásul az egyik itt Miskolctól nem is messze Tardonán, illetve a másik pedig Tokajban. Egy picit róluk is beszéljünk, hogy ismerjék meg itt a vármegyében élők is ezt a két gazdát, ezeket a gazdákat.
2: Így igaz, két remek gazdaság is ott közel önökhöz tevékenykedik. Annyit még elmondanék egyébként a hálózatról és a kiválasztott gazdálkodókról így általánosságban először, hogy a 8 gazdálkodó úgy került kiválasztásra, hogy hát egyrészt keressük azokat, akik tényleg kiemelkedően és példaértékűen gazdálkodnak, és tényleg érdemes őket követni, és megkérni őket, hogy adják át a tudásukat másoknak. És ebben a 8 gazdálkodóban megjelenik a szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési és szőlészeti szektor is, és arra is figyeltünk, hogy legyenek férfi és női gazdálkodók is, illetve mindenki egy kicsit mást tud hozni a hálózatba, más gyakorlatokban kiemelkedő, és ezáltal tényleg egy ilyen sokszínű hálózat tud létrejönni. Na de akkor a két gazdaság, amit említett az előbb, az első az a Horhosvölgyi Ökobirtok, akik Tardonán gazdálkodnak a Bükk lábánál fekvő faluban, és ők 80 hektárnyi területen gazdálkodnak, ezeknek egy jelentős része Natura 2000-es védettségű terület, és nekik a fő profiljuk az állattenyésztés. Tartanak többek között kárpáti borszeres szarvasmarhát, juhokat, baromfit és vízi szárnyasokat, és ezekből a kiváló minőségű húsokat forgalmaznak, illetve készítenek kozmetikumokat is a marhafagyúból, és mézet és tojást is forgalmaznak, és tényleg nagyon-nagyon jó minőségű élelmiszert, bio élelmiszert állítanak elő, és nagyon fontos számukra a természetvédelem, úgyhogy ha tőlük vásárolunk, akkor az egészen biztosan olyan forrásból származik, ahol a helyi ökológiával összhangban gazdálkodnak. Például benne vannak egy nagy ragadozó programban, ahol a nagy ragadozókkal, akik a helyi ökológia szempontjából nagyon fontosak, és a velük való együttélés van ennek a programnak a fókuszában, de a biodiverzitásnak, így a biológiai sokféleségnek más területein is ők kiemelkedőek a Horhosvölgyben. Az ökológiai gazdálkodásban általánosságban is nagyon magas állatjóléti kritériumoknak kell megfelelni, de a Horhosvölgyi birtoknál tényleg ez egy kiemelendő szempont, mert nagyon nagy figyelmet fektetnek arra, hogy az állattartásuk az magas állatjóléti szempontoknak feleljen meg. A Tokaj Hétfőlő szőlőbirtok egy biobort előállító gazdaság, ők 2009 óta állítanak elő biobort 55 hektár területen Tokajban, és ők is rendkívül magas minőségű bort állítanak elő. Nagyon fontos számukra a vegyszermentesség és a helyi természet megóvása. Együttműködnek a mi kutatóintézetünkkel, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel kísérletekben is. A szőlő sorköz takarásával kapcsolatos kísérletben nagyon jó tapasztalataik vannak. Ez igazából arra irányul, hogy a szőlő sorközökön egy különböző magkeverékekkel fedik a talajt, és ez egyrészt a talaj élet szempontjából is nagyon fontos, másrészt pedig ez nagyon segíti így a helyi biodiverzitást, illetve a növényvédelemben is emiatt, hogy ott megjelennek a különböző rovarok, amik az ott található növények vonzanak oda, ők segítenek így a szőlőnek is az ökó védelmében.
1: Ahogy láttam, pont itt Tokajban lesz június 22-én egy program, egy itt a világító torony hálózatokon belül egy szakmai nap és egy gazdaságlátogatás együtt. Erről mit mondhatunk el? Ide mehet-e bárki, akit érdekel ez, vagy abszolút ez csak a tényleg a szakmának zajlik majd?
2: Igen, az első világító torony eseményünk az pont Tokajban kerül megrendezésre a hét szőlőbirtokon. És ez egy szakmai nap lesz, tehát ide a szőlészetben érintett szakmai szereplőket várjuk, és először lesz egy elméleti programja ennek az eseménynek, és utána pedig a hét szőlőbirtokot fogjuk megnézni. A szakmai program fókusza a sorköztakarás hatása a szőlőültetvények ökoszisztémájára, és szó lesz többek között az aranyszínű sárgaságról, illetve a szőlőkabócáról, amelyek most jelenleg nagyon aktuális témák, és hát fontos, hogy az ezekkel szembeni védekezésről beszéljenek az ökoszőlészetben dolgozók, úgyhogy erre irányul az elméleti programunk, és délután folyamán pedig Makai Gergely, a hétszőlő birtokigazgatója fog minket körbevezetni a hétszőlő szőlőbirtokon.
1: A világító torony ökogazdaságok hálózatában az összes hálózati tagot, összes ökogazdaságot meg lehet majd ismerni, tehát indul innen Tokajból tulajdonképpen a programsorozat, amely nagyjából egy évet ölel fel, ha jól tudom, és ez alatt mindenhová lehet majd menni, hogy helyszínen is esetleg lássák a jó gyakorlatokat, vagy mi a terv?
2: Igen, az a terv, hogy a következő egy évben mind a 8 gazdaságban lesz személyes eseményünk, ahova várjuk az érdeklődőket, és ezeket az eseményeket a honlapunkon, illetve a közösségi média felületeinken fogjuk hirdetni, úgyhogy emiatt is érdemes követni így az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetet. És a programok között vegyesen lesznek a szakmai programok, illetve nyílt napok, ami pedig így a nyilvánosságnak, fogyasztóknak, esetleg gyerekeknek vagy diákcsoportoknak szól, hogy ők is testközelből megismerhessék az ökogazdálkodások működését.
1: És ha jól tudom, egy videó megosztó csatornára is fel lehet majd iratkozni, ahol pedig meg lehet tekinteni a készült anyagokat.
2: Igen, így igaz. Szintén a mi az önki profiljáról lesznek ezek megosztva, és ezek is nagyon, tényleg nagyon inspiráló videók, nagyon szépen beszélnek ezek a gazdálkodók így, mind a természettel összhangban való gazdálkodásról, mind a tiszta élelmiszertermelés fontosságáról, és szépségéről, úgyhogy ha más nem emiatt is nagyon tudom ajánlani ezeket a videókat, amik a következő hónapokban kerülnek majd feltöltésre a felületeinkre.
1: Mi itt egyébként a fő cél? Mi az, amit szeretnének ezzel elérni, ezzel az egész hálózattal?
2: A hálózat az különböző célcsoportoknak szól. Általánosságban az mondható el, hogy az ökológiai gazdálkodás népszerűsítése és a tudás átadás ennek a fő célja, de ez a hálózat szól jelenlegi biogazdáknak is, akik mondjuk szeretnének fejlődni és tanulni másoktól. Azt látjuk, hogy erre nagyon nagy igény van, ezt a gazdálkodók, akikkel kapcsolatban vagyunk, sokszor kiemelik, hogy mennyire nyitottak az együttműködésre, és arra, hogy tanuljanak egymástól, úgyhogy ezt hivatott ez a hálózat segíteni. Illetve szól ez olyan gazdálkodóknak is, akik jelenleg még konvencionális gazdálkodást folytatnak, de nyitottak lennének az ökóra való áttérésre, vagy csökkentve, hogy a különböző növényvédőszerek vagy műtrágyáknak a csökkentésére, és sokkal inkább a ökológiai módszerek integrálására. Úgyhogy ez nekik is szól, hogy láthassák, hogy tényleg lehetséges, sikeresen ökogazdálkodást folytatni, hiszen itt van ez a 8 gazdálkodó, akiknek ez nagyon, nagyon jól megy, és nagyon szeretik közben, amit csinálnak, és nagyon inspirálóan tudnak erről beszélni. És a projekt az szól a nyilvánosságnak, a fogyasztóknak is, hiszen azt is nagyon reménykeltő látni szerintem, hogy az élelmiszer, ami az asztalunkra kerül, az származhat tényleg teljesen tiszta forrásból, és láthatjuk azokat az embereket, akik ezt megtermelik szívvel, lélekkel igazából, és szerintem ez nagyon, nagyon jó fogyasztóként is követni, és egy kicsit így tudatosabban hozzáállni ahhoz, hogy az élelmiszer termelés az milyen forrásból érkezik, hiszen ez egy komplex rendszer, ami a termelővel indul, de a fogyasztónál végződik, úgyhogy ilyen szempontból is fontos így nyitott szemmel, meg nyitottsággal hozzáállni szerintem a biogazdálkodáshoz.
1: És ugye, ha jól tudom, maga ez a projekt 2027-ben ér véget.
2: Hivatalosan 2027-ig tervezünk, de mi nagyon reméljük, hogy ez tud utána is folytatódni. Úgyhogy közben folyamatosan a hálózati tagokkal egyeztetünk, és a következő egy év alatt így gondolkodunk majd azon, hogy ez hogy tud folytatódni ez a program. Úgyhogy most indult, úgyhogy még nem tudok arról beszámolni, hogy egy év múlva hol leszünk ebben, de a reményeink szerint ez tényleg mehet majd tovább ez a hálózat utána is.
1: Egy picit azért arra kérem, mutassuk be néhány gondolat erejéig magát a kutatóintézetet is, mert tulajdonképpen ugye önök állnak a gazdákkal együtt emögött a hálózat mögött.
2: Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet az idén egyébként 15 éve dolgozik az ökogazdálkodás előremozdításáért itthon. Nekünk különböző kutatásaink vannak, szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési, szőlészeti szektorokban is, illetve agrárgazdasági kutatásokkal és szakpolitikával is foglalkozunk, és nagyon fontos tevékenységünkben az, hogy mi részvételi kutatást folytatunk, ami azt jelenti, hogy a gazdálkodókkal együttműködésben, illetve az élelmiszer értéklánc más szereplőinek is a bevonásával működünk. Tehát a mi kutatásaink azok tényleg olyan problémákra irányulnak, ami gazdálkodóknak jelenleg fontos, és ami hasznos nekik, és az eredményeinket utána fel tudják használni, beépítve a saját folyamataikba. És a kísérleteink azok nagyrészt működő gazdaságokban vannak beállítva, úgyhogy tényleg így a gazdálkodóknak az aktív bevonásával valósulnak ezek meg.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Világítótorony Ökogazdaságok Hálózatáról hallhattak Tóth Lillával, a kezdeményezést elindító Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatójával, a hálózat projektkoordinátorával beszélgettünk.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Trump bejelentését követően az amerikai elnök közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, melyen akár Donald Trump is részt vehet. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Beirut elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul, az egyesség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. Az amerikai politikus a megállapodásról elmondta, a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokkád megszüntetése mellett tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő pakisztáni miniszterelnök is. Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ideértve Libanont is, fogalmazott a pakisztáni kormányfő. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az

0: tette hozzá a miniszter. Elmondta, a tanácskozáson, ahol a schengeni övezet helyzetét is megvitatták, volt kétoldalú egyeztetés az osztrák belügyminiszterrel annak okán, hogy Magyarország ellenzi a belső határ ellenőrzések fenntartását. Közösen felvetették, hogy középtávon a határellenőrzést egy olyan rendszer válthatja fel, ahol az osztrák és a magyar belügyi szervek együttműködve nem közvetlenül a határt ellenőrzik, hanem a határrégióban tartanak ellenőrzéseket. Az ország legjobbjai között vannak a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Szarvason rendezték meg a 17. országos gyermekszóló táncverseny döntőjét, ahol 8 növendék jutott be az ország legjobb fiatal néptáncosai közé. A felkészülés alatt a gyerekek nem csak technikailag fejlődtek, hanem mentálisan is erősebbé, magabiztosabbá váltak. Lelkesedéssel, alázattal és kitartó munkával készültek, és mind a kötelező, mind a szabadon választott táncaikban gyönyörű teljesítmény nyújtottak, mondta Maródi Attila, a néptánc együttes vezetője.
1: Itt voltunk ezen a hétvégén, ez egy 3 napos rendezvény, aminek van egy előválogatója, vagyis hát több előválogatója van. 7 régióban rendezik meg, és 3 zsűri tag végig megy az országon, és ezeket a versenyhelyeket meglátogatja, és itt tekinti meg a gyerekeknek a produkcióit. Na most ez idén, most nagyon nagy létszám jelentkezett, több mint 700 gyerek jelentkezett erre a versenyre a 7 területi válogatóból, és 114 gyermek jutott el Szarvasra a teljesítményük alapján. És ez 3 korcsoportban történt, tőlünk 8 gyermek jutott be a döntőbe, 4 pár, első korcsoportban 1 pár, 2 pár a második korcsoportban, 1 pár pedig a harmadik korcsoportban. 7-tagú zsűri néztem meg a gyerekeket, most itt Szarvason. Eleve az, hogy bejutottunk a döntőbe, az már egy nagy dolog. És a 3-as korcsoportban Hornyák Jászmin és Riley Jamie, ők nyertek, hát ez a fődíj, úgy mondják, hogy Jászmin országos pántlikás címet nyert, és Jamie pedig kisbokrétás címet nyert. Ez van hozzá tárgyi jutalom, és egy pántika meg egy kisbokréta, de itt igazából itt ez az eszmei értéke, vagy ez a, ami így lelkileg a gyerekeknek egy elismerés.
0: Kiváló besorolást kaptak az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű tavak fürdőhelyei, így a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó is. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a pedig jó vagy kiváló minősítést kapott. A Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelése alapján hétfőn. Kiemelték, hogy a kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségét a laboratóriumok rendszeresen vizsgálják. Felhívták a figyelmet arra is, hogy fürdőzni csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött fürdőhelyeken biztonságos. A nyaralás és strandolás megtervezése előtt pedig érdemes tájékozódni a kijelölt fürdőhelyekről és azok aktuális vízminőségéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, valamint a vármegyei kormányhivatalok tájékoztató felületein. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját Miskolc város napján. A díjazott szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csak nem 4 évtizede.
2: Nagyon hosszú volt az út, amit eddig megtettem. Hosszúra sikerült itt a Hámeli Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor 2 gyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek, ezek az idősek. Gyermekkoromtól nagyon szerettem körükben lenni. Nagymamám még körül nagyon szívesen töltöttem az időmet, még a testvéreim kint játszottak az udvaron, én addig nagymamám még körül szívesen voltam, nagyon szerettem náluk lenni, és az

0: Élete furcsa dolgokat tud produkálni. Az én nagymamám is ezen a területen dolgozott. És örömmel hallgattam, és nagyon szerettem hallgatni a történeteit, ahogy mesélt gyermekkoromban, és úgy gondolom, hogy ez indított engem leginkább ezen a pályán, és természetesen az idősek iránti szeretetem, tiszteletem. Hiszen számomra ők azok az emberek, akik megérdemlik a segítő kezünket. Mindenképpen jó érzéssel tölt el, ha tudunk segíteni rajtuk, hiszen ők építették fel nekünk ezt az országot, és nekik köszönhetjük azt, hogy ma itt lehetünk.
1: Folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján az országos jégkármérséklő rendszer. A legmagasabb kockázatú területeken összesen több mint 280 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Kifejtették, az országos jégkármérséklő rendszer működésében június 3-ától új működési rend lépett életbe, eszerint a talajgenerátorokat csak a legmagasabb kockázatú riasztás esetén indítják be. Ennek oka, hogy a rendszer működéséhez szükséges támogatói megállapodás az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériummal még nincs aláírva, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a múlt évről megmaradt Ezüst Judit készlettel tud gazdálkodni az idei védekezési szezonban, írta a NAK közleményében. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség. Az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az országos rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportja éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, írták a közleményben.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Csoma Judit Margit, Beregfürdői református lelkész vagyok. A 111. Zsoltárt olvasom. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből, a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette a csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké. Igazán és helyesen vannak megalkotva, gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind e szerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Micsoda nagyszerű hét előtt állunk, kedves testvéreim! Az ember igaz feladatára koncentrálhatunk egész héten, Isten dicséretére. Micsoda nagyszerű lehetőség, hiszen ritkán tesszük Isten dicséretét az első helyre. Sokszor inkább mi magunk állunk az első helyen. Saját panaszaink, kéréseink, kérdéseink, kétségeink. De mi is sorolhatjuk, mennyi jót tett velünk eddigi életünkben is Isten. A Zsoltár is azt mondja, mennyi jót tett az Isten az emberrel. Beszél Isten irgalmáról és áldásairól. Mindig először Isten. Isten tettei az ő szava. Ő szól hozzánk, mi mindezért dicsérjük őt. Sok szép Isten dicsérő énekünk van. Segítségünkre lehetnek ezek is, mint ahogy Sztárai Mihály is megénekelte a 173. dicséretben. Mely igen jó az Úristen dicsérni. Felségednek én, Uram, énekelni. Szent nevedet dicsérvén magasztalni, s mindenütt e világon hirdetni. Jókor reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni, hegedűvel, orgonával zengetni, minden éneklő szerszámmal tisztelni. A 111. Zsoltár úgy emlékszik vissza Isten fenséges tetteire, az egyiptomi szabadulásra, mintha azt mindannyian az utódokkal együtt átéltük volna. A múlt és a jelen összekapcsolódik a jövővel, és együtt mutat rá Isten hűségére és igazságára. Mindezt saját életünkben is átélhetjük, és tovább adhatjuk családunknak, barátainknak, közösségeinknek. Izgalmas változást okozhat az életünkben egy újfajta Isten dicsérő életforma. Imádkozzunk! Lelkemben élő Istenem, most magam mögött hagyok mindent. Jelenlétedben időzöm, és szentérré változik a hely, ahol vagyok. Szent idővé az a néhány perc, amikor együtt vagyunk. Csak te és én. Eltűnik minden, ami nyomaszt, eltűnik minden más. Múltam és jövőm jelen vannak minden időmben. Jelenlétedben időzöm, hallgatok a csendben, és te érted, amit érzek, amit gondolok. Nem kellenek szavak. Érzésekből szövöm imám, csendből és jelenléted békéjéből. Szeretek veled lenni, jó dicséretedből élni. Amen.

Reményik Sándor, ilyenkor. Ilyenkor, méla éjeken, átroppant néma téreken, hunynak ki, lobbannak fel lángok, üzennek egymásnak a végtelen világok. Valahol kigyulladt egy új nap. Egy holtvilág, végén a bejárt útnak, bolyongva bús kísértetek között, egy futó tűzcsóvába ütközött. Most új sugárt lövelt ki a vak éjbe, s szárnyán az új sugárnak egy üzenet száll győztesen zenélve. Testvér, én most születtem. Valahol egy világnak fénye fogy, minden betelt, és nem lesz már sehogy, a tűz hamu, a rózsák jégvirágok, a róna hómező, hollósek károg, csontádermedve bú, öröm, dalok. Egy szó röpül az utolsó sugáron. Testvér, én meghalok.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Barátom a folyóvíz. A körösben fürödtünk Jóskával és Erzsikével. Erzsikét azért bízták ránk, nehogy vízbe fújjon. De ez olyasmi volt, mintha egy pisztrángot féltettek volna a vízbefúlástól. A vízben nem félni kellett, hanem örülni, amikor a folyó fölé hajló fűzfák ágairól sötétkék szárnyú pillangók repkedtek, és a szemünkbe vágott a nap. Egy ízben beúsztunk a folyó közepébe, ahol Erzsike váratlanul a szemembe fröcskölte a vizet. Ma már kevesen tudják, mit jelentett ez a titokzatos megnyilvánulás. A fröcskölés a bizalom és a vonzódás jele volt. Akit egy lány szembe fröcskölt, annak megnőtt a szíve, és beleköltözött a nem mindennapi vonzalom rózsás arccal és féltő szelídséggel. Én elpirultam ettől a vizes vallomástól, visszafröcsköltem, majd szótlanul kiúsztam a partra. Tudnivaló, hogy az érzelmekkel telt szív mindig néma. Ezért megrendülten végigbotorkáltam a part fövenyén, amíg el nem értem a bukógátat. Ezen úgy rohant át a víz, hogy a gát és a folyó között hézagot hagyott. Ha itt az ember lemerült, a feje fölött zuhogott át a víz, és senki nem láthatta a gát tövében álló boldog férfiút. Általában négyen húzódtak meg a víz alatti levegőben, de a nagy zúgás miatt beszélni sohasem tudtak. Ketten többnyire a boldogságot érezték, avval volt tele a szívük, ketten pedig felejteni akartak a víz dübörgésében. Én álmodozva álltam a felettem futó víz alatt, néha egy-egy hal is megcsillant a fejem fölött, ezek átsuhantak a vízben, szerencsét próbálni. Úszó fadarabokat is vitt át a víz, amelyek talán felülről jött üzenetek voltak, vagy csak úgy, maguktól indultak neki a nagyvilágnak. Láttam a béka királyt is, fény lett a napsugárban, és gyémánt koronát viselt a fején. Csodálatos volt a vízi világ, amint nagy dübörgéssel elhömpölygött a fejem felett. Erzsikére gondoltam, akinek megkérem a kezét, ha 12 éves leszek. És ha a szüleink tiltanák ezt a frigyet, elhozom őket a gát tövébe, ahol ők is rájönnek a vízi világ szépségére, és megértik, hogy ez nem is lehet másként. Már jó fél órája ültem a gáton átbukó víz alatt, és kezdtem unni a tündérvilágot. Ugyanaz a víz, ugyanazok a halak csillantak meg a fejem fölött, és úgy határoztam, hogy férfias szavakkal megmagyarázom Erzsikének, hogy érzéseink kölcsönösek. Ő is megpillanthatja a feje fölött átbukó vizet, amelyben még a fadarab is csillog. A levegő folyosójában végigmentem, ami kissé kellemetlen volt, mert szúrták a talpamat a kavicsok. De a nagy cselekedetekhez mindig áldozatra is szükség van, és Erzsike biztosan megérti, hogy ez nem lehet másként. Kikecmeregtem a partra, és lefelé indultam, ám néhány pillanat múlva hatalmas rúgás fogadott. Jóska volt, aki kissé sápadtan szaladt utánam. Hát nem fulladtál meg? Mondta örömmel és egyben szemrehányúan. De megállj, mert vízbe folytlak én. Evel megint megrúgott. Nézd, Jóska, ha mindenkit meg akarsz rúgni, aki nem fulladt a vízbe, akkor galád cselekedetedet évezredekig folytathatod. Láttuk, amikor lebuktál a víz alá, és nem jöttél fel. Már egy sereg ember áll hálókkal az alsó gátnál, hogy kifogjon. Agyon fognak ütni, és bedobnak a körösbe. Próbáltam magyarázkodni. A gát alatt ültem, és elmélkedtem az emberi vonzalmakról és a barátságról. Nesze neked emberi vonzalom és barátság! És azzal újra megrúgott. A támadás olyan váratlanul ért, és Jóska úgy föl volt indulva, hogy a rugdosódását nem adtam vissza. Különben is annyi aggodalmat láttam gyalázatos rugdosásaiban, amennyit egy baráttól kitelik. Ezért csak makogtam. Leláttam a sellőket, és hallottam a víz énekét is. Ebben a pillanatban Erzsike tűnt föl, és mint egy kínvallató húzni kezdte a hajamat. Meg akartam fulladni! Sikoltozta. És most sellőkről kezdesz beszélni, de majd megfojtunk aggodalomból és barátságból. Erre a durva beszédre elhatároztam, hogy Erzsikét nem veszem feleségül. Mert csak végzetes félreértés lehetett, amikor a szemembe spriccolt. Ha ennyire ellenségem vagy, akkor miért spiccoltál a szemembe?
1: Erzsike.
0: A hangjában gonoszsággal így szólt.
1: Én azt spiccolom szembe, akit akarok. Különben is reát fért egy kis zuhanyozás.
0: Nem szóltam semmit. Csak visszamentem a gát alá. Néztem az átzuhogó vizet, de most már nem a boldogok, hanem a megkeseredettek közzé álltam. A fölöttem elúszó halak némán vigasztaltak, a mennydörgő víz megkeményítette a szívemet. Így egy negyed óra múlva nyugodtan jöttem ki a partra, elcsitult szenvedéllyel. Társaim eltűntek a közelemből, cserében viszont elnyertem a vízbarátságát.
2: Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétben mondta magát, adjon Isten jó éjszakát, amen.

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az Európai Unió üdvözli az Egyesült Államok és Irán között bejelentett megállapodást, mely első lépést jelenthet a hormuzi szoros megnyitása és a közel-keleti konfliktus lezárása felé, jelentette ki Kaya Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős EU képviselő hétfőn Luxemburgban a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Hangsúlyozta, a megállapodás megnyithatja az utat a nukleáris kérdésről és más a térség stabilitása és békéje szempontjából meghatározó ügyekről szóló tárgyalások előtt. A főképviselő megerősítette, hogy Luxemburgban a külügyminiszterek Ukrajnáról is tárgyalnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt éjszaka ismét fokozódtak az orosz támadások a civilek és az UNESCO világörökségi helyszínei ellen. Mint mondta, ezek háborús bűncselekményeknek minősülnek. A főképviselő közölte azt is, hogy napirendre kerülnek a bővítési folyamattal kapcsolatos ügyek is. Megemlítette, hogy a külügyminiszterek a további témák között az ebola járvánnyal kapcsolatos kérdéseket is megvitatják. Az ország legjobbjai között vannak a Színvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Szarvason rendezték meg a 17. országos gyermekszóló táncverseny döntőjét, ahol 8 növendék jutott be az ország legjobb fiatal néptáncosai közé. A felkészülés alatt a gyerekek nem csak technikailag fejlődtek, hanem mentálisan is erősebbé, magabiztosabbá váltak. Lelkesedéssel, alázattal és kitartó munkával készültek, és mind a kötelező, mind a szabadon választott táncaikban gyönyörű teljesítmény nyújtottak, mondta Maródi Attila, a néptánc együttes vezetője. Kiváló besorolást kaptak az idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű tavak fürdőhelyei, így a Balaton, a Tisza, Tó és a Velencei Tó is. A fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 90%-a pedig jó vagy kiváló minősítést kapott. A Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az Európai

0: házasságon innen.
1: Katalin.
0: A gyerek.
2: A gólyakalifa.
3: Rosti fiú esetleg.
1: Pacsirta.
0: Pilátus testament. Szigetkék.
1: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: 24. fejezet. Hajnalban az a veszett lárma ébresztett föl, amely csak a barbárok városában hallható. Tülkölés, ostordurrogás, disznóröfögés, tehénbőgés, emberi hújjogás. Az emberek is a nappal kelnek. Megmozdul a város. Lovasok robognak elő, itatnak a kútnál, asszonyok futnak borzasan a disznó után, cselédek nyújtózkodnak a paloták előtt. A harmatos fákon verép csiripel, a város fölött galambok kerengenek, a fecske apró köröket csapva kezdi a légyvadászatot. A szénában alkalmas jó vackon volt. Más szolgák is háltak ottan, de nem háborgatott, csak egy néhány szúnyog. Letisztogattam magamról a szénaszálakat, a sarumról, amennyire lehetett, leveregettem a port. Elkedvetlenedve láttam, hogy oldalt kifes lett. A rabszolgák nyáron mezítláb járnak. Ilyen szép sarut, mint az enyém, erre nem is látni. Ha lepusztul a lábamról, vajon mezítláb kell lejárnom emőke előtt? Megmosdottam. A hajamat is elrendeztem fésű nélkül, ahogyan lehetett. Aztán a kapuba álltam. Gondoltam, ha a gazda föl kell, hivat majd. Hát csak ugyan. Egy óra múlván szólítanak a szolgák. Hé, görög! Be az úr elé! A család az emeleti verandán ült. Tejvaj, szalonna, égett bor állott az asztalon. Emőke a két gyermek mellett. Ott volt Gigia is, s egy horgasorrú vénlányrab, piros sejem kabátban. Mindezt egy pillantással láttam, mikor beléptem. Meghajoltam. Az ajtó mellett maradtam, és lesütöttem a szememet, mint rabnak illik az ura előtt. Mi van a kezedben? Szólított meg Csát. A pénzem. És előre léptem, oda nyújtottam neki. Aranyak! Bámult el Csát. Hát ilyen gazdag vagy te! Riszkosz megengedte, hogy ezt a szót is ösmerjem. Enyém. Itt tudom, más a szokás. Apám, szólt Emőke hevesen, ezt a pénzt Rika nagyasszony adta ennek a görögnek. Bánom is én, felelte Csát vígan. Rabnak nem jó, ha pénze van. Ami a rabé, a gazdájáé az, szólt az anya is. Visszavonultam az ajtó mellé. Gondolkodtam azon, amit mondtál, kezdte a gazda. Hát a rómaiaknál furcsa az a szokás, hogy tanítót állítanak a gyerekek mellé. Illedelem szerint igennel vagy nemmel kellett volna felelnem, de mit illedelmeskedjek én egy ilyen barbárnak, aki lóhust eszik és elzsebeli a szegény rabnak az erszénykéjét? Az ember csak neveléssel válik emberré, feleltem a tekintetemet fölemelve. A két fiúcska eszesnek látszik. De hát mi az Isten fekete csodájára tanítassuk őket? Először is a betűkre, uram. A betű a kulcsa a szellemi kincstárnak. Szellemi kincstár? Mi az a szellemi kincstár? A lélek gazdagsága, uram. Sok ezer ember gondolata, tudása, okossága vagy emléke, ami mind meg van gyűjtve a könyvekben az évek sok elmúlt százai óta. Hát olvasásra tanítanád őket? Írásra és olvasásra, ha parancsolod, uram. Bolond vagy te, legény! Hát nem látod, hogy én gazdag ember vagyok? Annyi író deákot fogadok, amennyit akarok. Hát minek tudjak én írni, vagy a fiam? Hogy ez bosszusan és igazának bizonyosságával mondta,

0: Nem mertem ellenkezni. Hát akkor matematikára. Mi az Isten fekete csodája az? A számolás tudománya, uram. Hát az mire való? Én sose olvastam meg a barmaimat, mégis meglátom, ha lovam vagy tehenem hiányzik. Az apró jószág hol több, hol kevesebb, mit számolgassuk? Arra való a kulcsár. Tartsa észben az. Hát még mit tanítanál? Geográfiát, históriát, filozófiát, rebegtem aggodalmasan. Mindent, amit parancsolsz, uram. Ne beszélj én velem görögül, hunul beszélj! A geográfia a földnek ismerete, uram. Okos embernek jó ismernie az országokat, hegyeket, vizeket. Hol milyen nép lakik, milyenek a városok, merre vannak bányák, püspökségek, hegyi átjárók, várak, hol milyen ipar dívik, s más efféle. Ez már jó tudomány, bólintott elgondolkodva, de ez se való gyereknek. Ez csak királynak való. A király oda viszi a népét, ahova ő akarja. A fő az, hogy a nép füves helyen legyen, folyóvíz mellett. Hát még mi tudományt ajánlasz? A históriát, vagyis történelmet. Az arról szól, uram, hogy akik előttünk éltek, miféle emberek voltak, kik voltak a királyaik és vezéreik, miféle küzdelmekkel éltek, hogy erősödtek, hogy gyöngültek, hogy okosodtak a maguk szerencsétlenségein. Csáta fejét rázta. Ez a regősök dolga, mondotta, meg a hegedősöké. A fiai nem szorultak arra, hogy tanulják ezt. Ha éppen effélék hallgatására van kedvük, hívatnak regőst, hegedőst, elmondatják. Hát még. Már elfűtött a meleg. A filozófia, vagyis a bölcsesség tudománya, mondottam búsan. A hét görög bölcs élete és tanításai, különösen Arisztotelész, Epiktétosz, Plátó és Szokratész, Csát legyintett. Vigye el őket a görög ördög! Én nem tanultam könyves bölcsességet, mégis okos ember vagyok. A fiaim se lesznek alábbvalók. Nem mertem többet szólani. Szinte elbágyadtam a szerencsétlenségtől, hogy nem a ház belsejében alkalmaznak szolgálatra. A házat a tej illata töltötte be. Emőke rám se nézett. Szomorú voltam. Csát felhajtott egy ezüst poharat, bizonyosan égett bort ivott belőle. Hát, mondotta végre, majd meglátjuk, mire használhatlak. Ideiglen az lesz a dolgod, hogy engem kísérgetsz. Menj! Megkönnyebbülten lélegzettem. Hát még se löknek a lovak mellé. Csát mégiscsak különbnek tart a többinél. Meghajoltam, úgy hátráltam ki, mintha a császár bocsátott volna utamra. A horgas orrú vénleány rab utolért a folyosón. Meglökött és megvetően nézett rám. Neveletlen barom! Elámulok. Miért? Bejössz, nem köszönsz! Kimégy, nem köszönsz! Csodálom, hogy az úr pofon nem csapott! Huszonötödik fejezet. Negyed óra múlván kilépett Csát. Már akkor ott állt a lova felszerszámozva. Szerencsés jó reggelt adjon az Isten, bólongtak a szolgák, kedves egészségedre váljék az éjszakai nyugodalom. Csát körültekintett. Még egy lovat? A füst itthon van-e? Nincs, uram, felelte a lovász. Kieresztettem a ménesbe, hiszen hát akkor az öreg Balkánt. Nyergesen? Nem. Elővezették a másik lovat. Se nyereg, se pokróc rajta, se kengyel. Csát intett, hogy üljek fel, s megindult, én utána. Végig poroszkáltunk a hosszú utcán, mindenfelől köszöntek neki, ő csak a kezét emelgette a süvegéhez. Egyszer aztán hátra kiállt. Zéta! S lépésre lassította a paripáját, melléje siettem. Jártál te az uraddal a császári palotába? Sokszor, uram, szinte mindennaposan. Beszélj valamit róluk, hogy miféle emberek azok. Úgy tudom, uram, jártál ott követségben. Ezelőtt 3 évvel jártál ottan, mikor 6000 font aranyat vettetek a császáron. Igaz. De hazugságot minden szó, fiam, és színeskedés minden mozdulat. A becsületes színt úgy öltik magukra, mint az ünnepi ruhát. Én a hétköznapi pofájokról szeretnék hallani valamit. Beszélj! Elmondtam neki, hogy Theodosius gyönge, gyámoltalan ember, a nénye kormányoz voltak éppen, de az meg egynehány tanácsosnak az eszével. Már láttam, hogy társalkodó képpen járat maga mellett. A beszélgetés szünetében aztán a magam ügyéről is szóltam neki. Engedd meg, uram, hogy valamit mondjak, ami nem a beszédünkhöz tartozik. Mikor kijöttem tőled, uram, a cselédet figyelmeztetett, hogy nem köszönök. Hát én ezért bocsánatot kérek tőled, uram. Nem tudtam a szokást. Nálunk a rabszolga nem szólhat, csak ha az ura kérdezi.
1: Nem baj,
0: legyintett jóságosan. Kiérkeztünk a méneshez. Ott egy alacsony, deres paripát választott ki. Az volt a füst. Azon kellett járnom, mert csát nem engedhette, hogy a szolgája olyan magasan üljön, mint ő. Huszonhatodik fejezet. Visszatérett csát megállt a kapuban, és ideadta a süvegét. Vidd be, szuszogta, és kérd el a feleségemtől a palotait. Hát benyargaltam, és fölfutottam az emeletre. A folyosón Emőke jött velem szembe. Látogatóra volt öltözködve, fehér ruha, piros sarú, fátyol a haján, a kezében lovaglóvessző. Amint meglátott, szinte megrohant, és haragos szemmel susotolta. Hogy kerültél ide? Miért jöttél vissza? A ruhájából az a finom illat áramlott rám, amelyet Rika királyné palotájából ismertem, s nézett rám kimerett szemmel, mint a dühös macska. Én csak lehedeztem. Nem tudtam, mit feleljek. Megragadta a karomat, és betolt, szinte belökött egy félig nyitott ajtón át a szobába. Az ruhás szoba volt. A falakon körös körül prémek lógtak, a szoba közepén asztal és szék, 3 rend római páncél is állott ottan egy rúdon. Miért jöttél vissza? Ismételte haragosan. Olyan közel hajolt hozzám, hogy az orra csak nem érintette az orromat, mintha a szememből várná a feleletet. A szívem malomként döbögött. Elszántam, feleltem. Akartam.
1: Akartad? Te magad akartad?
0: Én magam.
1: De hát miért? Szabad voltál te.
0: Apám azt mondja, hogy Priscosz ajándékozott neki. Miért vagy rab? Én magam vetettem magamat rabbá. Tudd meg, kisasszonyom, elszöktem Priscosztól. Levelet írtam az ő nevében. Mindez csak azért, hogy visszajöhessek. A leány nézett rám merően, szigorún. Nem értelek. Miért cselekedted? Csupán azért, feleltem a keblemre nyúlva, hogy megtudjam, te adtad-e nekem ezt a rózsát. Bámulva a szemöldökét összevonva nézett a rózsára. Aztán megint az arcomra fagyott a szeme. Nem. És kisietett a szobából. Én is kitámolyogtam. A világ összezavarodott a fejemben. Huszonhetedik fejezet. A következő napokon még erősebb sajtó alá került az érzékenységem. A cselédek egykedvűen fogadtak. Megszokták, hogy a foglyok váltakoznak az udvaron. Legfeljebb, ha annyi érdekelte őket, hogy előkelő származású vagyok-e, és hogy várok-e váltságot. Amint megtudták, hogy az apám mezitláb jár, és hogy soha senkinek eszébe nem jut az én kiváltásom, megvetően néztek rám. Ilyen megjegyzéseket hallottam. A kezed ugyan uras? No majd itt megvastagodik. A másik. A haját szagosítja ez. Kopi, gondoskodjál reggel mandulatej mosdó vízről. Az említett Kopi vízhordó és tűzőr mindenes volt. A vizet csak az udvarról hordta a konyhába, a lajtból, a szakácsasszony keze alá. A harmadik. Ugye te nem háltál otthon sejem ágyon? Itt azt is meg kell szoknod. És röhögtek. Embertársaim, kérleltem őket. Mindenkor örülök, ha vidámultok rajtam. Csak ne rossz akarattal tréfálkozzatok velem, ne gonoszul. Szolgája vagyok az uramnak, de nektek is szolgátok leszek, ha türelemmel néztek reám. Egy percre elhallgattak, azután a vízhordó szólalt meg először, akinek mindig tréfára állt a bajusza. Olyan urasan beszélsz, mint valami gyiák. Te talán a rovást is érted? Tud ez mindent, szólt közbe a horgas orrú cseléd. Ahogy az úrnak elmondta, hogy mit tud, csuda volt, de köszönni mégse tudott. Erre megint vidámkodtak rajtam. De a durva tréfálkozás csak akkor vált gyűlöletté, mikor azt látták, hogy engem csát magával hordoz. Napokig nem szólt hozzám egyik se. Ha köszöntem, nem feleltek. Ha feléjük mentem, elfordultak. Egyszer, mikor ebédre ülök közéjük, Rába asszony a szakácsné csodálkozva szól. Minek jössz te ide? Azt hallottam, hogy ma az úrral ebédelsz. Kutyának ott a helye a gazda asztala körül, mondta Uzura, az ajton álló. Érti ez a hízelgést? Fűzte tovább Karacs, egy horpatképű fekete kazár. Úgy hajlong az úr előtt, mint valami római szenátor. Hallgattam. Nem állok szóba velük, gondoltam. A műveletlen emberek olyanok, mint az ebek. Nem tűrik az idegent, amíg meg nem szokják. De a szakácsasszony feje fölött mégsem nézhettem el. Ő mérte ki a tányérba az ételemet. Hát akármilyen morcos volt is irántam, mindig szóltam neki egy-két jó szót. Amit adott, megköszöntem. Akkor aztán reá is repültek a nyilak. Csak a javát neki, Rába néni, kiáltotta Uzura. Mert igen szépen köszön. Holnap már kezet is csókol. Elveszi Rábát feleségül, rikkantott Kopi. Kacagtak. Rábasszony koros volt már, bajuszos, férfi hangú, és legalábbis másfél mázsás. Kopinak a szavát napokig röhögték. Persze Rába asszony még görbébben nézett rám, s bizony nem volt érdemes megköszönnem, amit adott. De azért megköszöntem. Beszélhettek, amit akartok, mondottam. Én nem az ételt köszönöm meg, hanem a fáradtságát. Az ételt a gazda adja, Rába asszony pedig foglalkozik velem akaratlanul is. Én ezt megköszönöm neki, ha elfogadja, ha nem. Lehet, hogy urak is olvassák-e bús soraimat, s talán csodálkoznak azon, hogy nem hagytam ott őket, vagy hogy másképpen nem segítettem magamon. De haj, nem volt az soha a nyomorúság láncán, aki nem tudja, hogy enni nem csak szokás, hanem kénytelenség is. Az ínséges megeszi a fakérget is, és megissza a pocsolya vizet is. S hogy a bibliai tékozló fiú egyvájúból evett a disznókkal, azon én nem csodálkozom. A mai eszemmel bezzeg tudom már, hogy velük kellett volna figuráznom magamon. Ha tréfáltak rám, tódítanom kellett volna a tréfájukat, s akkor minden nyiluk lehull előttem. De a lelkem úgy meg volt akkor törve, hogy csak vonaglottam, mint a bottal összevert kígyó. Minden fájt, még az ostoba szó is. Hallgattam hát, s félrevonultam. Kiültem a küszöbre, Sánta Kopi mellé, aki utolsó szolga volt a háznál, s akire nem tudtam haragudni. Látszott rajta, hogy a tréfálkozás nem gonossága neki, hanem csak mulatsága. Ebb nem volt ő náluk, mert az egyik gyermeket megharapta egyszer valamelyik kutyas, akkor csát minden kutyáját megölette. A konyha előtt baromfiak tanyáztak. Azok között szemembe ötlött egy nyomorék lábú fekete tyúk. Még csirke korában rálépett valaki a lábára, s úgy maradt a nyomorult. Persze nem ölték meg, de talán különben se került volna soha nyársra a színe miatt. A fekete csirkét oda szokták adni a táltosoknak. Az persze, hogy sánta volt, oda se kellett. Hát mondom, ahogy ott eddegéltem a küszöbön, megállt a szemem azon a szegény kis tollas állaton. Rút volt és szomorú. A szeme szinte szüntelenül rémületre volt kikerekedve, a taraja halavány. Azért vonta magára a figyelmemet, mert azt láttam, hogy minden tyúk vágja. Ha kivetnek valamit a konyhából, s őt is odahajtja az éjség a többi közé, hol az egyik, hol a másik csíp rajta, néha szinte sikolt szegény a fájdalomtól. De hát azért csak megvan. Mindig egyedül, mindig szomorúan, gondolkodón. A többi tyúk elszéled az istállók köré, vidáman kapirgálnak. Az az egy ott marad magányosan a konyha közelében. Csak akkor rebben meg, ha ember közelít feléje. Olyankor ilyetten sántikál tovább. Fél mindenkitől. Milyen furcsa, gondoltam. Az állatok között is van gyűlölt és üldözött. Egyedül élő, némán szenvedő. Dobtam neki a kenyeremből. Eleinte meg-megrebbent minden dobásomtól. A szemén látszott, hogy azt hiszi, kővel dobálom. Néhány nap múlván azonban elmúlt az ijegysége. Egyre közelebb bátorkodott. Már látszott a szemén némi bizalom. Már tudta, hogy tőlem csak jót várhat. És míg a többi cselédtársam odabent beszélgetve evett, én azzal a tyúkkal társalogtam. Gyere, kis tollas ördög, ne félj, nesze, hopp, kapd föl. Nem telt bele hét, a tyúk a kezemből evett. Annyira ismert, hogy mikor kiültem a küszöbre, egyenesen hozzám bicegett. Mellém állt, a szavaimra káricálással felelt. Okosan és félelem nélkül nézett rám. Még később az ölembe is beleült, és engedte, hogy simogassam, pedig a madárféle nem szereti, ha simogatják. Az a tyúk aztán annyira szeretett engem, hogy reggelenként mindig ott találtam magam mellett. Ült az ágyam alatt, és várta az ébredésemet. 28. fejezet. Elmúlt a nyár. A sátorok városa megváltozott. Minden sátor mellett szénabogja, szalmakazal. A kazlak közé lóállást igazítottak. Oldalt vesszőfonás és semmi egyéb. Csak épp, hogy az északi és keleti szél ne fújja a lovat. Még a sátorok is úgy álltak, hogy védjék a lovakat a szelektől. Akkor aztán már a sátorokra is több került. A sátornyílást mindenütt lóbőr vagy tehénbőr lógta be. Nappal félreakasztották, éjjelre lebocsátották. Az emberek is megváltoztak. A lobogós ing és gatya bozontos bőrruha alá került. Farkasbőr, medvebőr, szarvasbőr, borjúbőr, de mind szőrösen. A könnyű posztós üveg helyét is tornyos prémsüveg váltotta föl. A közrendi embereké bárányprémből való, a jómódúaké rókaprém, hótprém. Attila süvege oroszlán sörényből készült. A fővezér és más előkelők medvekucsmát tettek föl. A gazdám is medvekucsmát viselt. Csupán a rabszolgák jártak tovább is hajadon főtt. Én még mindig csatlósa voltam csátnak. Az istállóban való alvást megszoktam. Nehezen törődtem belé, s könnyeztem is néha miatta, de mikor az idő hidegre fordult, az állatok melege enyhítette az állapotomat. Emőkét minden nap láttam. Rám se nézett. Csak néha, amikor tanúk nélkül találkoztunk, szólt egy-két szót hozzám, félvárról, hidegen, de mégiscsak szólott. Egyszer azt kérdezte, hogy meg vagyok-e elégedve a sorsommal. Kisasszonyom, sóhajtottam, én vagyok a föld legszerencsésebb boldogtalanja. Az következett volna, hogy megkérdezze, miért mondom magamat szerencsésnek és miért boldogtalannak. De ő ehelyett csak vállat vont. Késő bánat. Ha téged látlak, feleltem. Nem bánok én semmit. Tudod-e, mondotta fenyegetően, hogy az életeddel játszol. Semmiért. Neked semmi, nekem mindenem. Haragos szemmel fordult el, és ment tovább. Egyszer a kert felől való ablakon könyökölt. Szürke őszi est volt, a hold akkor kelt. Arra mentem, és köszöntem neki. Jó estét kíván a te rabszolgád. Rám nézett, az arca nyugodt volt. Megálltam egy percre, hogy talán mond valamit, de nem mondott semmit. És nekem tovább kellett mennem, mert a szolgák megláthatták volna, hogy a kisasszony beszélget velem. Egyszer meg ott ültem búsan az ajtó előtt. Annyira elmélyedtem a gondolataimban, hogy nem is figyeltem arra, kik járnak mellettem. Csak akkor pillantottam föl, mikor már ott állt, s a ruhája illata megérintett. Vadmacskából készült prémköntös volt rajta, a fején ugyanolyan süveg. A lovát várta. Fölkeltem és meghajoltam. Akkor szólott. Egészséges vagy-e? Köszönöm, bókoltam. Lélegző halott vagyok. Többet nem beszéltünk. Pedig én, amikor csak lehetett, mindig kerestem a fonalat, amely bevihetne a házba. A gyermekeknek szüntelen kedveskedtem, hol játékot csináltam nekik, hol virágot vagy gyümölcsöt vittem be. Csak hogy a többi rab épp úgy kedveskedett nekik, s a nők jobban értik a csirkenyelvet. Nő rabszolga pedig volt ott 10 is. Csáttal lehetett beszélnem, hiszen azért is tartott maga mellett, hogy gyönyörködjék bennem, mint valami köszörült kőben. Az ő rabja vagyok, tehát a műveltségem is az ő műveltsége. Hordozott magával, mint ahogy a láncait, gyűrűit viselte. Érezte, hogy érték vagyok, csak azt nem tudta, hogyan lehetne aranyra váltania. Én hát kedves kutyája lettem. A rabszolgák látták, hogy nem rúg el magától, hát ők is más szemmel néztek már. Ha valami kérnivalójuk volt, rám bízták, s én ügyesen bele tudtam szőni a beszédembe a kívánságaikat. De a magam ügyeiben ostoba voltam és szerencsétlen. Hiába példálóztam neki, hogy az ebédlőjében nem okos rendben függenek a szőnyegek, hogy a kincseit, fegyvereit velem tisztítassa. Megkérdezte, hogyan gondolom, aztán megtanította velem más valamelyik cselédjét. Látszott rajta, hogy igen alkalmas csatlósnak tekint, s hogy minden tudomány érdekli. Bárhová ment, kísérnem kellett őt hajadon főtt, nyergetlen lovon, és beszélnem kellett neki akármiről. Elképzelhetetlenül tudatlan ember volt. Néha, amikor azt gondoltam, hogy ért, olyant kérdezett, hogy alig bírtam a kacagásomat elnyeldesni. A tudatlansága arra vitt, hogy magam koholjak olykor tudományos tételeket, soha meg nem történt történelmet, nem létező országok és népek leírását. Ő minden hitte. A kutya fejű emberek, a fejetlen emberek, az egylábúak neki mind hihetők voltak. De ez tartotta bennem az életet, a lelki fensőségnek ez a folytonos érzése. Máskülönben megölt volna a szomorúság. Különösen búsított, hogy a ruhám szakadozik. Nem annyira a hidegtől féltem, mint inkább emőke látásától. Az udvari rabszolgák, vagy ahogy ők mondják, külső rabok, mind hajadon főtt és rongyos, piszkos ruhában jártak. A ruhát olykor csak a szíj tartotta össze a derekukon, csak néha mosdottak és fésülködtek. A hajuk, szakálluk mindig torzas-borzas volt. Én időnként megmostam magam a ruháimat, s megvartam, ha elszakadt. Rendesen mosdottam és fésülködtem. De még mindig a római ruha volt rajtam, és a sarum annyira szétfeslett, hogy pirulva néztem a lábamra. Már szégyenkeztem emők előtt. Ha jönni láttam, elbújtam előle, vagy hátat fordítottam. Reszkedtem egy pillantásáért, s mégis kerültem, hogy ne lásson. Mikor az első hó leesett, dideregve lovagoltam a gazdám mellett. A kezem kék volt, s az orrom vörös. Érezhette, hogy erőltetve jön belőlem a szó. Ördög a bőrödbe! Koffogott rám. Mit vacogsz, mit diderekszt? Miért nem kérsz ruhát csokonától? Hiszen meggebedsz ebben a hidegben. Ó, uram, feleltem búsan. Az öreg csokona olyan ronda ruhákat osztott széjjel, hogy attól tartottam, ha felveszem magamra, megszólnak téged a ruhám miatt. Csád dühösen csapott a kardjára. Ki mer én rólam rosszat beszélni? Senki se jártatja a rabját sejemben. Mégis, mikor hazaérkeztünk, Csád fölhitt, és maga szórta szét a ruháit, hogy válasszon belőlük reámvalót. Már régen óhajtkoztam, hogy hun ruhám legyen. Hun akartam lenni. Ha hun vagyok, egy lépéssel közelebb vagyok emőkéhez. De máskülönben is tetszett már nekem a hun viselet. A fehér ing, gatya, sastollas süveg, a lóháton járás. Csak az őszi viselet nem tetszett még. Az emberek olyanok, mintha valami rokonságban volnának az állatokkal. Lovon ülő medvék.
2: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigén.
5: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter esetleg, házasságon innen,
4: Katalin,
5: a gyerek,
6: Gólya Kalifa,
4: Voszti fiú esetleg,
5: Pilátus testament, Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak.

Nem Pesten történt, amit hallottok. Ott híregényes dolgok nem történnek. A társaságnak úri tagjai szekérre ültek és azon menének. Szekéren ültek, de ökör szekére. Két pár ökör tevé a fogatot. Az országúton végig a szekérrel. A négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel. A négy ökör lassacskán ballagott. Világos éj volt a hold fennvala. Halványan járt a megszakadt felhőkben. Miként a búshölgy, aki férjének sírhalmát keresi a temetőbe. Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön, s vett a füvektől édes illatot. Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott. A társaságban én is ott valék, s Valék szomszédja éppen Erzsikének. A társaságnak többi tagjai beszélgetének és énekelgetének. Én ábrándoztam és szóltam Erzsikéhez, ne válasszunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott. S az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott. Ne válasszunk magunknak csillagot. Szólékén ábrándozva Erzsikéhez, a csillag vissza fog vezetni majd a múlt időknek boldog emlékéhez. Ha elszakaszt a sors egymástól minket, s választottunk magunknak csillagot. Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott. Az országúton végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott.

0: gyökér lassacskán ballagott. Az országútok végig a szekérrel, a négy ökör lassacskán ballagott.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Létrejött a megállapodása az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Nem sokkal Trump bejelentését követően az amerikai elnök közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, melyen akár Donald Trump is részt vehet. Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Beirut elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul az egyesség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. Az amerikai politikus a megállapodásról elmondta, a Hormuzi szoros újranyitása és az amerikai blokád megszüntetése mellett tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő pakisztáni miniszterelnök is. Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ideértve Libanont is, fogalmazott a pakisztáni kormányfő. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet genetikai módszerekkel. A kiemelt kutatás során a székesfehérvári csontkamra több mint 400 genomjának elemzésével három új férfiági Árpád-házi vonalat azonosított, és ezzel kétséget kizáróan sikerült meghatározni második Vak Béla király maradványait is. A közlemény szerint a korábbi kutatások alapján eddig 4 az Árpád-ház férfi vonalát hordozó egyént ismert a tudomány, harmadik Bélát, Szent Lászlót, egy Árpád-kori és egy ma élő ismeretlen személyazonosságú egyént. Az elemzések során kiderült, az Árpád-ház a bronz és vaskori eurázsiai sztyeppei népektől származtatható, és genetikai párhuzamai a déli Urál térségétől a kaukázusi húzódó sztyeppeövezetben mutathatók ki. A kutatás során további, csak erre az ágra jellemző mutációkat is azonosítottak a kutatók. További érdekesség, hogy a genetikai eredmények arra is rávilágítottak, hogy második Béla és harmadik Béla esetében északi vikingkori egyénekkel is kimutatható rokoni kapcsolat. Ennek a magyarázata a kijevi rusz dinasztikus házasságban kereshető. A közlemény kiemeli, az új kutatási eredmények hozzájárulnak az Árpád-ház történetének pontosabb megismeréséhez, a magyarság keleti kapcsolatrendszerének tudományos feltárásához, valamint a középkori magyar elit genetikai és történeti összefüggéseinek komplex rekonstrukciójához. Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Roadpol, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportja éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. A június 15-e és 21-e között zajló ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti